0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: a kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Szabi. És itt a rádió?

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Brasnyó Zoltán és Sánta Zoltán.
1: Jó reggelt kívánunk, visszatértünk. Ebben a felállásban utoljára 1876-ban rádióztunk itt a Sánta Zoli meg én.
2: Tényleg nagyjából régen, tényleg
1: elég régen.
2: Igen.
1: Még valamikor a panamai csatorna újra egyesít. Mindegy, jó van. Elég a hülyeségből. De az tény, hogy mögöttünk van egy hosszú nyári szünet, és hát még itt vagyunk, még szólunk. Szól a rádió. Úgy értjük, hogy hát nyilvánvalóan jön majd egy őszi, meg egy téli szünet is, de hát addig azért itt beszélünk. Most nagyon jót röhögtem, azon kiírt az egyik kedvenc, hát ilyen túlzási kedvenc, de követem a Facebookon egy magyar komikus, azt hiszem Fülöp Viktornak hívják, mindig ilyen tanárokat, meg ilyen hasonló figurákat játszik el, és nagyon vicces. És ő kiírta, hogy így örömmel olvasom, hogy idén Magyarországon szenteste nem kell bemenni reggel. Érted? Mert hogy 24-ét ettől az évtől munkaszüneti nappán nyilvánítják Magyarországon. Eddig nem így volt. 24-dik igen, az igen. Mindig munkanap volt. És hogy idén ezt még így keresztül akarja nyomni, ugye kitette tegnap a Magyar Péter, hogy akkor ezt ők így keresztül viszik, és megszavazzák még idén. Tehát, hogy 24-én este nem kell bemenni reggel, úgyhogy most ez egy ilyen történet.
2: Jó, értem. Jó, na,
1: szent este nincs reggel. Úgyhogy hát ez jó lenne itt is, nem? Tehát, hogy nagyon teljesen jó lenne, csak hát ez már nem lehet. Ez már túlmegy egy határon.
2: Hogy 24-ét akkor munkaszüneti nap nyilvánítsák ki?
1: Hát miért ne itt Szerbiában is? Ez nyilván nem így nem fog megtörténni, de például Magyarországon ez. Én egyébként sokáig azt hittem, hogy 24-e az ott is munkaszüneti nap, de mint kiderült, nem. Tehát 25-e a munkaszüneti nap, meg 26-a.
2: Aha.
1: Úgyhogy ez most ilyen meglepetés volt számomra, de hát na mindegy, ettől függetlenül ez egy érdekes tény. Úgyhogy ezek változnak majd Magyarországon, hát sok más mellett is.
2: Érdekes egyébként ez a magyarországi munkaszüneti napos összehasonlítás igazából mondjuk a szerbiaival, tehát nekem mindig az élményem, hogy itt nálunk sokkal több ünnep van, meg sokkal tovább tartanak az ünnepek.
1: Hát alapvetően, ja.
2: Nem csak a vallási ünnepek duplázódása miatt, hanem igazából ugye bármi másról beszéljünk, tehát itt nagyon sok mindent megünnepelünk. Ugye az iskolában is gyakran volt ez a tapasztalatunk annó, vagy nem tudom, én így emlékszem rá, hogy ezért sokat ünnepeltünk, sokszor nem mentünk, aztán előbb-utóbb ugye megjelent az a szabály, hogy akkor ezt szombaton le kell dolgozni, ez a legjobb, amikor nem tudom, kedden nem kell bemenni, de szombaton ledolgozni. Igen, akkor mi nem mentünk kedden?
1: Pihenhettél
2: felosztották kedden. Gyakorlatilag a hétvégédet két teljesen különálló napra. A másik, ami nekem fura volt igazából, egyszer május 1-jén ott voltam Magyarországon, és nem is ilyen május 1-i program volt, hanem mit tudom én, hogy bicajoztunk meg, úgy el volt, hogy tök jó volt igazából, és így azt vártam, hogy akkor ott is így az vár, mert direkt egy olyan helyre mentünk, a Tiszatóra, ahol úgy adottak a lehetőségek arra, hogy az emberek kint kempingezzenek, meg úgy jól érezzék magukat, tehát valahogy ezt a fajta képet vártam, ami nálunk van ugye május 1-én, vagy volt régen, vagy amit megszoktunk. És ott meg itt semmi. Ilyen síri csönd, így nem ünnepelt senki, időnként láttál egy pecást, és ott úgy is van, azt hiszem, hogy az is ilyen gyorsan véget ért. Tehát nálunk ezt a május 1-i körüli ünnepeket, ezt kicsit olyan méltóképpebben ünnepeljük meg.
1: Igen.
2: És ott meg
1: nagyobb hagyománya van,
2: ott csönd van, úgy jó, hogy megünneplik, de úgy érződik, hogy nekik úgy más, vagy bennük más nyomot hagyott ugye az a kommunista ünnep.
1: Igen.
2: Nem annyira szeretnék ezt már úgy
1: tartani. Nem élik úgy meg, mint itt, tehát ugye itt május 1-i.
2: Lehet, hogy ez van-e mögött, nem tudom.
1: Hát lehet.
2: Csak olyan fura volt, tudod.
1: Vagy éppen az mondjuk nem volt egy annyira népszerű hely a majálisozók körében.
2: Az is lehet. Ugye,
1: én Szegeden voltam egyszer-kétszer majáliskor, akkor ott viszont ilyen elég komoly. Szeged központjában voltak mindenféle programok, meg akkor volt egy ilyen Szegedhez közeli kis, hát ilyen sziget idézőjelben, ilyen Szeged mellett, és ott is mindenféle ilyen légvárak, meg vidámpark, meg családi móka, meg tudod, tehát ez ment, úgyhogy ez végül is van, vagy ez így létezik, meg egyszer emlékszem, hogy amikor majális volt, akkor a Széchenyi téren Szegeden, ott volt a koncertek. Tehát, hogy most például fellépett az a Peter and Pan duó például, akik ilyen híres szegediek például, akiktől én egyszer így fél részegen 22-23 évesen a Beer nevű kocsmában, vagyis hát kávézóban, ugye akkor én mindent kocsmának hívok, szóval ez nem valamilyen predispozíció, mindegy. Szóval a lényeg, hogy ott voltam, és akkor megkérdeztem tőlük, mert ők ott felléptek, ugye ez egy ilyen gitárduó volt, és akkor megkérdeztem tőlük, és mivel foglalkoztak, és mondja, hogy hát mi zenélünk. Hát mondom, jó, de mondom, így... Oké.
2: A bohóckodás a
1: kívül. Igen, tudja, a zenéken. És úgy néztek, úgy rá, hogy itták a sört, és így mondták, hogy, hát zenével. Zenélünk. Hát mondom, csak zenéltek. És én ezt nem tudtam ezen napirendre, nem tudtam e fölött napirendre.
2: Sokan nem tudnak igazából.
1: Csak ez? És akkor mondta azért, hogy hát én tanár vagyok, de én nem tanítok. És mondom, ez szóval nagyon gáz volt. De hát mi voltam 22 éves, meg a tenger alatt járókat fogyasztottunk egy pár.
2: Hát már nagyon régóta szerintem ott tartunk, hogy a zenészek sem tudnak napirendre térni mondjuk a fölött, hogyha mondjuk egy zenész csak zenével foglalkozik.
1: Ja, már a zenészek maguk.
2: Nem így működik.
1: Sem.
2: Igen, vagy nagyon ritka. Főleg itt nálunk, legalábbis én úgy tudom.
1: Hát igen.
2: Úgyhogy igen. Hát kell valami normális állás. Meg úgy általában az emberek is ugye másképp ítélik, mert nekem mindig eszembe jött ilyenkor egy ilyen sztori, amikor mentünk Zentára valamilyen fesztiválra játszani, és akkor ott így odajött egy ember, és akkor így mondta az első blokk után, mert két blokkban játszottunk, hogy nagyon jó volt, és akkor így jó érzitek itt magatok, valamilyen irányba ment a beszélget, és mondtam, hogy ja, persze, mondom, tök jó, mondom, nagyon szeretünk ide járni, mi így visszajáró fellépői voltunk ennek a fesztiválnak pár éven keresztül, és akkor így mondta, hogy végig, és akkor mondtam neki, hogy mondom, hát igen, csak mondom, kicsit nehéz így, mert nem tudom, azt hiszem, ilyen hétköznapon játszottunk, és akkor mondom, ilyen munka után, meg mit tudom én, és hogy hát mi mit dolgoztál? És ezeket mondtam, hogy hát semmiért, mondom, irodában, nem tudom, rádió, valamit mondtam neki, és hát és akkor mi fáradtál ki? Hát mondom, hát tudod, hát munka dolgozol, tehát kifáradt, ja. Szóval más nem a kommentet. Ha jó, hogy azt hittem, hogy megnöpte, hogy kapáltál itt egész. Igen, az a munka.
1: Hát vagy kapálsz, vagy az a más munka nincs, tudom, hát ez a tipikus ilyen.
2: Igen, és nem elfogadható, nem tolerálható, azt mondja, hogy kifáradsz igazából mondjuk egy
1: igen,
2: kicsit más jellegű munkában. Jó, az napjainkban már nem ilyen megítélésű, csak tudod, amikor egy találkozol időnként egy-két ilyen régebbi vágású arccal, akkor igen.
1: Az nem munka.
2: Azt így könyverik el.
1: Szép ébredést kíván Attila. Igen, tényleg arról beszélgettünk itt, hogy idefelé, mert esetleg elcsúszunk egy ilyen hányás. Hát milyen magas témákról szoktunk az olyan beszélgetni, tehát hogy idefelé már így sötétben elcsúszunk, és akkor beütjük a fejünket egy téglába, és akkor miközben mi beütjük a fejünket, addig például
2: Eleveztük ezt az érzésvilágot, ennek a koránkelésnek és a munkába jövetelnek a robotikáját. Igen.
1: A kín megérkezett.
2: Igen. Vizualizálunk ilyenkor ilyen random helyzeteket. Hogy mi várhat ránk kint a sötétben, hogy ráveti magát.
1: Bár is.
2: Buszmegállóban ülő fura ember.
1: Így kér cigit.
2: De itt még szolid. Pester.
1: Hát ott igen.
2: Sulizgat, gyerekek.
1: Az éjszaka lényei.
2: Hát. Ott így nem, de nem csak ott bármikor. Ott bármikor vész az utcán, és ez ilyen belváros, tehát ez Pest, 6.-7.
1: Hát
2: kerület.
1: Ja.
2: Érted? És így tényleg gyönyörű szép épületek, nem tudom, és akkor mész, és akkor így jön egy ilyen cigó csávó, és így mondja, hogy te sokával cigi. És tudod, így nem veszel róla tudomást, mert azt praktizálja az ember, hogy akkor tudod, így ignorálod, hát aha, ha segít.
1: Persze.
2: És akkor egyszer így haladtam el egy ilyen cigit kérő
1: illető mellett.
2: Hát mondott ilyet, és de előtte egy hatalmasat így belevágott így a kezembe. Tehát így majdnem így leforult így a táska róla, meg így kiesett, nem tudom, hogy így vittem a kezem, így néztem, így fővettem, és így mentem, mentünk így tovább így a haverommal, uh-huh. És akkor még valamit kiabált így utánam, nem tudom, ideges uh-huh. volt azért, hogy nem vettem róla tudomást, tudod, megsértettem ezzel. Hogy még csak meg se fontoltam azt, hogy esetleg adjak neki egy cigit, hogyha van, vagy ne, igen, nem, vagy értetet, hogy így. Szóval...
1: Egy dobozt kellett volna
2: ez még oda. Nálunk, ez teljesen korrekt, ami van igazából. Én nálunk nem tapasztalok ilyet. Hát nagyváros ez meg hozza magával ezt az élményt. Ezt
1: hát a nagyváros hozza. Hát a nagyváros igen, hozza. Igen. A Ati közben írja, hogy épp ezért is jó korán kellni, mert cserébe korán is kell feküdni. Hát igen, ez nálam mondjuk sosem működött. Tehát, hogy én, hogyha korán mindegy, később fekszem, akkor később.
2: Be kell szokni, most én is rá kényszerítem magam, hogy tényleg ilyen 10 körül, 10 után kicsivel, akkor így tényleg így megpróbálok így aludni, és akkor így oké, így tartható a történet. De amit elcsúszol, az... Utkor volt ilyen egyébként, az első reggeli, amikor Zecivel voltunk, akkor ilyen nagyon kényelmesre fogtam, és még reggel is én teljesen lazán fel tudtam ébredni, és tudtam közben valahogy, volt egy ilyen gyanúm, hogy itt baj lesz a nap folyamán, majd kiütköznek ilyen problémák, meg jönnek a tikkek, meg nem tudom.
1: Ja.
2: Tényleg, aha. Aztán az egész nap folyamán végig ezzel küzdködtem ilyen déltől fölfelé, hogy időként tud, így beszédülsz ilyen váratlanul, meg rosszul vagy.
1: Igen.
2: Folyik a vér az orrodból. füledből.
1: Igen, így szólnak, hogy így nincs, csak igen, folyik igen. valami az, és vír. Mint a Stranger Things-ben. Az
2: igen, igen. Átalakulsz.
1: Nagyjából ezeket tudnád.
2: Átköltözön egy párhuzamos univerzumba, és így szöksz, melekülsz egy szörny elől. Ezen kapod, ezt csinálja a reggeli velünk. Hanem az lereged.
1: Felébredsz a hetediken a kórházban, ugye ez ilyen, ilyen, és akkor úgy lassan visznek át az árt osztályra.
2: Eszembe jutott az a most már jó pár éves ilyen reel, amikor összehasonlították az iPhone-t meg a Samsungot, hogy melyik hogy csörög.
1: Aha.
2: Tudod, és igen, akkor jaj, tényleg, a Samsungnak volt ilyen kellemes dala, és az iPhone csörög az ilyen kivéletlen hangerűvel. Meg...
1: Igen.
2: És ott itt villognak a fények, és a végén megjelenik egy szörny, és ami rátsz, egy bán. Ez az élményed, amikor arra igen. csörgésre ébredsz.
1: Meg jó volt a Samsung, a Samsungokban, talán emlékeznek rá, meg hát lehet, hogy ez ma is az én nagyon sok embernél ott van. Van egy cseng hang, egy hölgy énekel egy ilyen nagyon szívhez szóló, nagyon-nagyon dallamos, ami tudod, valami egy ilyen dal, tudod, és én ezt így 100 helyen hallottam mindenfelé a városban, és én azt hittem, hogy ez egy dal, ez most valami népszerű popdal, amit én történetesen nem ismerek. Tehát, hogy én így nem hallottam soha. És aztán kiderült, hogy francokat, ez a Samsungnak egy csengő hangja, tehát ez csak ezeken a telefonokon van. És például megboldogult Mészáros Gyurinak is, ez volt a csengő hangja. És akkor mi ezt így tudtuk, és ez így szólt a szerkesztőség, hogy hossza, lement a komplet refrén. Aztán
2: igen, nincs vége.
1: És én most nem tudom felidézni ezt a dalt, de szerintem tudjátok, hogy melyikről beszélek, vagy én ezt nagyon sokat tudják. És annyira vicces volt, hogy én évekig hallgattam a Gyuri csengő hangját, és utána elmentem egy pékségbe, és ott előttem valaki a sorban, és így végig énekelte ez a dal, és mondom, hogy ja, mondom, hát akkor ez nem egy, érted, mert akkor kezdtem így összerakni a képet, hogy ez igazából egy csengő hang, de hát nagyon, nagyon komoly. Ugye én nekem például a telefonon, én már nem használok csengő hangot most már 100 éve, tényleg én kikapcsoltam mindenféle csengőt, de nekem vibrál, meg villog, de csengő hang,
2: igen, de tényleg érdekes,
1: hogy
2: mennyire átalakultak ezek a szokások. Emlékeztek, hogy volt az időszak, amikor nagyon érdekesek voltak nyilván, ugye, amikor konkrét zenét tudtál betenni,
1: hát
2: akkor
1: igen, de nekem négy csengő
2: volt,
1: hangom
2: nem
1: van.
2: Tudom, itt nálunk, főleg Szabadkán, rengetegszer hallottam, Gyorgy Balázsé, a Ringi Spiel szólt, nekem... ugye nagyon sok mindenkinek az volt a csengő hangja, meg ja, hát
1: persze,
2: a kedvenc
1: Ringi
2: dalok,
1: Spiel,
2: ugye.
1: Persze, igen. Tényleg, igen, a Ringi Spiel nagyon sokat ugye? Volt. Ugye régi telefonokban ott oda lehetett, hogy be is komponálgatni, ugye annak egy más hangulata volt, de például nekem, tehát mondjuk ezekre az iOS-es telefonokra a csengő hang felmásolás, ez egy külön ilyen pain, ugye, tehát az nem egyszerű, tehát neki megvan a módja, azt nem lehet csak úgy, hogy akkor most én valamit, én nekem összesen 5 darab csengő hangom van az egész telefonon, ugye vannak a gyárik, meg vannak ez az 5 darab ilyen custom made, amit én most már egy éve, szerintem 10 éve, vagy 10 pár éve így hordozok a telefonjaimon.
2: Hát de meg se szól, ahogy mondtad igazából. Tehát
1: és de figyelj,
2: legtöbb...
1: milyen jó, figyelj!
2: Jó kis bluesy.
1: Ez az All Along the Watchtower.
2: Ja, igen, Jimi Hendrix, persze.
1: De miért ilyen halk?
2: Nem tudom.
1: Ja, biztos, mert le van halkítva a csengő hang. Ah, Istenem, itt van. Na, figyelj, csak meg akarom mutatni, milyen jók. Érted? Figyeld ezt.
2: Elfáradt a felvétel.
1: Igen. Következő. Ez is csengő. Yeah. Gimme Shelter.
2: Oh yeah. Na, ez jó csengő hang lenne.
1: Következő.
2: Basszus. Oh.
1: Kasmír. Még egy.
2: Zeppelinektől.
1: Igen, Zeppelinek.
2: Ez melyik?
1: Ez a Stairway to Heaven-nek.
2: A Stairway to Heaven-nek, a tényleg izé.
1: Még egy van.
2: Szóló.
1: És a hullatalap. Ez az 5 csengő hangon van a telefonon.
2: Zeppelin
1: szeretem. Best of. Igen, van egy Hendrix, meg van egy Rolling Stones. Na mindegy, kis kapcsolom gyorsan.
2: Pedig milyen jó lenne, hogyha így csörögned. Igazából teljesen átalakultak a szokásaink. Pont ezt akartam mondani, hogy még ugye a random, tehát ugye mindenkinek most már egy jó pár éve úgy átalakult a felhasználási szokása, és gyakorlatilag ugye a gyári csengőhangokat használják az emberek, vagy még az sem, tehát ugye általában inkább ez a tapasztalata, amit mondtál, hogy akkor le van némítve, és akkor vibrál a telefon. És nekem is igazából tényleg az eseteknek a 98%-ában ez van. Akkor szoktam felhangosítani, amikor direkt várok valami hívást, tudom, hogy hívni fog valaki,
1: persze.
2: Vegyem észre. És tényleg ilyen átmeneti időszakokra szoktam csak felhangosítani, hogy bekapcsolja a hangot egyáltalán, és aztán, amikor amint ez lezajlott, abban a pillanatban nyitom le megint, és akkor maradjon a vibráció. Uh-huh. Tehát egyszerűen teljesen átalakultak ezek a dolgok, de vicces, hogy bekapcsolja a hangot egyáltalán, és aztán, amint ez lezajlott, abban a

0: most elkezdett ilyen csengőhangokat rátenni, és akkor először valamilyen bulis nóta, talán a szakszobít, vagy nem tudom mi ment, és ez mindig az ilyen napi 84-szer megszólal, és mindig így hagyja egy kicsit, akkor így szól, és akkor utána veszi fel, most pedig a Strangers in the Night.
1: Strangers in the
0: Night. Azzal szól, igen, és mindig meghallgatod ezt a dalt. Ez is a baj lényegében szerintem azzal, hogyha te csengőhangnak, vagy ébresztőhangnak állítottál be mondjuk valamilyen számodra kedves dallamot, dalt, mert egyszerűen megutálod, nem? Hát a csengő, az ébresztő hangját, az gyűlöljük.
1: Gyűlöljük.
0: És nem az rajtunk múlik.
1: Rémálmainkban jön elő.
0: De tényleg, az egy ilyen mély, nem is tudom, ilyen zsigeri szintű fájdalmat kezd okozni. Hát olyan, mint a, nem tudom, tudod, ez egy pszichológiai trükk lényegében.
1: Az.
0: Mint ha nem tudom, vizet csöpögtetnének a fejedre, hát, vagy a pavlovi reflex, tudod?
1: Persze, hogy egy negatív érzést társítasz hozzá.
0: Nekem volt olyan basszus, hogy nem tudom, éveken keresztül ébredtem ugyanarra a csengő hangra, nem tudom, hogy mi volt, az tök mindegy, ez még valami ilyen nokiás időszakban, és aztán valahol napközben így random meghallottam, hogy valakinek ez volt valami értesítő hangja, és így jött egy ilyen belső hülye hidegrázós érzés, hát az ilyen rosszul vagy, tehát ilyen
1: persze,
0: nem jó, hogy visszajönnek az emlékek, azok a rossz berögződések.
1: Na hát hogyne.
0: Flashback.
1: Meg főleg, hogyha még ilyen nekem általában mindig ezek az ébresztő hangjaim, azok mindig ilyen valami ilyen valami gyagyás zene, azért, mert tényleg így abszolút negatív.
0: És
1: néha visszahallod, ugye igen, ez az, hogy az ilyen ébresztő hangokat visszahallod úgy, mint csengő hang valakinél. Valakinek azt tetszett, érted? Tehát valaki azt, jaj, de jó, beállítom csengő hangnak, és akkor ugye benned meg tényleg így feláll a szőr a hátadon. Tehát borzasztó. Na de mindegy, ettől függetlenül azért a csengőhangok azok mennek. Én azt mondom, egyébként munkától is függ. Tehát például az, aki mondjuk konkrétan mondjuk fizikai munkát végez, állandóan fent van valami létrán, állandóan valami dolga, én mindig ezt vettem észre az én mestereim, mert ott mindenkinek be volt kapcsolva a csengőhang, azért, mert ő nem érzi, vagy nem hallja, vagy érted, tehát igen. Hogy ő ott,
0: jó, hát
1: ő ott dolgozik, és akkor
0: persze,
1: és akkor az úgy szól, mint az állat, és például már az egyik mesteremnek is már tudtam fejből a csengőhangját, és akkor ő így előveszi, és akkor hallja, hogy hívják. Tehát, hogy ez nyilván a helyzettől is függ. Most mi, akik itt ülünk így valahol is, így számítógépnél itt kattingatunk, hát nekünk annyira nem fontos, mert mi halljuk meg azt is, hogy a vibrál. Tehát én a lakás másik végében hallom, hogy tehát hallom, hogy igen, le van téve az asztalra a telefonom. Úgyhogy onnantól kezdve abszolút értem, vagy érzem, hogy
0: jaj, de rossz
1: valaki
0: ez
1: keres.
0: Amikor
1: sajnos.
0: Ez a vibrációs hang is erre meg úgy kiéleződött ugye az, a fülünk, meg ugye az érzékszerveink, mert amikor mondjuk ehhez hasonló hangot is hallok, ami nem az, ami nem vibráció, de valami ilyesmit hallasz, akkor is beszokott kapcsolni ez a reflex, hogy jaj, valaki hív, és akkor nyúlsz oda a telefonhoz, tudod.
1: Persze.
0: Ez van. Ezekkel a készülékekkel írünk, fekszünk elünk.
1: Hát fekszünk elünk, igen. Valamilyen formában azért ez mindig az, és az életünk része.
0: Most itt vannak ezek a kihajtogathatós cuccok. Azt hiszem, hogy neked pont
1: küldtem
0: egyébként, hogy viccelődnek az emberek ezzel, hogy lassan olyan lesz, mint amikor a térképet hajtod ki.
1: Igen,
0: ki széthajtod, akkor kapsz egy ilyen hatalmas egy felületet, és akkor a sarkát oda teszed, és így mondod, hogy haló, fülednél.
1: Minél nagyobb, annál jobb. Olvastam, vagy néztem most egy ilyen régi videót, ugye a Steve Jobs, most lehet így az almát utálni jobbról balról, de az tény, hogy a Steve Jobsnak volt egy zseniális sajtótájékoztatója. Hát a 2010-es, hát akkor bejött az első iPhone. És ugye akkor a piacvezető készülékek, azok ugye most nyilván nem Európáról beszélek itt, de hogy mondjuk világszinten, ugye a BlackBerry volt, meg volt még a
0: Az amerikai biznisztelefon,
1: meg akkor volt még ott felsorakoztatott még azt hiszem, még a Nokia-nak valami régi telefon.
0: Tudod, hogy van egy kollégánk, aki kitartó BlackBerry-t használ még mindig.
1: Igen, tudom.
0: Még ha nem is működik.
1: De létezik, hogy működik. Hát már 10 évát itt nincs se támogatása, meg semmiért. Hogy ennyire jó telefon, ez örökös.
0: Szereti.
1: Nem tudom.
0: Nagyon szereti.
1: És a lényeg, hogy ott volt a Steve Jobs, és így a kivetítőn ott van ez a két telefon, és így mondja, hogy így, tudják, mi a baj ezekkel a telefonokkal, és ezek olyan telefonok voltak, hogy az aján volt ugye egy ilyen fizikai billentyűzet, ugye,
0: igen,
1: tehát, ami ugye a régi telefonokon is
0: kverti,
1: volt.
0: Tehát az kverti. Tehát mint a
1: és igen, akkor tudják, hogy mitől jönnek az új appok, és akkor nem a, tehát az appnak kell alkalmazkodni a telefonhoz, és nem a telefonnak az apphoz, és mondja, hogy tudják, mi a baj ezekkel a telefonokkal, az, hogy így, ez így nem kell. És ugye a videó is így leszedi azokat a képadók, és akkor bemutatta az új iPhone-t. És valójában állítólag így ilyen iparági elemzők szerint, meg ilyen akkori szakértők szerint, ő ezzel a mozdulattal végezte ki az összeset. Tehát ezzel a BlackBerry-t is, a Nokia, minden akkor ugye piacvezető telefonok voltak,

0: és most persze jönnek majd az üzenetek, hogy mert azok milyen jó telefonok. Nyilván jó telefonok, de nem ez a lényeg. Tehát az a lényeg, hogy ő akkor ott ezt így kivégezte, ezt az ipart. Tehát onnantól kezdve jöttek az ilyen egész felületes smartfónok, ugye, és akkor ott persze most ott meg már van 100 fajta, de hogy ő ezzel a mozdulattal, hogy hát ezekre nincs szükség, és így lenyeste a telefonoknak a végét egy ilyen kis animációban. Tehát, hogy ezek ilyen,
1: a billentyűzet.
0: A billentyűzet eltűnt. De minek legyen ott billentyűzet? Miért legyen ott annyi gomb, amiközül mit tudom, hogy max 20-at fogsz használni? Vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy ez volt neki a dumája, és ezzel így bam, kész, ezzel vége lett a történetnek.
1: Tudom, érdekes dolgok ezek. De közben meg aztán, nem tudom, amikor így visszaérzünk azért... Persze ez, hogy is mondjam, tehát teljesen új irányba, és egy felhasználhatóbb irányba vitte a telefonokat, az okos telefonokat, meg most már megszoktuk nyilván, hogy az érintő kijelzők, és elején azért nem voltak annyira jók, tehát azon gépelni...
0: Nem, de ú, nekem volt, egy HTC-m, egy Wildfire, HTC Wildfire.
1: Ott aztán tényleg mindent leírtál, pedig nem azt akartad csinálni.
0: Igen.
1: Kegyetlen volt. Nekem meg volt az első ilyen, egyik ilyen első Nokia érintő kijelzős telefonom, az a, nem tudom, ilyen, és mindig ilyen, tudod, ilyen zenét hallgatsz, zene, tudod, music. Reklámoztak egy fiataloknak.
0: I love kivettem, music, az volt nekem is olyan telefonom.
1: Az nem is érzékelte az újadat, hanem egy ceruzával kellett így pötyögni, tudod, és így kopogtál a kijelzőn, és akkor az is, hogy viszonylag pontosan, de még annyira nem jó működve, ugye ezért leírta azt, amit szerettél volna. Tehát nehéz lehetett ez a fajta váltás. Ugyanakkor meg, nem tudom, tehát volt annak egy romantikája, tehát az, hogy a Nokia is mondjuk, nem tudom, nyilván a drágább modellekben már azért elkezdte hozni, mondjuk voltak ezek a kommunikátor modellek, emlékeztek rá, ami úgy nézett ki igazából, mint egy kis laptop.
0: Business telefon.
1: Egy kis laptop, és azért egy jaját kiteszel, tudod, és igen. Akkor az komoly, voltál. Komoly, igen. Még hogyha kényelmetlen is rajta a géper, és majd nyilván kicsik a billentyűk, tehát nem tudsz rajta úgy gépelni, mint egy számítógépen. Hát fene tudja, nem tudom. De jó, hát nyilván jó irányba mentem.
0: Azok a telefonok, egy időben
1: elindultak, hogy jó dolog.
0: Azok a telefonok is nagyon mentek, ha visszaemlékeztek rá, amelyekhez ilyen kis stylus volt. Tehát, hogy ez a kis ceruzácska, mivel tudtad irányítani, egy képernyőt nyomkodtad, azokat a kis stylus. És akkor pont erről is beszél ugyanabban a videóban a Steve Jobs, hogy azt mondja, na most akkor hogyan fogjuk működtetni ezt a telefont? Kell hozzá egy ilyen ceruza. És akkor így, kell a francia, azt a ceruzát el fogod veszíteni, azt a ceruzát azt nem tudod hova tenni, az, most mi senki sem akarja, az, mindenki utálja a stylusokat. Úgyhogy egy dolgot tudunk használni, az újjunkat. Tehát is erre mindenki, hogy a tömeg úgy felállt, hogy nagyon vicces ezt végignézni ide 10 pár év távlatából, de érdekes. Szóval, hát igen, végül is logikus, úgyhogy ő még nagyon nagy innovátor volt a csávó. Hát most már a mai világ, mai hozzáállásuk az egy picit más.
1: Érdekes, tudom, hogy van róla, vagy készült róla dokumentumfilm, film is.
0: Ja, igen. Nem jók a filmek, nem jók róla, én így megnéztem őket, nagyon nem jók azok a filmek.
1: De. Azon gondolkodom, hogy jöhetett létre ez a mítosz a Steve Jobs körül, meg ez az egész
0: jelenség. Egy bogaras figura is volt.
1: Igen, de hogy mi vezetett ahhoz, hogy akkor ha tart egy sajtótájékoztatót, és hogy egyáltalán, vagy ott mi volt az erős, az ő személye, vagy a márka, hogy egy ilyen mozdulattal és egy animációval hát azt mondja, hogy akkor így nem, tudod? Tehát, hogy manapság azért nincs, még az Apple-nél sincs olyan ember, aki kiáll és így elmondani, és akkor ez ilyen mértékben változtatna
0: hát
1: mondjuk az
0: irányvonalakon. Hát jó, de az tényleg egyedés utánozhatatlan volt.
1: Tehát olyan érdekes ez, hogy alakult ez ki.
0: Ő nem
1: hogy hallgassanak rá, meg hogy állva tapsoljanak az emberek, és ott nem csak abban a teremben lévő emberek tapsoltak, vagy örültek ennek az ötletnek, hanem baromi sok másik ember is egyetértett ezzel, hogy mondjuk azt a ceruzát, azt el kell dobni az érintő kijelzős telefonoknál. Meghallották az
0: nagyon, emberek. Nagyon fura ember volt ő, tehát, hogy ő ami az innovációt illető, ő megrendíthetetlen volt egy csomó dologban. Tehát például, amikor ő azt mondta a programozóinak, hogy akkor fejlesztetek egy szoftvert, ami majd fut a, hát most a fene tudja mind, most vagy a telefonokon, de azt hiszem, hogy a telefonokon, ugye akkor is akkor az iOS őséről beszélünk, akkor ezek a programozók bevonultak 2 hónapra, és programoztak, úgyhogy nem mehettek haza. Tehát képzeld, hogy nem mehettek haza. És ők bent voltak egy ilyen kampuszon, és ott 2 hónapig fejlesztették az operációs rendszert, vagy annak valamilyen nyilván alfa verzióját, vagy beta verzióját, és amikor ez a 2 hónap, akkor a Steve Jobs bement hozzájuk, megnézte, és azt mondta, hogy ez szar. És újra az egészet. és megint két hónapig nem mehettek haza. Tehát, hogy ilyeneket csinált. Tehát, hogy, egy ilyen, tehát, hogy ő kérlelhetetlen volt, és nem volt abszolút, de nem hajlott semmiféle kompromisszumra. Tehát muszáj volt, és ő elvárt ezeket, és akkor tényleg akkor lett egy ilyen kiforra. Tehát, hogy egy ilyen idézőjelesen beteg állat volt, ami a munkához való hozzáállást illeti. Kegyetlen volt állítólag. De hát aztán itt van. Tehát, hogy meg ő meg egy legendának számít ebben az iparágban legalábbis egészen biztos.
1: Hát meg nyilván egy ilyenfajta hozzáállás kellett ahhoz, hogy meg tudjanak történni ezek a lépések, vagy előrelépések.
0: Hát alapvetően igen.
1: Ebben a technológiában.
0: Persze.
1: 6 óra 28 perc van, Nagy Viktor már itt elalszik ezektől
0: nem
1: a tébáktól.
0: Nem alszik el,
1: mert különben élvezi. Ráfázna. Zenéjünk. Mit játszol nekünk, Viktor? Beberexát? Babarexa? Na, szóljon
0: a
1: az.
0: Deres aztán... már a határ szólít nálunk.
1: Aztán nem sokára jövünk a közérdekű infókkal.

0: közérdekű információ következik.
1: Igen, időjárás.
2: Igen, ez a ChatGPT-től kérdezel valamit, és akkor az úgy kezdődik, hogy igen, pont. És akkor így mondja, de vagy így írja.
1: Ső, hát Feri, 8 fok van itt 8 másik fok van. Források
2: ugye?
1: Szerint.
2: 8 fok van. 8 fok van nálam is.
1: 22
2: a telefonomon.
1: Felhős idő, változóan felhős.
2: Az jut eszembe, amikor ugye Pesten megkérdezik tőled, vagy volt, ez a pestiek poinkodnak ezen, hogy oda jön hozzád a csávó. A helyes válasz a C. De tehát, hogy oda jön hozzád a csávó, és akkor így mondja, hogy mondd meg hány óra van, de a telefonodon, az el akarja venni.
1: Igen, igen.
2: Hány óra, de a telefonodon. Igen, na mindegy, szóval 9 fok van.
1: Nálunk nem alakultak ilyen ötletes megoldások,
2: hát lehet,
1: egyébként adó. Tőlük is kérdezték egyszer, hogy ilyen szerb csapat így megjelent így mellettünk így a parkban. Itt a Lenin Parkban így mondták, hogy hány óra van, hogy valahogy el kellett kezdeni a beszélgetést, de tudtad, hogy sok meg akarnak verni, és az is lett a vége. Na mindegy, azért szép volt tőlük, hogy na, adtak egy ilyen emberi aspektust is az egésznek. Megindították az egész beszélgetést. Nyilván ugye, amikor megmondtad, hogy hány óra van, akkor az volt a válasz erre, hogy miért hazudsz. És akkor jött ugye az ütés. Na mindegy, 22 fok lesz ma, változóan felhős idő mellett, az esti óráktól lehet csapadék. Egyébként erre készüljetek fel. Ennyi az elkövetkező napokban pedig, hát egy picit még kitart ez a hűvösebb idő. A jövő hét folyamán egy kis felmelegedést tapasztalhatunk, majd akkor ilyen 23-24 fok lehet napközben. De ezek a kora reggeli hűvöskés órák, ezek azért továbbra is megmaradnak majd.
2: Mit hát nézzétek, még? Az van. Kevés olyan dolog történik, de majd a hírek összefoglalóban erről nyilvánvalóan beszélgetni fogunk. Ugye elindult a kampány, és most próbálok erről úgy beszélni, hogy ezt ne kelljen. Ugye nekünk itt a televízióban, rádióban, nekünk kötelezően jelölni kell azt a pillanatot, azt a helyzetet, amikor mi kampánytémákról beszélgetünk, tehát ezért is halljátok azt például az én csengő hangomon, hogy választások 2026 a hírekben is, híradókban.
1: Ez a csengő hangod.
2: A televízió, nem ez a csengő hangra beszól a rádióban, a televízióban meg a Bálint Csaba csengő hangján, hogy választások 2026, ő ilyen coolul mondja, én annyira nem, én ilyen vannak, amikor beolvasunk különféle dolgokat, és akkor ezek néha úgy jön neki, hogy mintha túl lelkesek lennénk, pedig nem erről van szó, ezt el kell mondani, tehát nem az van, hogy mert például én is úgy mondom, hogy választások hétben, mint hogy örülnék neki, holott nem erről van szó, hanem elmondunk öt fajta változatot, és akkor ebből a technikus a legjobbat kiválasztja, na mindegy, és akkor általában ez mindig az ilyen nagyon lelkes verzió. Szóval ezekről a témákról is beszélgetünk, majd nyilván, hiszen különféle aláírásgyűjtések és egyebek kezdődtek el, vagy kezdődnek el a mai napon, ezekről a hetes hírösszefoglalókban majd hallhattok. De hát addig is nyilván ezekről szólnak a hírek, ugye ezzel van tele a sajtó. Aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó, ugye? Tehát erről szólnak most a hírek mindenhol, úgyhogy hajrá, hát majd a mi honlapunkon is tele vagyunk ilyenekkel gyakorlatilag. Úgyhogy, de sok érdekesség történik. Nekem például nagyon tetszett tegnap, ugye ott bemutatták ezt az OptiBike alkalmazást, azt nem tudom, tudod, de ami így a bicaj utakat, meg ezeket a körpályákat mutatja be, és ez nagyon hasznos. Ugye ez egy ilyen tompa és tehát igen, Szerbia és Magyarország, Szabadka és tompa közötti együttműködés. Erről is egyébként így évek óta tudósítunk, hiszen épül ez a bicikliút, épül ez a történet, most már nagyon régóta, és ez egy hasznos dolog. Én amikor arra járunk, akkor így autóval, akkor mindig azt nézem, hogy milyen komoly ez a bicikliút, úgyhogy például ez is egy jó dolog, hasznos dolog, és most már van egy applikáció, ami ezt az egész hálózatot így be tudja mutatni. Azoknak, akik kerékpároznak rendszeresen, azoknak ez mindenképpen jó.
1: Jó dolgok ezek, persze.
2: Mi történt? Még átszakadt egy támfalat belgrádi építkezésen, egy autó a gödörbe zuhant. Hát gondolom, és egy Fiat 500-as, jaj, ne! Egy Fiat 500, itt van a kép, jaj! Tönkre, nagyon szeretem ezt az autót.
1: Sok van belőlük. Van még elég.
2: Love this car.
1: Jó, reméljük, nem sérült meg senki.
2: Van még autó.
1: Nyilvánvalóan. Határa minden oké, rendőrök még nincsenek kint.
2: Ulice.
1: Áramszünettel kapcsolatos információ.
2: Vojvode Vlahovica, Obrusio Sedanas, ez tegnap volt, igen. És hát gyakorlatilag ennyi, aztán majd, hogy bármi egyéb információ birtokunkba jut, akkor írjatok, itt írt nekünk Robi is például, Dobarnán Robi, na csá, nekem egy gyerekkori kedvenc játékon főzenéje van, néha végig hallgatom, de melyik az a játék, akkor már írd le, hát én biztos tudom, meg az Oli is. Írd már le, melyik?
1: Ugyan írd már le.
2: Ugyan írd már le.
1: Nagyon érdekel
2: ne kelljen
1: minket.
2: Könyörögni.
1: Igen.
2: Azt, Zoli pedig azt írta nálunk sokáig a Morandi Angels szólt ébresztőnek. Bakos barátommal néztük az Odüsszeiát, most már szerintem másfél hónapja mentünk a Palicsi úton, mentünk ki megnézni gyorsan akartam mondani, mondd már a mozit. Ja, most együtt eszembe.
1: A Palicsi mozi.
2: A Palicsi mozi. Az Abázia, de nem jutott eszembe. Ofélia jutott eszembe.
1: Nekem ilyen paligó. Nekutottak ezzel ilyen szavak.
2: Szóval az Abázia, mentünk az Abáziába, én nagyon régen voltam az Abáziában, nekem egyébként nagyon tetszik az Abázia, tehát hogy nekem az egy nagyon szép, hangulatos, szép. Nagyon szép kis mozi, és így mentünk útközben, és akkor ő bekapcsolta a rádiót, és én róla szenék mentek, Adriano Celentano, Gianni Morandi, ilyesmi, és így megyünk, és jó hangulatban jöttünk, és így rám nézze meg, és azt mondja, tudod mi, a feleségemben nagyon szeretjük ezeket az zenéket, mondom, ez milyen jó, tudod, amikor van egy ilyen közös, hogy akkor mit, ha melyik CD-t visszük, a Gianni Morandit, vagy az Adriano Celentánót, vagy melyiket, Italo Disco.
1: Hát azért nem bírnék túl sokszor olyat hallgatni.
2: Hát, ja, de mondjuk ott elég sok, vannak a nagy slágerek, meg a többi az ilyen
1: B-sides. Persze, ilyen jó esik,
2: volt a Gomorra című sorozat, és akkor abban
1: neki hajtasz valaminek.
2: Az mennyire jó az a sorozat, én mindig így rájövök. Mindig
1: Gomorra? Hát én akkor egyszer néztem, akkor olyan erős
2: sok volt,
1: azután
2: ugye?
1: Nem próbáltam rá újra.
2: Érdemes amúgy, mert utána aztán ott olyan fordulatok jönnek, hogy atya úristen, az egy nagyon kemény sorozat. Ez tényleg egy kemény sorozat kemény embereknek. Tehát, hogy ez ilyen nagyon súlyos. És ott van egy olyan rész, amikor az egyik főszereplő gangster, az úgy próbálja lenyűgözni a csaját, akiben így összakar vele jönni, és nagyon szerelmesben, hogy elhívja az egyik ilyen, hát, és épp utána néztem, akkor ilyen nagyon népszerű olasz énekest oda térre, Nápolyba, és akkor az így, szereszín, szín, a pacomán, miore, és így lenyom egy ilyen dalt, ami ilyen nagyon cringe, ilyen kegyetlen cringe dal, de ott mindenki tapsol, meg így jönnek ki az emberek az utcára egy ilyen Prozívkához hasonló település rész, csak Nápolyban, és akkor ott úgy jönnek ki, és uha, és mindenki örül, és aztán rákerestem, hogy ez egy nagyon híres énekes Olaszországban, és akkor megjelent a showban, akkor
1: csak
2: mindenki elájult. Igen, csak
1: a bűvészetét.
2: Igen. És valamilyen fura neve is van annak az előadónak, mindegy, majd megnézem.
1: Mindenhol mások kínos.
2: Végtelenül vicces, igen.
1: Kínos. Na, jövünk még egy témával ebben az
2: órában. Jó,
1: zenélünk.

0: hétköznapjait a gond terheli. Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek továbbra is. Robi továbbra se írta meg, hogy melyik az a csengő hang, ami a telefonján van.
2: Köszönjük
1: szépen. Én nagyon
2: szépen.
1: Várom. Köszönöm. Köszönjük.
2: Hát köszi.
1: Hát köszi.
2: Istenem, ugrálnak-e reklámok? Mi történik
1: itt? De hol ugrálnak a reklámok?
2: Oldalunkon. Melyik a témánkat tartalmazná most már not responding.
1: Szeretitek a reklámokat? Igen, az a legjobb, amikor eljutunk a not responding szintre. Erroring.
2: Istenem, gyerekek, lefagyott az oldal. Na mindegy, valamely, de tényleg így úgy olvasom most a cikket, hogy közben így rengeteg reklámkép kiugrott, és így le van homályosítva és sötétítve maga a cikk, és így bögyörészem. Tehát a lényeg, hogy de nem tudom megnyitni a címét. Skip ad. Akkor megint meg fog fajdni. Te meg tudod nyitni?
1: Hát, majd
2: ez a maradt sütős téma egyébként. Ja, az a sztori, hogy a Nemzeti Múzeum botanikus kertjében sütött maracot egy család.
1: Igen, ez tegnap megjelent ugye Szarajevóban. Én annyira nem voltam meglepődve ezen, mert úgy voltak vele valószínűleg, hogy
2: szép hely.
1: Szép hely. Igen.
2: Dobjunk föl egyet.
1: Igen, persze, igen. Éhesek
2: volt
1: is vagyunk.
2: Volt is náluk.
1: Igen. Elővették.
2: Vitték magukkal.
1: A szatyorból. Lett az egészben egy ilyen jó hangulat, feeling, can't stop the feeling, ők is így voltak vele, és akkor hiába Nemzeti Múzeum, meg hiába Nemzeti Örökség, meg több száz éves emlékek.
2: Hát szép az is.
1: Szép az
2: de
1: is.
2: De enni is kell.
1: Enni is kell. Tojenes toza jelo, ugye volt egy haverom, az mindenre, és amit nem értett, arra mindenre azt mondta, hogy tojenes toza jelo, és akkor beszéltünk valamiről, akkor így. Akkor őnek ez volt mindenre a reakciója. Úgyhogy igen, öröm ez. Nem tudom, egyébként nekem is problémám van ezzel.
2: Voltak, ilyen 100 eurós bírságot kapott a családfő egyébként azért, mert elkezdte forgatni a malacot.
1: A családfő. fizethet. Nálam egyébként nem az a link nyílik, meg az a vicces a történetnek.
2: Nincs levédve igazából az egész, mint műemlék, úgy rendesen. Tehát, ja, és akkor nem tudják olyan mértékben feltételezem felügyelni.
1: Nem, persze.
2: Az ott a parkban és a hozzátartozó részeken zajló dolgokat.
1: Nem, meg hát arra nincs ember, vagy hát nagyon kevesen vannak, akik ezt ott felügyelhetik. Tehát erről megint csak az jut eszembe, hogy itt nyilván ők most ott lebuktak, mert hát azért egy ilyen malacsütés az alapvetően azért feltűnik embereknek, tehát elmegy a füst mindenfelé. Itt ugye a rendőrség itt értesített az illetékes felügyelőséget, ugye így szól a közlemény, más hatóságokat, akkor azok visszadobták, hogy ez nem tartozik az ő hatáskörükbe. Tehát az az igazság, hogy ilyet még senki sem csinált, azt tudták, hogy ez nem jó, ezért büntetés jár, csak a módszerre nem volt még példa korábban. Tehát, hogy itt akkor hogyan kell eljárni ebben az esetben? Most mi van akkor, hogyha valaki egy ilyen botanikus kertben süt egy malacot?
2: Kivágsz egy ilyen 250 éves fát.
1: Úgyhogy most példát statuáltak belőlük, a 100 eurós büntetés, amit így gondolom röhögve kifizettek.
2: Tehát Palicson van egyébként azon a régi vikkentelepes részén, van ez a park, amikor lementek a sportpályák között. Az is íralom egyébként, hogy néz ki, de hát jóval majd csak rendeződik ez is. Szépen lassan. Maga a Palicsi park része és a fősétány az már gyönyörű szép, és ott hála Istennek azért, tehát a május 1-jét leszámítva szerintem ott azért nem sülnek malacok, vagy nem történik így véletlenül sem ilyen. Viszont van egy ilyen pici parkrész, ugye, amikor sportpályáktól kiérkezel a Palicsi tó partjára, és arra a sétány részre, hogyha lefordulsz balra, akkor arra van a homokos strand, meg ezek az új bárok, meg mit tudom én, és előtte ott a sarkon van egy ilyen pici kis füves terület, ilyen régi pingpongasztalokkal, tudod, ilyen beton. Ból készült ilyen, nem tudom, ilyen sport állványok is vannak, meg nem tudom, tehát ilyen mászókák, meg egyéb eszközök, és oda szoktak általában egyébként, meg hát persze padok és asztalokkal ellátva, és oda szoktak úgy letanyázni egyébként úgy nagyobb csoportokban emberek, és akkor ott én már nem ritka, hogy láttam, mondjuk nem tudom, tüzet gyújtani ott így random a füvön, tudod, itt kiástak egy ilyen részt, és akkor ott így fűztek bográcsost, vagy sütöttek húst, vagy nem tudom, tehát az sem normális igazából, mert az a parknak a része igazából, tehát hogy azért figyelni kellene erre, hogy lángra lobbannyolod bármi más is, de hát na, mindegy. Vagy csak úgy lassan felszámolják ezeket, meg hát úgy valahogy nekünk így a kultúránk része az, hát mi is jártunk még ki úgy az erdőbe például, ami most már nyilván egy komolyabb természetvédelmi
3: övezetként van számon tartva, és most már azért, hogy talán jobban odafigyelnek az emberek arra, hogy akkor ne gyújtsanak random tüzet, hát mi is mentünk itt május elsőjézni akár, vagy bármikor az erdőbe, és akkor tüzet gyújtottunk, és főztünk, vagy sütöttünk valamit, aztán meg hát tudod, bármikor baj történhet ebből, főleg a napjainkban, amikor ilyen nagyon nagy szárazságok vannak ugye, a nyár folyamán, tehát gyakorlatilag. De most már úgy odafigyelnek erre az emberek. Idő kell ahhoz, hogy átszokjanak, de úgy alapvetően bennük van ez, hogy akkor hát süssünk egy, nem tudom, csevapot, néhányat.
1: Főzzünk, süssünk.
3: Random igen. Helyeken.
1: Mi csinálunk? Igen, sütünk. Igen. Hát de itt vagyunk a kertben. Ki nem? Ez valószínűleg ilyen beszélgetés mehetett le előtte, nem? Tehát... Hát, kitér nekem.
3: Igen.
1: Most még botan, és? Jön ide valaki?
3: Éhes vagy, nem?
1: Éhes vagy, nem? Vagy legelj valamit, akkor annyira botanikus kert.
3: Igen.
1: Én ezt így tudom elképzelni. Kit érdekel, senkit nem érdekel. Na, köpnek egyet. Hey! Ezt mondom, hogy így tudom elképzelni. Tehát ez a el tudod, de ez én nem akarok ilyenekbe belemenni, de a fene vigyel, hát belemegyek. Tehát, hogy ez a balkáni mentalitás, érted?
3: Persze.
1: Nemzeti múzeum kertje, botanikus kert, kitér, tudod, ez így. Abszolút nem érdekel. Hát most volt a Magyarosi Csaba volt itt, nem tudom, ismered a Magyarosi Csabát? Ő egy youtuber, most volt itt Szabadkán.
3: Nem az, aki ilyen
1: tekerjúkat
3: csinált.
1: De meg utazik rengeteg helyen. Van ez az Usánka sorozata.
3: Tudom, ismerem a csávot.
1: Na és ő most Szabadkán volt itt a haverjával. Körbejárták a város, pont szakadt az eső is egyébként. Azért tudom ezt, meg azért követtem valamennyire, mert most egy pár hónappal ezelőtt, vagy egy hónappal ezelőtt, nem volt az olyan régen, ő kitette az oldalára, hogy Szabadkára utazunk, írjátok ide kommentekben, hogy mit nézzünk meg. És rengeteg ismerősöm, vagyis hát közös ismerőseink odaírogattak mindenféle tippeket. És akkor ők ezekből válogattak, ugye éttermek, mit tudom én, ugye nyilván zsinagóga, városház, stb. De ami engem nagyon meglepett ebben a videóban, de tök jó volt, ők eljöttek, mit tudom én, ők nagyon rácsodálkoztak, hogy nem tudom, hogy 1000 forintba jön ki az egész napos parkolás, és akkor mondták, hogy hát azt mondja, ezt a pénzt kár elkérni. Vagy úgy, tehát, hogy vettek ott a trafikban van 300 dinárért egy parkolójegyet, és azt mondja, most ez 1000 forint, tehát ez totál, ezért nem tudtak napirendre térni. Jó, hát most értetek, hogy mondja, hogy akkor meg már még kérnénk el, tudod, vagy szóval, tehát ilyen körülbelül ez volt a konzekvencia, és meg az étel is nagyon elmentek burekozni, ugye ide a Gyuro Gyákovics utcába, a híres burekozóba, és ugye mondta, hogy bemegyünk, megeszünk egy bureket. És akkor meg... és akkor vettek bureket, és ami még nagyon vicces nekem, egyszer így megmondanám, magyarországi, ez nem dinár, gyerekek, az dinár. De mindenki akkor úgy mondják ezt a dinárt, érted? A dinár,
3: és úgy érzem magam, mintha ilyen ókori fizetőeszközben
1: nem, most kommunikálnák. Én nem rajtuk nevetek, én velük nevetek. Tehát ugye ezt így szokták mondani.
3: Dehogy is.
1: Dínár helyett dinár. Na de, az biztos, hogy körbejárta, és a Magyarosi Csaba, de most ez mind nem érdekes, mert a Magyarosi Csaba az úgy felkészült gyerekek Szabadkából, ő ott levizsgázott 10-esre. Nagyon profi volt. Tehát ő felkészült, mind elmondta, Szabadka múltja, jövő, jelene.
3: Felkészült.
1: Mindent elmondott, érted? Elmondta...
3: Levizsgázott.
1: Ez mindent.
3: Lehet, hogy itt is maradt.
1: Igen. Magyarok.
3: Így megszeretett, lefektette az alapokat.
1: Szecessziós város, Art Nouveau, ugye,
3: persze
1: sor,
3: ez nagyon szimpatikus egyébként, amikor külföldiek mennek másik városokba, ugye, és szabadkai vonatkozású ilyen témák is azért megjelennek, nem csak ezzel az illetővel, hanem voltak itt még más külföldiek is, vagy nem tudom, ilyen ismert arcok, nem tudom, influencerek, youtuberek, akik ugye megjelentek, és akkor tök jó azt látni igazából, ugye.
1: Aztán mentek a Piket csárdába.
3: Ugye, vagy picit elő is adja magát, mert fontos ez, de hogy alapvetően azért olyan jól esően nézi az embert, hogy szabadkaiként, hogy na jó, azért tudja ezt is, meg hogy tudod, hogy tetszett neki, jaj, de jó. Tehát van az emberben, a nézőben is egy ilyen öröm, ugye, aki itt él, hogy jó, van, tetszik, akkor a külföldieknek is az, ahol mi élünk, meg szép ez a, nem csak nekünk szép ez a város. Aha. Jó dolgok
1: nem
3: ezek.
1: Nem csak neked fáj, magad maradt.
3: 6:54 perc van.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek röviden.
1: Választások 2026.
4: A Magyar Összefogás lista Vajdaság szerte megkezdi a támogatói aláírások gyűjtését a nemzeti tanácsi választásokra, jelentette be tegnap Facebook videójában Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondta, tervük az, hogy 5000 aláírást gyűjtenek össze. Az aláírások gyűjtésére ma, szeptember 24-én kerül sor. Az aláírásgyűjtés helyszínei és időpontjai megtalálhatók honlapunkon is, a panonrtv.com-on.
1: Választások 2026.
5: Átszakadt a támfal egy belgrádi építkezésen, egy autó a gödörbe zuhant, az ügyészség elrendelte a nyomozást, sérültek nincsenek. A Vojvoda Vlahovics utcai építkezésen történt esemény kapcsán az ügyeletes ügyész elvégezte a helyszínelést a támfal megrepedéséhez vezető összes körülmény tisztázása érdekében. Az eljárás további menetéről és a megállapított tényekről a nyilvánosságot időben tájékoztatják, áll az ügyészség közleményében.
1: Szeptember 25-e és 27-e között tartják a 29. méhészeti napokat Szabadkán, azaz a hétvégén. A háromnapos rendezvénynek a Városház előtti tér ad otthont az érdeklődőket, méhészeti kiállításokkal, termelői mézekkel és különféle méhészeti termékekkel várják, emellett szakmai előadásokat és tanácsadásokat is szerveznek. A rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen a méhészek és a szakemberek tapasztalatcseréjére, valamint közelebb hozza a méhészeti termékeket a fogyasztókhoz.
5: Ma rajtol a férfi kosárlabda Euroliga új idénye, az új szezonban már 20 csapat küzd meg egymással a trófeáért a megújult 38 fordulós alapszakaszban. A nyitónapon rögtön 7 mérkőzést rendeznek meg, Szerbiát két belgrádi együttes, a Crvena Zvezda és a Partizán képviseli.
3: Időjárás.
1: Változóan felhős időnk lesz ma, sok napsütéssel, a csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
6: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
7: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
9: Bomax.
10: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Pannon reggeli.
2: 7 óra 14 perc van. Igen. Sziasztok, jó reggelt kívánok.
0: Való igaz.
2: Való igaz. Zoli írta, ez is egy érdekes felvetés, hogy Szarajevóban malacolt. Hát úgy látszik, hogy ők ilyen pogányok voltak, ugye? Tehát itt Szarajevóban malacot sütöttek.
0: Hát ottani szerbek például.
2: Helyek, nem helyi arcok, igen.
0: Horvátok.
2: Igen.
0: Nekik szabad.
2: Nekik végül is szabad. No, de most másról beszélgetünk. A Gemini, az egy zseniális
0: ChatGPT volt most ChatGPT. Egyébként, aki elkövette ezt a hibát. Tegnap
2: a Gemini. Volt egy ilyen,
0: nem itt a ChatGPT-ről van, szóval egy ilyen kamu fesztivált.
2: Ja, de most nem, most a hegyre, a hegymászásról beszélünk.
0: Ja, hegymászás, ne haragudj.
2: Azt hiszem, hogy a hegymászás.
0: Linkre, több igen, mert most a
2: több is van, hál' Istennek.
0: Ja nem, várjál, bocsi, azt én véletlenül hagytam be.
2: Nem baj, mert igazából ide tartozik általában. Ugye arról beszélgetünk, hogy nekem van egy ismerősöm, ez gyorsan elmondom egy elöljáróba, nem fiatal, ettől függetlenül, ő ChatGPT-vel szervezett le egy nagyon komoly. De most nem mondom el, hogy hova, mert hát komoly lehet, hogy magára ismer, de lényeg, hogy a világ másik végébe, szó szerint, és szervezett le mindent. A repjegyfoglalástól kezdve mindent, és ezt mind ilyen 70 plusz évesen. És ugye le a kalappal, működött a történet, tehát minden oké volt. Viszont nem mindig minden oké. Tehát ugye bele lehet szaladni hülyeségbe. Tehát például a ChatGPT bekamuzott valami halászlé fesztivált, akkor kezdjük ezzel, ugye több mint 10 turistabusz érkezett a Dunadeltai Jurilovcára, ez a Dobrudzsai Lipovánok halászlé fesztiválja, és a vendégek nagyon lelkesek voltak, hát nem volt fesztivál, az az igazság. Mert hogy a polgármester szerint egyes utazási irodák már ugye nyár elejétől hirdették a programot, voltak időpontok, volt, aki augusztus végére, más pedig ugye szeptember elejére tette, és hát ugye rugalmas volt itt a kínálat, de az a vicces, hogy a halászli fesztivál maga soha nem létezett.
0: De ez érdekes, hogy utazási irodák reklámozták.
2: Utazási irodák reklámozták az AI segítségével, vagy az AI
0: használatával. Lehet, hogy túlságosan rábízták ugye a reklámjaikat az AI.
2: Hát valószínűleg igen. Igen.
0: És akkor ő generált, így kitalált egy ilyen fesztivál.
2: De létezik, maga a fesztivál egyébként létezik, ez 2009-ben indult, itt mindössze 200 résztvevős helyi ünnepségként indult. 2023-ban a Goran Bregovic is fellépett itt, tehát hogy azért itt ez létezett maga a fesztivál, csak az a baj, hogy idénre nem volt meghirdetve. A ChatGPT viszont úgy volt vele, hogy hát a tavaly volt, akkor lesz idén is. Nem? Logikus. Tehát hogy egy ilyen gondolatmenet mentén okoskodott a ChatGPT, mentek is az emberek. Egyébként nem feltétlenül a ChatGPT itt a legnagyobb ludas, mert hogyha ez egy olyan fesztivál, amit azért évről évre megrendeznek, akkor tehát szerintem, hogyha Sziget Fesztivált se szerveznének Pesten, akkor is abban az időszakban megérkeznének emberek, hogy na jöttünk a fesztiválra, miért nincs? Vagy érted? Tehát szerintem ez történne.
0: Érdekes, ez egyébként ugyanaz érvényesül, mint ugye általában az emberekkel, amikor még nem is volt AI, hanem mondjuk valami igazából a nyomtatott, leírt mondatokra, gondolatokra is tudnak hagyatkozni. Hát hányszor hallottok azt a gondolatot, hogy nem tudom, valaki tudod, ilyen teljes meggyőződéssel beszélt valamiről.
2: Igen.
0: Ami aztán lehet, hogy kiderült, hogy nem feltétért mondatokra, gondolatokra is tudnak hagyatkozni. Hát hányszor

0: mondás, hogy rákeresztem, de mondom, biztos, hogy így van, és akkor hoppá, hoppá, igazad igen, van,
1: jaj, na most tudod. Igen.
0: De még mindig nagyobb eséllyel ad ő helyes vagy jó válaszokat, és ez kialakít bennünk egy olyan érzés, hogy akkor feltétel nélkül, gond nélkül hagyatkozhatunk rá. És mennyire érdekes ez az emberekben, hogy tudod, mindig ezt a kényelmesebb utat választjuk, hogy jó, van, akkor hagyatkozzunk, hát ő azt írta, az jó lesz, csak jó lesz, tudod, és így nem veszed a fáradtságot, hogy utána néz, nyilván azért használod, hogy könnyíts
2: persze.
0: A helyzeteden, értem
2: én nagyon bele lehet szaladni, tehát amikor én például most nyáron, nyárhangoló fesztiválon két krimi íróval beszélgettem, nagyjából egy héttel az esemény előtt kezdtem el olyan formában, tehát felkészülni az ő életútjukból, el is olvastam egy-egy könyvüket, de azt nyilván nem lehetett a ChatGPT-re bízni semmilyen formában, de maximum összefoglaló, de azt meg úgy nem is mertem, nem is akartam, mert szeretem a krimiket, és aztán ez egy jó, két nagyon jó író volt. Na mindegy, de hogy a ChatGPT-ben annyit csináltam, hogy beírtam a neveiket, és mondtam, hogy szedj össze róluk minden információt az internetről. Szedj össze róluk minden információt. És elmondta, hogy és összeszedte, nagyon mindenféle információkat dobált, és akkor azt mondta, hogy jó, ami érdekes, és ami mentén mondjuk el tudsz indítani egy beszélgetést, az, hogy mindketten vajdaságiak, és hát ugye ez egy közös nevező, mindkettő egy vajdasági születésű két krimiíróról van szó, és hát ugye ez fantasztikus dolog, hogy akkor ezen a nyomvonalon elindulva, ugye te majd ebből fel tudod építeni ezen és ezen az úton, módon a beszélgetést, és akkor én erre így írtam neki, hogy de mondom, várj, mondom, csak az egyikük doroszlói, mondom, a másik magyarországi, és visszajött, hogy ja, tényleg, akkor semmi, hát jó öreg, érted?
0: Tehát, rögtön az elején elástad volna magad.
2: Érted? Így szólni kellett neki, hogy de várj, mondom, tehát, hogy ne, csak az egyikük vajdasági szállandó, és akkor tényleg ezt benéztem. Bocsi, tudod, de hosszan leírta előtt, hogy ő akkor ezen a nyomvonalnál, hogy ez a két vajdaság, és akkor azt mondja, meg is magyarázza, hogy azért, mert hogy az egyik vajdaság, akkor úgy következtetett, hogy akkor valószínűleg a másik is, de miért lenne a másik? Tehát, hogy így, ne, na mindegy, de voltak
0: vigyázni kell vele. De pont itt egyébként ez a túrás cucc, ami most véletlenül bemaradt, ezt még ugye az Ecivel tárgyaltuk.
2: Igen, a túrás, igen.
0: De ott nem nagyon hibázott egyébként a Gemini, hanem inkább az emberek hagyatkoztak megint csak túlságosan rá. Én nem bírom így mondani.
2: Tudom, én sem bírom, nem bírom.
0: És ott is inkább az volt, hogy ő most adott, nem tudom, irányvonalakat, hogy akkor nem tudom, hogy tervezzék meg a túrát, milyen időhosszúságúra, mennyi ételt, mit tudom én, folyadékot vigyenek magukra, és valamit rosszul mértek ki, vagy rosszul mértek fel. Hát most nyilván ebben nem feltétlenül a AI-ja hibás. De beszéltünk arról egyébként, hogy én például, igaz, hogy nem nagyon teszteltem, de szerkesztettem vele útvonalakat egyébként, amikor mondjuk nem tudom, szeretnél úgy kirándulni, elmenni, valamiket megnézni, aha, és akkor azt mondod, hogy nem tudom, délnyugat Magyarországon kérnék szépen egy ilyen, egy egynapos túra útvonalat, nem tudom, kocsival, mit szeretnél megnézni, és mindent ki tudsz választani, hogy tudod, milyen látnivalók, akkor kicsit behatóbban ez a téma, az a téma, vagy nem. Tehát igazából óriási, persze, hogy tényleg rengeteg terhet levesz az ember válláról. Aztán a másik meg az, hogy tudod, most mennyire lesz az legit az útvonal, vagy mennyire lesz
2: hát
0: járható.
2: Én ebben nagyon nem bíznék.
0: Elvileg kéne, mert Google térképet bevonva is tudja, leszerkesz neked egyet, ezt elmented, és ezt megnyitod, és igazából megvan a navigációd is.
2: Túl filozofál az
0: de dolgokat. Érdemes egy picit talán úgy utána nézni.
2: Igen, persze, minden a dolgok, mert jó, oda is írja, tudod, hogy minden fontos infót ellenőrizd le. Tehát nyilván, ez benne, igen, van. Igen. Hozzátartozik, mi nagyon sokat beszélgetünk ebben a műsorban is, meg most már a híradóinkban is a mesterséges intelligenciáról, meg mindenféle konferenciának, meg a Connected Grow-nak is most ez ott a témája. Tehát, hogy igazából alapvetően a mesterséges intelligencia, az most már a mindennapjaink része, meg most már ez kicsit ilyen, már ilyen lerágott csontnak is érzem, hogy minden ilyen világvezető kiáll, és akkor elmondja, hogy hát a mesterséges intelligenciára oda kell. Oké, tudjuk, tehát ez az életünk része. A Krassza Horka is most a Partizán interjúban azt mondta, hogy nem, tehát hogy az AI az már meg tud írni egy olyan regényt, mint amilyeneket ő ír. Tehát hogy ilyen alapvetően az AI az most már az életünk része, akár tetszik, akár nem. A felhasználási módokkal vannak kérdések, és ez fejlődni fog. Elkezdődött tegnap ugye az ENSZ közgyűlés New Yorkban, és ott is a nagyon, én éreztem nagyon mindegy, szóval tehát voltak olyan megszólások, amik arról szóltak, hogy az AI az így, meg az AI az nagyon meg irányítani kell, meg transzparenssé kell tenni a fejlesztési folyamatokat, stb. Tehát ilyenekről beszéltek azért nagyon sokan, de aztán jött a Trump, aki a kedvencem volt, aki ránézett az Irán képviselőjére, és mondta, hogy így Iránnak felajánlottam a kereskedelmi kapcsolatok felerősítését.

0: Sét, és felajánlottam, hogy Amerika mindenben támogatni fogja és segíti őket, cserébe azért, hogy lemondanak az atomprogramjukról, és bezúzzák az összes ilyen kísérletüket, ami az atomprogram fejlesztésére irányul. Nemet mondtak. This was a big mistake. ez nagy hiba volt. Ez nagy hiba.
1: Megszólalt az old school.
0: Utána olvastam ilyen...
1: Iskolá.
0: Olvastam ilyen tudósításokat. Olvastam ilyen
1: tudósításokat, hogy minden
0: állítólag a Trump beszéde, az így, az körülbelül ilyen elemzők szerint kb. 20 évre vetette vissza a külpolitikai diplomáciai kapcsolatokat. Mindenkit kiosztott. Tehát mindenki. Istenem. Azt is, akivel egyébként jóba vannak. Tehát, hogy az is kapott. Mindenki kapott a szájára. És egy másik vicces dolog még a Trumpról, ami most eszembe jutott, vagy most nem az AI-hoz kapcsolódik, de hogy ugye ő kitiltotta az újságírókat a Fehérházból. Most ennek a részleteiben nem menjünk bele, de a lényeg, hogy összezárt a teljes média Amerikában. Tehát még a Fox News is, meg a CNN is így összezárt abban a tekintetben, hogy ezt elítélik, és erre a Trump létrehozta a Trump TV-t. Tehát, hogy így tehát Monty Python az egész, tehát, hogy így hihetetlen. Most van a Trump TV, meg van neki, ez én le is töltöttem ezt a Truth Social nevű appot, ami csak a Trumpé, tehát ő ott nyomatja a dolgait, meg ilyen republikánus dolgok, meg jobboldali mindenféle elméletek vannak, van ilyen filmrovat, akkor csak ilyen nagyon érdekes, igen, érdekes világ ez a Trump éra, ez nagyon extra. Jó, mindegy, de szóval, és akkor de én úgy tudom ebben a ebben a hegyi túrában, hogy azt is megkérdezték tőlük, hogy mennyi ételt vigyenek magukkal? Megkérdezték a ChatGPT-t, és akkor
1: hát,
0: ő írta,
1: hogy... Kérdezték, ő általában egy ilyen teljesebb körű tájékoztatást ad mondjuk egy ilyenhez, vagy javaslatot, ugye, és akkor valamit rosszul mértek fel, nem tudom, sokkal később mértek fel, mint amit ott így satszolt nekik, és akkor aztán ott ragadtak, akkor keresték őket. Igen. Ez a fesztivál, hát ezeket meg csekkoljátok igazából, tehát nem tudom, viszonylag könnyű még mindig talán kiszűrni az ilyen AI tartalmakat, most nem tudom, az a
0: hát talán
1: annak, aki
0: nyilván,
1: de annak, aki mondjuk úgy folyamatosan foglalkozik vele, kezdve akár a képektől. Tudod miért? Azért, mert senki nem, vagy nagyon ritka az, amikor valaki úgy foglalkozik vele behatóbban, hogy akkor az tényleg realisztikus legyen, hanem általában a hétköznapi emberek írnak be promptokat, és akkor az legenerál egy rissz-rossz képet, tudod, és akkor azokról még meg tudod állapítani, tudod, hogy akkor most ez itt valami kamu, vagy valami nem stimmel. Utána kell nézni. Érdekes ez, hogy, hogy tudod, csak netes reklámok alapján most megindulsz, nem tudom, 600 km-re arrébb egy halászi fesztiválra.
0: Igen.
1: Úgyhogy láttál három reklámot, és ilyen AI képek voltak, vagy láthatóan ilyet, akkor menj is el. Tehát, hogy ezekről talán nem tudom, hát az épeszű ember feltételez, ami azért nem csak rá hagyatkozik 100%-osan, tudod, hanem akkor oké, segítségül kívja, de közben azért ő is egy picit úgy megpróbál nyitott szemmel járni, lehet, hogy ez egy fontos kombó. Úgyhogy,
0: hát valahogy azért.
1: De előfordul, igen. Hát körülmény. Ő néhány kitalál. Ezt hát, meséltem akkor is, amikor beszéltünk akkor az AI-ról.
0: Ez már sokkal készpénzként kezelt. Tehát abszolút késztényekként kezelt.
1: Persze, igen, ez érvés, amit mondtuk is, tudod, hogy le van írva, hát úgy van.
0: Igen.
1: Ettől kell egy kicsit eltávolodni, vagy kihátrálni ebből a pozícióból. Meséltem akkor szerintem, hogy olvastam valami cikknek a címét csak, de abban már benne volt a lényeg, hogy létrehoztak AI agenteknek egy virtuális világot, kaptak ilyen karaktertestet, és teljesen rájuk bízták a, nem tudom, abbi várost is generáltak köréjük, és akkor a felügyeletét ennek
0: ilyen,
1: az egész rendszernek, hogy mi lesz.
0: Igen, ez volt,
1: uralomra törtek, saját nyelvet alakították ki, kirabolták a bankot, megszerezték a pénzt,
0: bizonyos
1: ilyeneket csináltak.
0: Más AI modelleket a Dunába lőttek, mondjuk.
1: Genocídium
0: történt.
1: Vallás kialakult.
0: Hát ez van, ettől kell félni? Nem kell félni.
1: Nem kap testet, addig talán nem lesz baj.
0: Valamelyik politikus mondta azt is, vagy külföldi amerikai politikus, hogy ki kell húzni a falból, ha nagyon sokat okoskodik.
1: Végül is. Reméljük. Elég lesz ennyi.
0: A South Parknak van az a része, amikor nincs internet. Elmegy az internet Amerikában. És akkor mindenki az utcára mennek az emberek, mint egy zombi apokalipszis, így mennek még. És akkor elindul az egész város egy ilyen hegyi faluba, ahol állítólag még van egy kis internet. És akkor oda így mennek az emberek, hogy felpakolnak, elhagyják a házaikat, és így mennek, és akkor van jelenet, hogy így megy a család, ugye mennek ki az autóval, ilyen tömegek, meg ilyen gyújtogatás.
1: Igen.
0: És egy, tudom, hogy van egy jelenet, hogy a laptoppal ráugrik valaki a szélvédőjére.
1: Zseniális.
0: Ráugrik, és akkor ilyen artikulálatlan hangon, hogy what's happening?
1: Hát de ilyenek lennék.
0: De tényleg ilyenek lennék.
1: Szerintem, hogy túlzásnak tűnik, de amúgy gondoljuk bele, basszus.
0: Tehát, igen, és akkor valahol egy ilyen föld alatt ilyen föld alatti bunkerben van az internetnek a fő kompjútere, és akkor oda megy az egyik gyerek, azt hiszem a, nem tudom, a Kyle, és így kihúzza a falból, és így visszadugja, és így visszajön az internet. Igen. Ennyi történt.
1: Igen. Igen. Számolján 5x szabály.
0: Igen. Ez zseniális.
1: Rútereknél. Igen.
0: Úgyhogy
1: vannak ilyenek fantasztikusak egyébként nekem most így, de ez nem is ez. Csatás, de nekem a Family Guy-nek egy epizódja jutott, ez nem most, mert még a napokban is annyira elkezdi hangosan röhögni, amikor megjelenik az új valamelyik, nem tudom, iPhone, és a Peter így az egyik ilyen iStore-ba, és akkor így nézi az új iPhone, mindenki nézeget, és akkor így, és itt az új, nem tudom, Apple fülhallgat, és azok a kábelesekkel, mint mindig az volt az élmény, mindig összegabajod, és akkor így elmegy, kipróbálta, persze, igen, mondja az arad, hogy kipróbálja, és így fél perce később, hogy fekszik így a föld, és így rá van, így tekeredve, így nem bír, így mindig ez történt. A kábeles fülhallgatókkal.
0: Hát, hát biztos, az biztos. Most megint divat egyébként a kábeles fülhallgatókra. Bent voltam itt az egyik ilyen egy ilyen boltban itt a Strossmayer utcán is, és előttem volt egy fiatal ember, és most ketten is voltak előtt, és megkettőnek ilyen kábeles fülhallgatója volt, és ilyen, és ki volt, hogy téve, olyan látvány.
1: Tudod, mit nem sikerült még áthidalni? Én tökre örülnék neki, én szeretem a Bluetooth-os fülhallgató megoldást, hát mert nyilván sokkal kényelmesebb.
0: Alig várom, hogy vége legyen a dótos
1: korszaknak.
0: Amit
1: te zenét hallgatsz, meg mit tudom, mi addig nem zavaró. Engem egy kicsit zavar mindig, az van egy pici csúszás, nyilván egy átjátszási csúszás, ez a latency.
0: Van egy pici, igen.
1: Azon, amikor videót nézel, akkor látod, hogy nem teljesen van összhangban, vagy szinkronban ugye a szájmozgás, meg az elhangzó szöveg. Emellett, hogyha nem tudom, te mondjuk, nem tudom, videókkal dolgozol, vagy persze, vágsz, vagy ott meg végtelenül zavarod, tehát az a csúszás, persze, nem az tudod, az hogy igen, akár igen, hanganyagot, ha vágsz itt a rádióba, tehát azt sem lehetne kábel nélküli fülhallgatóval csinálni. Ez ami még nehézkes. Nem tudom, hogy létezik olyan bluetoothos átjátszó, ami már olyan erejű, hogy nincs ez a csúszás. Már onnantól kezdve akkor megtérek feleseges a kábel, de hát én is azért hallgasználok egyébként kábeleseket.
0: Van egy pici létezik.
1: Nyilván az így rögtön így jön a hang, meg minden egybe van. Ja.
0: 7 óra 30 perc van.
1: Azaz fél 8.
2: Talk a man.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Pannon reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: 7:41 perc van. Sziasztok, jó reggelt kívánunk. Ez itt a Pannon reggeli.
2: Legfrissebb adása.
1: Legfrissebb. A csütörtök napot kerestem. Tehát csütörtök van ma. Beköszöntött hát a csütörtök, és lassan az ősz
2: lesz
1: is.
2: Lesz majd eső este. Hideg van, kegyetlen hideg van.
1: Hát ahhoz képest, hogy mi volt itt két héttel ezelőtt, ez se jó. Semmi se jó.
2: Ez se jó.
1: Jobban szeretem ezt, az igazság.
2: Egy fokkal én is.
1: Ez az én
2: jó napközben már, oké, ez a reggeli hideges, hideg időszakokkal nem nagyon tudunk még mit kezdeni.
1: Nem.
2: De az a nagyon meleg se volt jó, mert meg kiszáradt minden. Ugye erről lehetett folyamatosan olvasni, hallani.
1: Például egy tó is kiszáradt. Egy tó is kiszáradt, amit van Szeged környékén, ez a gumistó.
2: Nem véletlen a neve.
1: Nem véletlen, de mindjárt mondjuk, hogy miért. 4,5-4,6 hektár, nem természetes eredetű tóról van szó. Egykor a környék tavaly, azok egykor egy ilyen téglagyártáshoz kapcsolódó agyagbányászat nyomán alakultak ki, ugye itt normál vízellátás vagy vízállás mellett hát 6 méteres mélységet is elérhette egyes források szerint ez a tó, tehát hogy azért itt nagyon érdekesen, és hogy miért hívták gumistónak, hogy itt a csapaték szegény, meg forró nyár, nem csak ezt a tavat viselte meg, hanem egyébként is a Magyarország és a vajdasági vizeket is Szeged határában a gumistó leapadt, mondjuk így.
2: Hát kiszáradt, pedig voltak ilyen mélyebb pontjai is.
1: Gyorsan rájöttek az emberek, hogy miért hívják gumistónak, amikor leapadt ez a tó.
2: Előjött az igazság fel. Mennyit szedtek ki?
1: Felütötte a fejét az igazság. Százával szedték ki a gumiabroncsokat.
2: 1100 darab gumiabroncsot eddig.
1: 1100 darab gumiabroncsot szedtek ki a tóból.
2: Vannak képek egyébként, és ezek nem kis gumiabroncsok, tehát simán ilyen kamionkerekek.
1: A Michelin gyár outletjére emlékeztető
2: ez
1: képek.
2: Ez nagyon durva.
1: Tehát tényleg 1100 gumiabroncs.
2: De mi dobták oda az összeset?
1: Nem tudom.
2: De mi? Hát le lehet ezeket rakni. Én azért nem értem, mert nem tudom, én is tudok olyan gumiszerviz Szabadkán, ahol így...
1: Akik beveszik a használt gumit.
2: Hát így leveszik, igen, és akkor ott marad náluk. Most ők tárolják, használják valamire, nem tudom, ott már tudok, hát konkrétan ez, amiről beszélek, ott ilyen nagyon kreatív az illető, aki tartja egyébként ezt a szerviz. Ő már így alkotott is valamiket ilyen gumiabroncsokból, ilyen ülőként, nem tudom. Valamire lehet használni, vagy ha más nem, akkor megfelelő helyről kell szállítják. De én lehet, hogy egyébként ilyen helyekről szállították a szervét.
1: Hát így van. Vidd el a tóba.
2: Kell ott a hely.
1: Dobd be a tóba. Jó lesz ott. Senki se keresik.
2: Ez nem tűnt fel senkinek. Hogy
1: hát ezért. Lehet, hogy nem tűnt fel senkinek. Vagy ez egy olyan dolog volt, amivel mindenki tudott, csak senkit se érdekelte a történet.
2: Istenem.
1: Ez mellett, a tó mellett egyébként vannak még szomszédos tavak, itt ez valami, amelyik szintén full kiszáradtak, van az egyik a keramit, a másik a teljes, ennek még állítólag lötyög az alján valamennyi víz mutatóban. Szomorkás a hangulat.
2: Még plocsan, hogyha rálépsz.
1: Igen. Úgyhogy itt a...
2: Flöffen.
1: Itt a gumis. A gumis az ezért izgalmas, mert tényleg rengeteg gumiabroncs van benne, és ez tényleg nagyon látványos, tehát itt a körbefotózták.
2: Előjöttek egyébként ilyen érdekes tárgyak, itt a nagy opadások következtével egyébként a Dunáról lehetett sok ilyet olvasni, hogy régi hajóroncsok, második világháborús roncsok, régészeti leletek. Aranyosak voltak a régészek, egyébként azt úgy kommunikálták, hogy lett ilyen nagyon értékes most, ami ott feltárult, nem tudom, hogy mi volt, ez valami régi. Hát ez valami roncs, fene tudja, valamilyen építmény, maradvány, és akkor ők viszont hát nyilván ugye nagyon tiszteletben tartva a természetnek a dolgait vizsgálják, és akkor így úgy volt megfogalmazva a cíbe, hogy most sietniük kell, mert ilyen ritka arkalap, és akkor így figyeltem, így elképzeltem. Kimentek, és akkor így óvatos, hogy gyorsan, így még ricskétig nem mertek közel menni, mert azt már nem szabad, és akkor amennyi belefér, gyorsan, hogy rögzítik.
1: Igen.
2: Ahelyett, hogy oda bementek volna, és kivették volna azt a tégladarabot. Elviszik haza. Mert sokan ezt csinálták egyébként, tehát régi biciklik, nem tudom, mindent találtak. Olyan dolgok jöttek elő igazából, ami akkor lehetett ilyeneket látni, amikor olyan elterjedt, ilyen divatos lett. Én is nem tudom, ezek a közösségi oldalakos videókban láttam. Pár éve lehet még szerintem ilyet kapni, ilyen nagy teljesítményű mágnesek. És elszaporodott a neten egyébként az elképzelés, hogy ilyen mágnes pecázás. Ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen mágnes talpad, ez egy ilyen korong lényegében, és akkor meg tudod, ki tudod választani, hogy nem tudom, milyen erősségű legyen ez a mágnes, de ez tényleg olyan, nem tudom, oda tapad hozzá valami fémtárgy, és akkor azt alig bírod levenni, tehát ilyen brutál erős, így odafogja. Kaptál hozzá egy nagy kötelet, azt így behajítottad egy hídról, és akkor ami kijött, úgy alulról, tudod, igen, és akkor mindenfajta cuccat szedtek kezedet, mint bicikli, nem tudom, pisztolygolyó, nem tudom, kések, nem tudom, ilyen fémtárgyak, nem tudom, minden, amit így behajítottak, vagy valahogy bekerült abba a vízbe.
1: Amiket gondolom előtte bűncselekményeket követtek el.
2: Nem kizárt, ugye, hát igen.
1: Bent maradtak, bent bedobálták
2: őket. De alapvetően, hát most ezek így előjöttek a vízből, ugye, és hát szárazon is láthatóvá váltak lényegében. Ijesztő ez egyébként tényleg, hogy apadnak ki a vizek. A Topolyai tó az egy ilyen nagyon látványos példája ennek.
1: Régen
2: vannak törekvések arra. Hát, basszus, megy el, nézd meg. Azok a mólók, tuti, mondtam már, lehet, hogy unalmas is vagyok, de el vagyok képedve rajta, azok a mólók, amik így a tó szélén húzódnak, pecás mólók, vízben voltak nyilván eddig, hiszen azért móló.
1: Most meg már nem.
2: Most onnantól számítva egy ilyen 10-20 métert vehetsz még így a száraz földön. Yes, a móló végétől, és ott indul lassan a víz.
1: Csúnya.
2: Ez elképesztő szigetek alakultak, nem tudom, szárad, brutálisan szárad ki a történet, úgyhogy talán most, nem tudom, mintha hallottam volna valamilyen szóbeszédet, hogy most megpróbáljuk majd valahonnan, valamilyen módon pótolni, ugye. És nem is biztos, hogy ez ugye konkrétan a meleg hatása, hogy most elpárolgott, hanem nyilván a meleg hatása miatt több vízre volt szükség, egy csapadék hiány miatt több öntöző vízre volt szüksége ugye a mezőgazdaságban dolgozóknak, és akkor nyilván ugye szívják ilyenkor az ilyen állóvizekből a vizet, és akkor locsolják. Érthető ez is valahol, mert nyilván ugye etetni kell az embereket, meg termeszteni ezeket a növényeket.
1: Hát, nem ez a módja, tehát ez nem így
2: csak
1: kell.
2: Csak hát ilyen két évű a sztori,
1: vannak erre módszerek.
2: Szoború. Hát reméljük, hogy azért normalizálódik majd a helyzet.
1: Vagy vannak itt elég komoly reformokra lenne szükség ebben a vízgazdálkodásban. Arra múltkor pont a Bakos Viktorral beszélgettünk, a Bakos Viktor barátom, ő nagyon hosszan mesélte ezt, hogy ezt hogyan lehetne megoldani. Tehát ezek ilyen országos szintű intézkedések lennének, és ezekre lenne szükség ahhoz, hogy ezt valahogy kiküszöböljék. Na mindegy, de ezt sok rengeteg gumit, amit kiszedtek ebből a gumistóból, mind elvitték a Green Tire ZRT-hez. Itt ez egy nagy cég. Itt
2: akik egy másik tóval szállítják
1: majd
2: el.
1: Itt az igazgató azt mondta, hogy hát a telep éves kapacitásra a Szegedből beszállított mennyiség nagyjából a 600-szoros, szóval ők itt mi abszolút elférnek ezek a gumik. Egy ideig majd nézik őket, és akkor majd... Vagy szóval Jóska pakold már fél, hallottam egy túról ott Kecskemét közelébe.
2: A Vajas.
1: A Vajas, igen.
2: Tejfölös tó.
1: Igen, a tejfölös. Oda durrást bele.
2: Fél még oda?
1: Éjfél után.
2: Megoldjuk.
1: Éjfél után durrást bele.
2: Egyébként. Ez meg a másik, ezek az illegális szemétlerakók. Nekem annyira durva az, hogy tényleg bármerre mész így nálunk, még mindig így jelen van ez. Beszélgettünk is már itt illetékesekkel arról, hogy tényleg rengeteg illegális szemétlerakó van. Nyilván körülményes az embereknek megoldani sok esetben azt, hogy nem tudom, elszállítassák megfelelően ugye a nagy mennyiségű szemeket, szemetet, vagy nem tudom, építkezési törmeléket, meg drága konténereket szerzett. Itt is ugye több élő a sztori, de tényleg olyan borzasztó látni, most elmentünk megnézni ezt a titeli fensíkot, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, ez egy ilyen földgyűrődött földterület igazából Titel környékén, Fönt is egy nagy mező van, mint amit itt náluk bárhol látsz.
1: Motorral mentetek?
2: Igen, csak egy ilyen 8-10 méterrel magasabban, és akkor oda így fölmentünk, és ott is van egy ilyen nagy mező, utak, mit tudom én erre-arra, de ilyen kietlen az egész táj. És ott is így megálltunk egy helyen így nem tudjuk szétnézni, és ott is ilyet mi volt a bokorban, egy halom szemét.
1: Persze, hát érted, mi más lenne,
2: így,
1: igen.
2: Jól lepakolták oda, érted? Tehát, így,
1: és ha már ott voltunk, akkor ti is ott hagytatok három gomexes szatyorat.
2: Eldobtuk.
1: Érdekes, ez volt a...
2: Csoki papír.
1: Ez alapvetően egy ilyen hozzáállásbeli kérdés. Van nekem egy... Nagyon sokszor írják, hogy viszont a lecsapolás díjat beszedik. Igen, hát ez a mi kis kabari momentumunk, igen, így ebben az országban. No, de az biztos, hogy én nagyon szerintem például a Mad Men című sorozatban van egy ilyen rész, most nem a sorozatról akarok beszélni, de az a lényeg, hogy az 50-es évek, 60-as években játszódik, és ott viszont meg se fordul az emberek fejébe az, hogy ésszel kell bánni a szeméttel. És ez így megmutatkozik. Tehát van benne egy olyan jelenet, hogy a család elmegy piknikezni,
2: a régi Amerika.
1: Régi Amerika.
2: Pazarlás.
1: 60-as évek.
2: Más formája volt ez
1: piknikezni, még. Leterítik a kockás pokrócot, Tele van mindenféle csokival, szeméttel, kosár, stb. És amikor befejezik, akkor az apuka azt a pokrócot így összegyűri, és a mezőre így kijönt minden, és beszállnak a kocsiba, és elmennek. Ez a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy akkor ezt kiszórta, és még rajta is van, akarták, szerették volna mutatni, hogy hát ez ebben az időben így működött. Tehát egyáltalán nem foglalkoztak azzal, hogy a szemétnek külön helyet biztosítsanak, és ezt így tanulták meg generációk, aztán utána, amikor jöttek az elméletek arról, hogy azért nem így kéne élni, vagy legalábbis nem így a szemét közepén kéne élni, akkor így a régi vágásról kirácsodálkoztak, és azt mondták, hogy de miért? Hát régen sem volt ez a semmi gond. Meg. Persze, hogy nem, mert nem figyeltél oda. Nem foglalkoztál vele.
2: Igen. Hát jó, figyeljünk. Náluk picit úgy normalizálódik szerintem. Mi azt veszem észre, hát, hogy
1: sok év van, kell hozzá, meg sok évtized.
2: Igen, át kell állni erre a rendszerre, igenis. De amúgy meg tök jó példát lehet venni mondjuk tőlünk nyugatabbra lévő országoktól, hogy az így ott már működik. Nekem tényleg ilyen annyira durva belegondolni, basszus, hogy egyszer, amikor nem tudom, Ausztriában voltunk, én még gyerek voltam, mentünk síelni, telelni valahova. Aha. És egy ilyen valami, tudod, ilyen mini kis falu, és ott így, tudod, ez a minden ilyen tökéletes volt már akkor, de ez ilyen 90-es évek vége, vagy 2000-es évek legeleje, tehát így érted, akárhogy is nézzük, közel 30 évvel ezelőtt, már ilyen volt, hogy ez a kis mini, pici, ilyen kis egyszerű, ilyen old school hotel, ahol el voltunk szállásolva, ott már szelektív hulladékkukák voltak. Persze, pontosan persze. Meg volt, hogy mitova dobsz. Ott van. Egy 100 személy, semmi nem volt, tényleg.
1: Persze, tehát, tudom.
2: És lehet ezt így is, igen, csak tényleg hozzáállás kérdése. Úgyhogy, hát na, de alakul, tehát amondó vagyok, hogy tudod, azért máskor, nem tudom, jó néhány évvel ezelőtt, hogyha visszagondolunk, azért talán több szemét volt. Most végre nem látod ezt, hogy akkor nem tudom, mindenhol fújja. Persze vannak ezek az illegális lerakóhelyek, meg hasonlók, talán még ezeket is majd egyszer sikerül felszámolni, de nyilván az ember kell hozzá, meg mindenki kell hozzá, hogy ez meg tudjon történni, hogy változás indulja. A gubit meg ne dobjátok a tavakba. Aztán össze kell szedni, és sok lesz egy helyen. Meg lehet, hogy nem tesz jót a környezetnek.
1: 1100 gumit meg egyenesen egyáltalán ne dobjátok.
2: 7:53 perc van.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavető maga az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
9: Hírek röviden.
10: Választások 2026. A Magyar Összefogás lista Vajdaság szerte megkezdi a támogatói aláírások gyűjtését a nemzeti tanácsi választásokra, jelentette be tegnap Facebook videójában Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondta, a tervük az, hogy 5000 aláírást gyűjtenek össze. Az aláírások gyűjtésére ma, szeptember 24-én kerül sor. Az aláírásgyűjtés helyszínei és időpontjai megtalálhatók honlapunkon is, a pannonrtv.com-on.
9: Választások 2026.
11: Átszakadt a támfal egy belgrádi építkezésen, egy autó a gödörbe zuhant, az ügyészség elrendelte a nyomozást, sérültek nincsenek. A Vojvoda Vlahovics utcai építkezésen történt esemény kapcsán az ügyeletes ügyész elvégezte a helyszínelést a támfal megrepedéséhez vezető összes körülmény tisztázása érdekében. Az eljárás további menetéről és a megállapított tényekről a nyilvánosságot időben tájékoztatják, áll az ügyészség közleményében.
10: Szeptember 25-e és 27-e között tartják a 29. méhészeti napokat Szabadkán, azaz a hétvégén. A háromnapos rendezvénynek a Városház előtti tér ad otthont az érdeklődőket, méhészeti kiállításokkal, termelői mézekkel és különféle méhészeti termékekkel várják, emellett szakmai előadásokat és tanácsadásokat is szerveznek. A rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen a méhészek és a szakemberek tapasztalatcseréjére, valamint közelebb hozza a méhészeti termékeket a fogyasztókhoz.
11: Ma rajtól a férfi kosárlabda Euroliga új idénye, az új szezonban már 20 csapat küzd meg egymással a trófeáért a megújult 38 fordulós alapszakaszban. A nyitónapon rögtön 7 mérkőzést rendeznek meg, Szerbiát két belgrádi együttes, a Crvena Zvezda és a Partizán képviseli.
9: Időjárás.
10: Változóan felhős időnk lesz ma, sok napsütéssel, a csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul.
8: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
6: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
12: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

Michael most hívott Devon. Elindult a Pannon reggeli. Pannon reggeli.

0: fülhallgató. Nem, monóban is jó. És valaki elvitte a fülhallgatómat attól a géptől, ahol egyébként ülni szoktam, és valahol találtam egy fülhallgatót, aminek a esküszön valami 7-8 méteres kábele lehetett, és azt külön fel kellett így tekerni. Tudom, fel kellett így csávázni, vagy csívízni, nem a csávázni. És így fel kellett tekerni, és így is, amikor bedugtam a jacket. Miket,
1: hogy mindjárt adják, hogy ilyen nagy kábel dobot adnak.
0: Hát, ha át kell mennem a Blaha Lujza pékségbe hallgatni zenét, ugye, na mindegy.
1: Nem bízzák a véletlenre.
0: Vagy a Blaha Lujza kávézóba és az öt kenyér pékségbe. Szóval lényeg, hogy ezen dolgoztam, és időről időre elment a kontakt, azért, mert ezek a kábelek így vagy
1: leestek hiba az asztalra. Ugye?
0: Tehát így borzasztó.
1: Van helye meghibásodni. Kábelnek, ugye, annyira vicces, hogy egyszer vettem egy ilyen elektromos pedált. Aha. A dobhoz, elektromos dobhoz, ilyen lábdob pedál.
0: Igen.
1: És arról előtte egy olvasgató, nem tudom, hogy milyen, és kiírtak egy teljesen korrekt hang, mit tudom, fontos szempontokat, mint teljesítette. Ez azt nem értette senki, hogy miért adnak hozzá gyárnak egy ilyen végtelenül hosszú jackkáb, és voltak így fel volt háborod, az ilyen normálisak, tényleg ilyen 3-4 méter, azért nem tudja hova tenni, hogy reálisan mennyi hely kell, milyen hosszúság, milyen távolság kell a pedáltól, ugye a dob modulig, érted? Igen, és ez nagyjából egy ilyen fél méter se.
0: Feltekered, a nyakadba akasztod, vagy ha a rossz napod van, akkor felakasztod magad vele.
1: Igen, sok mindenre jó.
0: Gyakorlatilag megkötözöl valamit, jó.
1: Igen.
0: Tehát ez...
1: Virágot tudsz vele kötözni, elképesztő. És még mindig tudod használni, mert van belőle.
0: Lekábelezik.
1: Van ilyen lenyúlás.
0: Én amikor a tévémnél volt egy ilyen dolog, hogy na, akkor a kábel, ami majd kijön a tévéből, az áramkábel, az majd be tudom-e lent dugni valahova, mert át kellett vezetni valami szekrényen, ez az én ilyen kábelmániám, és esküszöm, nem tudtam információt szerezni arról, még a televízióm honlapján sem, hogy milyen hosszú az áramkábel. Sehol sem. A ChatGPT is azt mondta, hogy valahol 1 és 2 méter között. De mondom, ne ezt mondd! Mondd pontosan! 1 méter 72 centi, vagy 1 méter 50. És így, hát valószínűleg 1 méter 50, utána nézek, akkor ment egy ilyen egyperces gondolkodási folyamat, és így vissza írta, hogy nem találtam bizonyítékot arra, hogy hát mondom, nem igaz. Hát mondom, és akkor így találtam egy ismerősnek, mondom, ugyan nézve meg, hogy a tévéden milyen hosszú, szóval nem tudja, mert neki is be van építve. Mondom, ez soha nem fog kiderülni, milyen hosszú egy fucking kábel. És aztán kiderült, hogy nem mondom, hogy szóval pont elég volt, maradjunk ennyiben. Pont elég volt.
1: Kábelek. Ez az a dolog, amitől én tényleg, hogyha egyszer lehetőség...
0: Egyszer megszabadulnál tőle.
1: Lehetne. Tényleg,
0: csodálatos világ jönne.
1: Végtelő boldog tudnék lenni.
0: Voltak azok a mémek, tudod, hogyha nem lett volna ez, vagy az, akkor most itt tartana Szabadka, és akkor egy ilyen űrbázis. Na, ezt körülbelül hívjuk a kábelekkel. Hogyha elmennek a kábelek, akkor itt tartunk majd így világszinten.
1: Nem, ez borzasztó. Borzasztó az a mennyiség. És nem csak ott, tehát igazából, de mi is tehát önmagunknak csináljuk ezt a problémát azáltal is, hogy nyilván olyan kütyöket használunk, amit meg tölteni kell, és végtelen mennyiségű töltő, nem tudom, kábelek ott is így húzódnak, nem tudom, borzasztó, szörnyű. Na mindegy. Van itt egy érdekes sztorink, hát én tragédiában végződött, egy kicsit tragikomikus is.
0: Igen, tragikomikus is, hát van benne, tehát aki ezen nevet, az magáról állítja ki a szegénységi bizonyítványt, úgyhogy mi nevetni fogunk. Tehát így alapvetően mi ezt viccesen közelítjük meg. Sajnos azért őszintén nem lehet ezen nevetni, hiszen itt egy ember meghalt. De a körülményeket vizsgáljuk meg. Tehát mi történt? Két öreg idős bácsiról van szó, Atén közelében, hogy volja mennyi, én ki nem tudom ejteni ezt.
1: Engedjük el ezt, Atén közelében. Nagy strand.
0: Igen.
1: Az egyik legnagyobb strand. Az egyik legnagyobb Görögországban.
0: Hogy lehet ilyen nevet adni ennek a strandnak? Na mindegy. Szóval, két öreg úr először
1: Vóliagmeniben
0: szóváltásba keveredett egymással a népszerű strandon.
1: Anyád!
0: A nyugdíjasok már vasárnap délelőtt... Igen, szállt az ököl.
1: Ja, semmibe. Nem talált.
0: 10 órakor lent voltak a parton. Egyébként az idősekhez képest elég késő.
1: Igen, igen.
0: Már akkor alig volt szabad napozó.
1: Hát jó,
0: nyilván 10 óra későn, hogy bealudtak. Jég. Ezen mentek ölre. Tehát volt szabad napozó ágy, de mindkettőnek kellett. Nem tudtak megegyezni. Nem tudták ezt megbeszélni, nem tudtak kompromisszumot kötni, esetleg valamilyen megbeszélt, ott voltak a feleségek is, ők sem tudtak

0: rendet tenni, nem tudták visszafogni az öregeket, egymásnak estek. Csúnya verekedés, csúnya tetlegességbe süllyedt ez a méltatlan dolog. Tehát bunyó alakult ki, eszkalálódott. Egyre többen csatlakoztak be.
1: Igen, igen. És sok véres arcú egész, embert láttak így tébolyogni a strandon.
0: Mint egy Bud Spencer Terence film jelenete. Tehát
1: volt, akinek ilyen kis súlyos fagyi volt, így szétkerültve az arcán.
0: Igen, másnak egy tölcsér belállítva a fülébe.
1: Igen, igen. Kukorica lógott a fenekéből. Fét kukorica.
0: Valakit átszúrt egy napozó
1: igen, a napernyő rúdja.
0: Egy rúd. Másoknak a fejét egy kőhöz ütögették a strandon. Szóval ez csúnya verekedési fajul.
1: Ilyen tudod képzelni még egy ilyen képet, hogy ez a nehezik, ha teszed a napernyőt, az így feküdt így lent, így valahogy, és valakinek,
0: a fejére lett így rádulnak.
1: Igen, vagy így mellett egy ember, akinek nem volt meg már a lába. Ja, Istenem.
0: A vérre cápák jelentek meg a parton.
1: Igen, igen.
0: Na de.
1: Ez egy tök jó film jelenet.
0: Ordibálás, üvöltés, mindez abból a szerencsétlen napágyból indult ki. Hát jöttek az emberek, verekedés, stb. És hát itt sajnos az történt, hogy egy 82 éves férfi hirtelen összecsuklott, és szívroham, feltehetőleg szívroham okozta a halálát, mentőt hívtak hozzá, de nem tudtak rajta segíteni. Itt le is tartóztatták egyébként a másikat, tehát megkapta a napágyat, de viszont a börtönben. Tehát, hogy 76 éves, az övé lett a napágy, a 76 éves gyanúsított. Jaj, őrizetbe vettek egy 21 éves nőt is, aki nyilván itt nagyon belalvatkozott, de őt aztán később elengedték. Mert hogy akkor ő tehát nyilván neki ehhez nem volt köze, csak valószínűleg ő volt ott valami főkolompos lehet.
1: Mennyire borzasztó egyébként belegondolni abba, hogy tudod így mennyire el tud harapózni egy ilyen, vagy mennyire könnyen el tud harapózni egy ilyen hülye helyzet. Hát jó, mindenki de feszül, most mindenki azért türelmetlen, hát tudod, mindenki megvan a maga igaza. Hát látod.
0: Egy napágyon. Tehát nem volt ott valaki, aki azt mondta, hogy ugyanállítsátok
1: már. Jaj, azért érzékeny, ez mindig hát jó, ilyen érzékeny, de meg vigyázni kell. Ugye itt több oldalról is érdemes azért megnézni a dolgot. Egyik az, hogy tudod, nyilván ugye mindenki feszült, mindenki rohan, mindenki türelmetlen. Ilyenek szerintem bármikor a hétköznapokban kialakulhatnak, csak nehogy ilyen vége legyen aztán a végén. A másik oldal meg ez az időseknek az elvárásai a fiatalabbak felé, tudod. Az általuk felállított számukra logikus elvárás, hogy tiszteletet kell tanúsítani az idősebbek felé.
0: Oké. Okay.
1: Meg kell adni az elsőbséget, tudod, előzékenynek kell lenni, az logikus, hogy mindig, tudod, és van, aki ezeket kihasználja, és nem értik abból a pozícióból kommunikálva, hogy történhet az, hogy mondjuk ő nem ért le időbe, és nem az övi a napozó ágy. Nyilván, ahogy nem persze. Érti, hogy nem tudom, miért nem engeded előre a sorban, miért nem adod át neki a helyed a buszon, tudod, tehát van egy ilyen hozzáállás, egy ilyen gondolkodásmód.
0: Meg itt a Különben dübe jövünk című film jut eszembe, megint a Bud Spencer Terence Hill példát hozom be ott, amikor a bagiért küzdenek, és akkor így szaladnak így a Bud Spencer meg a Terence Hill egyszerre, hogy megfogják a bagit, és így egyszerre fogják meg. Na körülbelül így lehetett az öregeknél, és így rohantak, eldobták a botot, hirtelen sprintelt mind a kettő, és akkor megfogták így egyszerre a napágyat mind a kettő.
1: Igen.
0: Én voltam itt előbb, és akkor mindenki
1: ez a napágya sztori. Ez még tényleg ilyen elképesztő, hogy mennyire fontos egyeseknek a napágy, tehát tényleg én is így...
0: A vicces, hát nekem is fontos, csak hát, én hát túlélem, ha nincs, de...
1: Igen, de amikor ilyen rengeteg ember van kint, tehát lehet, akkor nem tudom, le sem megyek arra a strandra, tehát volt már erre is példa, és nagyon vicces volt egyébként, Montenegróban nyaraltunk egyszerűen ilyen kis társasággal Ulcinyban, és ott van egy ilyen nagy homokos strand, ami mindig ilyen tömeggyobor, ez a legborzasztóbb kép, amit láthatsz, egy ilyen strandról, hogy tényleg ilyen rettenetes mennyiségű ember. Nyilván nem oda mentünk, keresünk valami félelső helyet, és találtunk egy köves strandot, ami nyilván egy közterület volt. Ehhez képest ott tartott egy bárt, egy ilyen kis tudom, ilyen kávézószerűséget, uh-huh. Egy idős házaspár, és azok úgy döntöttek, hogy miután napozó ágyra hát nem akartak költeni pénzt, voltak ott ilyen, önmagában egy ilyen nagyobb kövekből állt ugye a strand, amire viszonylag kényelmetlen azért lefeküdni egy szál törölközőn,
0: igen.
1: De legalább valami matrac kell. Volt 2-3 ilyen nagyobb kő, aminek voltak nagyobb sima felületei, és ők ezeket kiadták bérbe. És volt, hogy volt ilyen, és hogy miért ültünk le előbb, és így oda kezdtük ki tenni a cuccainkat, hogy na végre szabad, hogy egy napot kapjuk már azon a kényelmesebb kövön, és így jött az öreg is szólt, hogy nem, azt már kiadta az oroszoknak. Azt majd jönnek, és akkor jöttek, és azok fizettek érte. Ez elképesztő, tényleg ez az egész biznisz, meg az embereknek az elvárás ez, hogy muszáj, hogy legyen nap, hogy meghal, és itt van, itt most meghalt valaki, mert a napozó ágy nem volt meg. Tehát ez zseniális, tényleg.
0: Igen, de továbbra is értem, hogy oké, most ezek az emberek ott összeverekednek, mert megtörténik.
1: És azért mondom, hogy megtörtént, de ez annyira pengeíren táncolunk, hát hány szó volt ez, nem tudom, hány szó poénkodtunk mi is azon, amikor nem tudom, megnyílt az első Lidl itt nálunk, és hogy jöttek ja, az idősek, persze, és vették az olcsó csirkét, és ilyenkor azt látod, hogyha elmész egy ilyen szituációban vásárolni, hogy lögdösődnek, tehát hogy az végig ott van azon a szinten, hogy bármikor elpattanhat, tehát volt az a sztorink is,
0: amikor a gyereket tudom, kezéből.
1: Olaszországban valami áruházban a Nutellát leáraszták, és akkor tíz ilyen törött Nutellák, még szétmaszat volt, ilyen csokoládé, mogyorókrémes foltok voltak az egész boltban, mentek a nyugdíjasok, tehát ez őrület, tényleg veszélyes szintekre tud fokozódni az egész sztori, hogyha...
0: Val-Amerikában ez a Costco, most a Lidl jutott eszembe. Ugye a Costco-ban ott mindent ilyen nagyban vásárolsz, ott kicsiben semmit nem tudsz venni, tehát vannak ilyen 2,5-3 kilós szardíniák. De mi a jó Isten, tehát azt a felbontod, akkor azt meg kell lenni, nem?
1: Igen.
0: Tehát most mi 2 kilós vagy?
1: Folyamatosan. Valaki úgy kadarazod esténként.
0: Miért van ekkora?
1: Megromlik.
0: Akkor volt 8 kilós Nutella. Volt 8 kilós Nutella. És akkor ilyen vödrök, tudod, olyan, mint egy festékes vödör.
1: Esővízgyűjtő hordó.
0: De tényleg. De hogy ez halmozhatott egy ideig, de tudod, tényleg az az érzésem, hogy Amerikában mindenki zombi apokalipszisre készül, vagy nem tudom.
1: Ez a megalobária, hát hányszor látjuk a filmekben, amikor nem tudom, akármikor esznek fagyit, mindig ilyen nagy vödörből.
0: Igen,
1: mindig egy ilyen nagy vödröt, így alig bírja fogni, és abban így kanal, hogy lehet.
0: Nehogy elfogjon. Nehogy elfogjon.
1: Zseniális. Mennyit esznek meg?
0: Nem tudom. De ezeket nyilván felhalmozzák. De
1: most már magyarországi... nem az a kép van az amerikaiakról, hogy tudod, ez a végtelenül elhízott társadalom, meg van ettől rosszabb.
0: Az régiótól
1: probléma, de hogy azért csak nem ez van, vagy tudod. Uh-huh. Akkor meg minek ez a végtelenül nagy kiszerelés mindenfajta élelmiszerben.
0: Nem tudom, ez a polcolás, meg a nem is tudom. Tehát az, hogy olcsóbban megveszed azt a 8 kilós nutellát nyilván, de hát aztán egy évig nem eszel nutellát, vagy épp ez a durva, hogy a 2 hét múlva már veszed a következő 8 kilósat. Tehát hogy ez így nagyon-nagyon komoly, de ott mindenből ilyen hatalmas kiszerelések vannak. Volt 6 literes vodka Costco-ban. 6 literes vodka.
1: Jut is marad is. Jó, hát ez elfogy itt is, elfogyna.
0: Hát oké, de érted, tehát hogy 6 literes vodka, ez az Isten szerelmére.
1: Megisszuk.
0: Hát igen, biztos így vannak fel, ilyen bulira oké, hogy de hát ez a 6 liter volt. Szóval, na mindegy, tehát ezek ilyen extrém méretek, vagy mennyiségek, és ezekkel poénkodnak ott, vagyis hát ezeket árulják. De itt meg ugye visszatérve erre a történetre, továbbra se, tehát látom persze, de most ez egy idős, ez egy nyugdíjas strand volt.
1: Hát
0: van a Netflixen egy sorozat, a nyugdíjas forradalmárok. Az jut eszembe.
1: Nem tudom, lehet, hogy másképp, más a...
0: Nem voltak ott fiatalok, akik azt mondták, hogy Tata, fogja vissza maga, vagy...
1: Más annak a generációnak nyilván a működésével, vagy milliószor beszéltünk itt is erről, hogy tudod, van itt is az a generáció, akiknek nélkülöznie kellett ilyen-olyan körülmények miatt, háborús helyzet, nem az, tök mindegy.
0: Persze.
1: De hogy tudod, kellett ez a spajzolás, hogy tudod, akkor minél többet felraktározni valamiből is, és én ezeket a zsigeri dolgokat látom így kiütközni, amikor nem tudom, mondjuk egy idős néni, tudod, nem tudom, akció napján elvisz mondjuk a Lidl-hez, és akkor tudod, így még mindenből rengeteg, vagy tudod, hogy még pakolnak ide, már ott van, már reggel sor van, ez szerintem a mai napig érvényes egyébként.
0: Rengetegen vannak ott, tudod, igen.
1: Mennek, és olyankor, és simán volt olyan is, hogy tudod, így odajön, és így félrelökött, és akkor nem tudom, hogy tudod, mellettem a kiát, így mondta neki, hogy hát nagyon, tényleg nagyon kedvesen nyilvánul meg, és látszott rajta, hogy rá se néz, ő harci készültségben volt, neki meg kellett szerezni azt, nincs, nem számít az ára ennek, hogy most akkor ott mit okoz,
2: az emberi, abszolút nem, emberi abszolút mértékben, nem. Tudod.
0: Én nagyon rápörögtem.
2: Kicsért meg, kitlök meg, kisebesül meg, nem tudom. Neki meg kell szereznie, kész, tudod. Izé, kényszerhelyzet van. És persze, ez kell, elképeszt, kell. És ezek szűrik ezeket, és aztán látom, valaki meghal. Tehát,
0: ezt az elképesztően komoly
2: mennyire bármikor megtörténhet ez az ijesztő ebben, na. Csak hogy lényeget
0: érjek. Ami simán átmegy a tetlegességbe, verekedésbe. Érdekes, hogy most csak egy gondolat a Lidiről, tehát most ugye nyílik a harmadik, ott az Ócskapiac könyv, a Zombori út elején, ugye? Tehát hogy ott lesz a harmadik. Az a Viktornak jó, te arra mész haza. Hát akkor ott van, mindegy. Szóval ez jó, és...
2: Beugrasz ma?
0: Hát még nincs nyitva, nem? Mikor lesz? Már nyitva van? Mannyi? Hó, hát akkor ennyire aktuálisak vagyunk. Na szóval, én tettem fel a kérdést, tegnap előtt beszélgettünk a szerkesztőségben, de mondom, szükség van ennyi Lidire szabad, és mondták, hogy igen.
2: Folyamatosan tele
0: van. Bakker, de tényleg szükség van.
2: Én szoktam oda járni,
0: és akkor így feltettem a kérdést, hogy de hát akkor mennyi van egy fővárosban, mondjuk egy Belgrád, és kiderült, hogy 19 Lidi van.
2: Hát igen.
0: 19.
2: És itt is azt várják nyilván, hogy most akkor a nyitásai rengetegen mennek majd. És ez is ilyen érdekes, hogy mi mennek olyan sokan, tudod, amikor amúgy meg már van régóta a másik
0: másnap
2: kettő.
0: Is. Igen, igen. Azt hiszik, hogy valamit most ott vehet, amit holnap már nem.
2: Igen. Zseniális.
0: Igen, persze. Zseniális.
2: Dávid ír nekünk, hogy H2R2 hat autó. Egy kis közérdekű info. Igen, ez ebben a pillanatban történik lényegében.
0: Kis Boszniában
2: és hogy ott laknak a Lidinél, hát akkor mehettek majd ti is.
0: 30 kilométeres korlátozás környékén ott Kis Boszniában rendőrök vannak, tehát ellenőrzik, hogy az iskola környékén lelassítotok-e 30-ra az elviselhetetlen 30 km/h. Tegyétek meg, mert azt hiszem, hogy ha 30-tól, hogy is van, ismerősömet nemrég büntették meg,
2: hogy milyen mértékben emelkedik a büntetés.
0: 40-nel ment, 42-vel. És akkor 5000 dinár volt, 2500, hogyha gyorsan befizeted, 5 napon belül,
2: jaj,
0: igen.
2: Most ez megnyugodtam, mert én egyszer beleszaladtam, és pont ilyen 40 körülivel mentem, akkor ez még vállalható.
0: 50, ha 50-nel mész a 30-as zónába, akkor az már büntetőpont.
2: Aha.
0: Az már büntetőpont. Mm. Úgyhogy, csak hogy tudjátok.
2: Meg megütnek ott a helyszínen.
0: Hát valószínűleg, igen. Kis gumikapcsolt.
2: Kapsz egy gyomrost.
0: Kapsz egy gyomrost, igen. Sok a pofázás. Pofáz. Nem, egyébként nagyon ilyen illedelmesek ők, csak hát a pénzbe kell fizetni. Tehát kapsz egy pontot. Fekete pont! Úgyhogy ennyi. 8 óra 35 perc, szóval ne verekedjetek napágyakért. Egyébként most utána olvastam, hogy még valami infót kisajtoljak ebből a sztoriból. Itt az történt, hogy az idős bácsi, ő neki volt helye az egyiknek, csak ő a másikat leszerette volna foglalni a haverjának. Uh-huh. És ezt pedig nem engedte. Azt mondta, hogy nem érdekel a haverod, itt vagyok, és ez nekem kell. Ez indított.
2: De nem lehet ilyet csinálni. Hát nem tudsz
0: szerintem
2: a parkolócsa úgy foglalni, nem tudom, itt a városban.
0: Hát ő úgy volt arra, hogy lefoglalja.
2: Üres helyen is volt, állsz, nem egész oda senkit. Összeverekedtek. Az ismerősöd.
0: Csúnya verekedés lett a vége a hülyeségnek.
2: Most már 8 óra 36 perc.
0: Bizony.
2: Egyébként, ez továbbra is a Pannon reggeli. Maradjatok velünk.

0: Reklám.
1: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. Kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor...
8: Ma hozzák a 7 napot!
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Programajánló.
11: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
12: hellovajdaság.com
13: Média támogató a Pannon RTV.

0: Sötét van itt, fiam, Pavel. Világítsunk zseblán, Pavel.
1: Panna reggeli.
2: Hello.
3: Helloka.
2: Mi nem világít ez a pirosság?
3: Rúgdosom itt a kábeleket folyamatosan.
2: Nem világít.
3: Nem világít.
2: Te azt, hogy rúgdosod a kábeleket folyamatosan, akkor kihúztad a kábelt? Ez jó lesz. Hoppáré.
3: Merről rúgdosom, Viktor?
2: Rúgd vissza.
3: Nem működik.
2: Hát be kell majd jönnöd 9-kor.
3: Ilyen fura volt. Nem gyulladt ki.
2: De melyik az a kábel?
3: Maradunk az öregeknél. A problémásabbik fajtánál.
2: Hát nézd, igen. Hát elég Balogh csúnya Zsolt dolog történt.
3: Esete a csokoládéval.
2: Balogh Zsolt esete Tóth Marival. Körözést adta ki Balogh Zsolt ellen, aki még augusztus elején lopott el 160 tábla csokoládét. Az édes szájú Balogh Zsolt, aki
3: nagyon szereti.
2: A kamerák tanúsága nagyon szerint szereti. Körbenézett, szétnézett, nézte, hogy valaki figyelje, nem figyel senki, csak azt nem vette észre, hogy három kamera vette fel az action-t. Hát bepakolta a 49 éves férfi a Fóti élelmiszerboltban a 160 tábla csokoládét, majd fizetés nélkül angolosan távozott. Több mint 200 ezer forintnyi kárt okozva. Hát azért nem, jó, hát mondjuk azért összejön, nem? 160 tábla csoki.
3: Jó, hát szereti a finomabb, márkásabb csokoládé fajtákat.
2: Egy ilyen egy kis faluban voltunk Magyarországon, és ott egy ilyen kis boltban bementem, és egy ilyen nagy tábla boci csoki, nagy, tehát az a, nem az a kicsi, hanem ilyen nagy
3: régen
2: tábla.
3: A boci csokit.
2: Én nagyon szeretem, azt is, meg a Tibit is.
3: Igen.
2: És egy nagy tábla boci csoki, és így írt, hogy nem tudom, milyen valami torta ízű, valamilyen tortának, vagy nem mindegy.
3: Krémpita ízű.
2: 7800 forint volt. És mondom, eljutottunk ide, hogy egy tábla csokoládé ennyibe kerül. Egy boci. Hát most nem egy Lind prémium valamit vásárolsz, de mindegy, szóval. Úgyhogy itt a férfiak valószínűleg olcsóbb csokiból összejött. Igen, igen, 160 tábla csokoládé.
3: Igen. Elkapták, nem jött össze. Beugrott erről egy jó videó, azt én akármikor elém kerül így az Instára, akkor mindig újra és újra megnézem, és nagyokat vihogok rajta. Egy ilyen idősebb embert szemeltek ide, ott nem ő volt az elkövető, hanem aha, egy ilyen csávó az a szórakozott, hogy oda ment egy emberhez, és akkor így oda ment, még mielőtt a pénztárhoz érkezett volna, valamilyen barkácsáruházban zajlik a jelenet, oda ment így a bevásárló kocsihoz, és így mondta neki, de be volt öltözve egy ilyen ott dolgozó ruhába, aha, a fiatal ember, és így mondta, hogy hát adja majd ide a számlát, hogy megnézze, akkor minden stimmelre volt, és akkor nem értette az öredet, mindegy odaadta neki, és akkor nézi, és csak így fogta, így betette a szájába a számlát, és így elkezdte így megenni. És az a reakció, annyira zseniális, hogy szóval
2: ez valamelyik
3: Jim Carrey filmben is volt ilyen. És még rá, és az öreg az tényleg lefolyott, akkor így szaladt a pénztár, és akkor így kiabált, hogy könyörgöm, valaki segítsen, megette a számlát, hogy mi lesz, nem tudom, hívják a rendőrséget, és akkor végig ment a kommentekbe, és tényleg a legjobb ember találta meg el az átverést. Bántják az embereket. Itt van. Vagy elkövető, akkor az a baj, ha meg nem csinál semmit, akkor meg bántják ilyenekkel.
2: A Pest vármegyei rendőrség, most újra megyék lesznek egyébként, megszüntetik a vármegyéket. Ah. Ahogy felszüntetik a táblákat. Na, szóval Pest vármegyei lehet rendőrség újra kitette ezt a posztban, és ők így viccesen úgy fogalmaztak, hogy az alkalmi gombóc Artúr. Milyen vicces elnevezés ez egy. Egy közönséges lopás esetén, amit a törvény büntet. Krivicsno Delo, ugye, ahogy itt Szerbiában mondják. De az biztos, hogy a rendőrfőkapitányság egy kicsit viccesre fogta. Aki felismeri a férfit, az jelentkezze. Gondolom, hogy gyorsan megvett azért. Tehát, hogy azért
3: hát sokszor viccet üznek ezekből, nem? Hát te szoktad mindig ilyeneket küldeni ebbe a közös csoportunkba.
2: Igen, mert én a Zsaru Hírek Facebook oldalt ajánlom mindenkinek. Zsaru Hírek, zseniális. Mindig megosztják. Ez egy hivatalos oldal egyébként, ez nem egy vicc oldal. Egy hivatalos rendőr oldal, amin ők megosztják az éppen körözött figurákat, és hát egyik zseniálisabb, mint a másik. Tehát jó. És mindenkire röhögő reakciók jönnek, mert olyan pofák, hogy ezt el nem tudod
3: képzelni.
2: Hát meg nevek, igen.
3: Az arcokhoz.
2: Volt múltkor valami Zorrót kerestek. Zorró. Akkor ott jöttek a poénok, tudod, alatt a kommentben, hogy a Don Diego. Tehát ez nagyon vicces volt az egész. És aztán utána meg azon is jöttek a röhögő reakciók, amikor két nappal később így kitették ugyanezt a képet a rendőrök, és odaírták, hogy hogy Zorro lekerült a körözési listáról. Gyorsan elkapták valahol. Úgyhogy sok Z betűt hagyott. Mindenhol elkapták.
3: Nyomát, igen, igen.
2: Hát meg a legviccesebb az, amikor egy nő, tehát ugye egy lány arca, és akkor körözik, nem tudom én, betöréses lopásért a 38 éves Kovács Lajost. Érted? Tehát, hogy így érted, tehát közben nő lett. Tehát, hogy na mindegy. Szóval tényleg a társadalmi periféria. Tehát hihetetlen arcok.
3: Igen, igen.
2: És mindenki röhögnek, kivéve azokon, akik mondjuk gyilkosságot követtek. Hát
3: van a komoly hírek is egyébként, most ránéztem az oldalra.
2: Van a komoly hírek, persze, van mindenféle rendőrségi hír van, de hát igen, ezek a legviccesebbek, amikor tényleg ilyen.
3: Igen, szórakoztató.
2: Ilyen egyik szeme, jó, hát egyik szeme nem lent van, a másik szeme fönt van. Ilyen figurák is. Ezek mind fent vannak, tehát ez zseniális.
3: Úgyhogy nem baj, ha van egy ilyen oldala is egyébként a bűnüldözésnek, még picit lazábra is foghatjuk a tévát. Ja. 8:53 perc van, zenélünk, hírekkel jövünk, aztán pedig érkezünk még egy órával, úgyhogy maradjatok velünk.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
9: Hírek röviden.
7: Választások 2026.
10: A Magyar Összefogás lista Vajdaság szerte megkezdi a támogatói aláírások gyűjtését a nemzeti tanácsi választásokra, jelentette be tegnap Facebook videójában Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondta, a tervük az, hogy 5000 aláírást gyűjtenek össze. Az aláírások gyűjtésére ma, szeptember 24-én kerül sor. Az aláírásgyűjtés helyszínei és időpontjai megtalálhatók honlapunkon is, a panonrtv.com-on.
7: Választások 2026.
11: Átszakadt a támfal egy belgrádi építkezésen, egy autó a gödörbe zuhant, az ügyészség elrendelte a nyomozást, sérültek nincsenek. A Vojvoda Vlachovics utcai építkezésen történt esemény kapcsán az ügyeletes ügyész elvégezte a helyszínelést a támfal megrepedéséhez vezető összes körülmény tisztázása érdekében. Az eljárás további menetéről és a megállapított tényekről a nyilvánosságot időben tájékoztatják, áll az ügyészség közleményében.
7: Szeptember 25-e és 27-e között tartják a 29. méhészeti napokat Szabadkán, azaz a hétvégén. A háromnapos rendezvénynek a Városház előtti tér ad otthont az érdeklődőket, méhészeti kiállításokkal, termelői mézekkel és különféle méhészeti termékekkel várják, emellett szakmai előadásokat és tanácsadásokat is szerveznek. A rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen a méhészek és a szakemberek tapasztalatcseréjére, valamint közelebb hozza a méhészeti termékeket a fogyasztókhoz.
11: Ma rajtól a férfi kosárlabda Euroliga új idénye, az új szezonban már 20 csapat küzd meg egymással a trófeáért a megújult 38 fordulós alapszakaszban. A nyitónapon rögtön 7 mérkőzést rendeznek meg, Szerbiát két belgrádi együttes, a Crvena Zvezda és a Partizán képviseli.
7: Időjárás.
12: Változóan felhős időnk lesz ma, sok napsütéssel, a csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
13: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: programajánló.
1: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: közérdekű információ következik.
1: 9 óra 15 perc van, továbbra se ég a piros. Itt a piros, hol a piros? Ez jó
2: mindegy.
1: Lesz. Jó, majd így beszélgetünk.
2: Csak kicsit meg kell mozgatni ezt az állványt, csak nem tettük meg ezt a szünetben.
1: Gondolom, majd meg kell tennünk.
2: Hát nagyjából ilyen kontakthibát tudok elképzelni.
1: De valószínűleg ez egy kontakthiba.
2: Ami egy kis csacskázással megoldódik.
1: Csacska-macska.
2: Közérdekű információkkal folytatjuk
1: rövidesen. Egyébként még ott korábban, hogy mi csívélni a vetőmagot szokták csávázni. Jó, igen, de ki is javítottam.
2: De azt mondta, hogy csáválni. Tehát így összevonta a kettőt.
1: Igen, na mindegy.
2: Tehát egy új, egy kazinci.
1: Egy kazinci.
2: Ülit a stúdióban.
1: Egy kazinci veszett el bennem örökre.
2: Nem. Újjá született ma.
1: Újjá született ma.
2: Máma. Az új Lidl-lel egyetemben, itt Szabadkán.
1: Igen, igen. Beszélgessünk arra, mi minden történik az utakon, mert például sok minden történt konkrétan Kis-Boszniában, az iskolánál radaroznak, itt azért figyeljetek oda, egyébként is figyeljetek oda mindenhol, mert lehetnek rendőrök bárhol. Úgyhogy egyelőre ennyi, én nem látom, hogy mit, még itt valami, például kamionokat állítják meg Zenta felé, az aluljárónál ilyet olvasni, és hát kialakult itt valami vita arról, hogy augusztusban mennyit ellenőrizték az iskolák környékét, és most kevésbé, pedig most van suli, valami ilyesmit dekódoltam itt ebből. Na mindegy, az biztos, hogy ez zajlik jelen pillanatban, más nem látok. A Pannoner TV honlapjára, hogyha rákattintotok, akkor ott mindenféle különleges információt láttok, a közérdekű információt. Én most meg az időjárás gyorsan elmondom, 16 fok van jelenleg, és ma 22 fok lesz. Változóan felhős lesz délelőtt, itt a déli délutáni órákban pedig napos idő, a késő délutáni órákban pedig számíthatunk akár esőre, záporra is. Most ezt írja jelen pillanatban az időjárás and radar applikáció, amit szívből ajánlok mindenkinek, mert elég...
2: A határól beszéltél?
1: Akkurátus. Nem, rád gondoltam, hogy majd te fogsz beszélni a határ.
2: Ja. Félre értettem.
1: Ugye?
2: Ugye?
1: Beszélned kell a határról.
2: Zöld minden. Horgos 2 picit sötétebb árnyalatú zöld, ami azt jelenti, hogy nagyjából 10-15 perc, mindenhol máshol ugye ez a legalsó határ, van meghúzva 7 perc.
1: Túlmennek minden határon.
2: Laza, igazából, úgyhogy ennyi.
1: Túljuttok mindenen. Pannonertv.com-on továbbra is azt mondom, hogy ott van a közérdekű információk, mindent megtaláltok, ami az áramkimaradást illeti, például ma 25-e helye, 25-e, már a holnapi van behirdetve, ezt figyeljétek, vissza a jövőbe. 24-e, az a mai napra pedig a következőt írják, Gomboson lesz majd áramszünet. Gomboson. Bács-Fekete-hegyen, Szabadkán rengeteg utcát érint az áramkimaradás. Ezt hosszan sorolják, illetve Törökkanizsán lesz majd áramkimaradás. pannonertv.com. Egyszer ezt mondom,
2: mindegy is.
1: Fent van minden fontos adat. És
2: csináld magad!
1: Véradási akció van Nagy Kikindán és Zomborban, erről is olvashattok. Őszi nagy takarítás szeptember 24-e és 25-e között Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Csantavér helyi közösség területén helyez ki nagyméretű hulladékgyűjtőket.
2: Ennyit erről, zenélünk.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 020.

0: 24 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbetüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Műsorajánló.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
4: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Pannon reggeli.
1: Sziasztok barátaink, 9 óra 32 perc van. Elérkezett a pillanat. Zoli most már két laptopon dolgozik.
2: Borzasztó.
1: Kettő laptopon zajlik, kettő laptopon pörögnek. Pörögnek az események, nincs vége.
2: Bezártam. Van egy jó témánk még erre az órára egyébként.
1: Igen. Sirató versenyt szerveztek Magyarországon. Mit szóltok hozzá?
2: A sírású verseny.
1: Ja, bocsánat. Hát az majdnem ugyanaz, nem? Végülis nem tévedtem olyan nagyot.
2: És egyéb furcsa versenyek a nagyvilágban.
1: Igen. Ez a legjobb. Ez
2: Magyarországon
1: a legjobb.
2: Szervezték meg egyébként Nyergesújfalun. Ott drónfelvételeken lehet látni többek között, hogy ássák a sírt nagyon gyorsan emberek.
1: Nem gondolom, hogy itt ilyen temetkezési vállalkozók indulnak, nem? Tehát most ki indul ezen? Tehát
2: csapat. Csapatot benevezi.
1: A helyi jóska nem fog ezen elindulni. Igen. És hát elég gyorsan dolgoznak, az az igazság. Borzasztó. 200 cm hosszúnak, 80 cm széles. Borzasztó. Miket kell kiásni? A BBC News hozta le ezt, méghozzá a magyar verziójuk, ez nyerges, hogy 19 fős ki csapatok mérték össze tudásukat.
2: Ástál már egyébként, nem sírt, hanem
1: ástam.
2: Azért, nem tudom, mindenkinek vannak ilyen gyenge pontjai.
1: Nagyon kemény meló.
2: Gyerekek, ez az ásás. És én tudom, hogy úgy mentem neki valamilyen ilyen építkezési kereteken
1: rá.
2: Belül egy kis ásásnak, ez tényleg ilyen mini, most nem tudom, az, aki tud, így rengeteget ás, ez így kiröhögött volna, hogy most így kérlek, tehát ezért megvan fél óra alatt, nekem az több óra munka volt, és úgy mentem neki ennek, hogy ilyen nagyobb önbizalommal, hogy hát jóval járok, én mozgok, tud, bírom.
1: Persze,
2: én.
1: Ne, hát
2: gyerekek,
1: várjál.
2: Három ilyen kiásás, izésos mozdulat után, hogy én nagyon föld tömeget kellett kiemelni, meg ott egyetem belenyomni, meg nem... Borzasztó. Majdnem ott maradtam. Tényleg, és annyira elkezdett így verni a szívem, érted, meg így érzed, hogy szédülsz, akkor le kell ülned, akkor nem tudom, amikor majd leástál, mert megvannak mindig ugye
1: jó,
2: a méretek. Akkor nem tudod, szűk a hely, akkor neki feszülsz, akkor nincs helyed, akkor onnan kell ilyen lehetetlen pozícióból így kiemelni, nehéz vizes földet, akkor agyag, akkor nem megy bele. Ez rettenetes. De biztos hozzá lehet szokni, mert nem tudom, vannak olyanok, tudod, ilyen csapatok, akik így ásnak ki, nem tudom. És vannak olyan helyek, ahol nem tudsz géppel, hanem tényleg izé. Ez bord, ez rettenetes.
1: Igen. Nagyon-nagyon gáz.
2: És esküszöm, de... most azóta, és amióta van ez a szársas élményem, azóta nem tudja, amikor néztünk most valami, néztük ezeket a háborús sorozatokat újra, a Band of Brothers, meg ezt, és
1: tényleg
2: ott folyamatosan,
1: és
2: ott megnéztük csak így gyorsan.
1: Az új az Apple TV-n, a Masters of Air, azt tudod, az a harmadik.
2: Tényleg? Nem tudtam.
1: Hát persze.
2: Na, nem vagyok itt marad
1: a
2: minden.
1: Az a repülésekről szól.
2: És jó, hogy legalább nem fognak ásni. Esküszöm hát minden egyes olyan résznél, amikor tudod, erről volt szó, hogy nem tudom, latrinát ásni, a lövészárkot kiásni, a halottakat elásni, a nem tudom, mindig ást, mindig ez jutott eszembe, hogy milyen szörnyűletet már ez miatt is.
1: Igen,
2: plusz a néhol becsapódott egy golyó így melletted, vagy tudod, melletted álló ásó barátod, de ilyen pitt, kapott egy fejlövést, ott eldőlt, akkor is mindjárt mehetett bele, így megnéztem, hogy jó a méret, tragédia az egész.
1: Igen, borzasztó.
2: De tényleg ezt vizualizáltam, ez a megfogható számomra ebből a történésből, tehát az ásás, ez rettenetes dolog.
1: Igen, rettenetes.
2: Na.
1: De most csak nem az ásás, de például mi is, amikor voltam egy ilyen részvettem, ott bohóckodtunk az ECI-vel jó néhány éve a parasztolimpiáról, ott mondták, hogy na, gyerünk, mutassátok meg, mit tudtak?
2: És ott ásni is kellett?
1: Hát nem kellett ásni, de szalmabálákat kellett feldobálni a kamionra, és ott tényleg ott belehaltunk. Tehát belehaltunk. És akkor mondja, ugye most már a harmadszor említem a Bakos Viktor barátomat, mert véletlenül hallgatja műsort, és így mondta nekem, sose felejtem el, akkor még így dolgozott, és így mondja, hogy szia Zolikám, szia, láttam, ilyen szépen dobáltad, hát mondom, azért írabban egyszerre kettőt szoktam, mondom, ne viccelj, mert kettőt szoktam egyszerre, érted?
2: Úgy alakul ki az izomzat. Hát egyébként, de tényleg, hogyha mondjuk az emberek így, tudod, így sportokat váltogatnak, hát az sem fog nyilván, és most nem profi sportról beszélek, hanem most mit tudom, amikor valaki rekreatívan, nem tudom, fut, az elkezd mondjuk biciklizni. Én láttam ilyet egyébként. Én biciklizni szoktam főleg, és volt olyan haverom, aki egyébként tényleg ilyen félmaratoni távokat lefut elképesztő gyorsasággal. Azért a biciklit így nem bírt, egy fél után Palics felé mondta, hogy kicsit lassítsuk be, tehát más izomzatot mozgat meg.
1: Hát nyilván.
2: És itt is
1: nyilván,
2: ez majd, hogy hozzá kell szokni, az, hogy nem tudom, azok a tart, nem tudom, mi mozog itt az ásásnál, de rettenetes, tehát véged van tényleg tőle, ez az egyik legborzasztóbb dolog a világon szerintem. De milyen furcsa versenyek vannak még a világban? Kereke világon. Ágynemű húzó verseny. Hát ebbe se lennék túl jó igazából. szerintem senki, aki férfi.
1: Jaj, az ágy nem üzés, na az tragédia.
2: Párnát tudod, mikor bele kell tenni.
1: Az, amikor így tudod, passzent, és így nem tudod lenyomni a matrac alá. Nem tudod beakasztani. Nem lehet. Úzod. Én láttam útka egy annyira zseniális mében, hogy a férj és feleség együtt takarítanak, és így és
2: jaj, látod, tudom.
1: Hogy így a férfi próbálja az ágy neműbe belerakni, vagyis hát
2: mindig más jelenetek vannak, hogy tudod, mindig nem tudom ezeket, nem az az? Az a feleség az, nem tudom, porszívózik, akkor most akkor ruhákat teszél, és igen. A csávó mindig úgy van, mindig ugyanaz a párnát, és ugyanúgy, és ugyanúgy nem tart sehol, tehát a végén lóg az a húzat.
1: A húzatot próbálja.
2: Segít.
1: Annyira magamra ismertem, hogy tényleg így szédrög. Az így ilyen. Pedig egyébként húzat, tehát az nekem megy, mert kollégiumban laktam, ott meg kellett tanulni. És ott már az elején, tehát amikor még egy éve voltunk a koleszben, akkor még így röhöréztünk azon, hogy fogod meg, meg stb. Még az én haverom, aki aztán tényleg nagyon praktikus ember volt, minden ilyen pic, mint még ő is mondta, hogy nem tudod, hogy hol az ég, hol az eleje. Tehát ez így valahogy a férfi, ez így van dekódva. Nem
2: logikus egyébként, tényleg.
1: Nem, de sokszor nem volt logikus. De aztán,
2: egy dolognak körülök én egyébként az ilyen évek úgyfajta után... lepedőknek, ennek a gumisnak, amit csak úgy ráhúz a sarkatra, az végre nekem úgy megmentette az életem ezen a területen.
1: De úgy tényleg, hogy múltak az évek, úgy belejöttünk, tehát nekem is megvolt a technikám, hogy hol fogom meg, hogy akkor utána az megy. De engem mindig lenyűgöznek ezek a kínai hölgyek, akik egy mozdulattal a pólókat összehajtják. Tudod, van erre egy mozdulat, hogy ilyen tökéletesen összehajtod a pólót.
2: Igen, igen. Azt mondja, kínaiak.
1: Tehát ez hogy apár, félelmetes. Ilyen. Hogy, és ezt úgy
2: beteg állatok
1: könnyűnek tűnik, de nem könnyű.
2: Nem könnyű.
1: Tehát ahogy ő csinálja, tudod, ez ilyen nagyon-nagyon egyszerűnek láttatja ezt, de nem az. És akkor úgy valahogy és én próbálkoztam vele természetesen ilyen ridikulus végeredmények, tehát nem sikerült, tehát gyalázat, nem, de próbálkoztam, meg lehet ezt tanulni szerintem, biztos. Hát abból élnék, hogy naponta 40 ezer pólót hajtok össze, akkor igen,
2: igen működik, de... Nem tudom, ilyen érdekes egyébként az is, hogy tudod, hogy változnak a szokások, hogyha most visszagondolunk tényleg így a szüleink idejére, amikor ők még így, lehet, hogy a mai napig igazából, tudod, így csinálják, de elkoptak ezek a szokások, most nem tudom ki, hogy hajtogatja össze a ruháid. Én most már tényleg így egyszerűsítettem, tehát nyilván úgy hajtod össze, hogy ne gyűrődjön, félbehajtod.
1: Persze, én is egyszerűsítettem, hát rövid az élet.
2: Érted, nem tudsz te ilyeneket, nem tudsz, így hajtod, tényleg ilyen origámizni kell ott, és akkor ilyen tényleg úgy járnak, mint a tudod, a szalomba.
1: Hogy
2: nem,
1: hívják azt a csajt, aki tökélye fejlesztette
2: érted, nincs
1: a pakolást? Netflixen vannak a műsorai.
2: Nem tudom.
1: Hát dehogy nem, tudod. Biztos, hogy tudod. Az a olyan érdekes neve is van. Nem tudom. Penny Lóvó, vagy valami ilyen, mit tudom, ilyen valami fura neve van. És ő...
2: Sónyó.
1: Nem tudom, de valami... hogy hívják? Ilyen fél koreai, vagy fél kínai. Na neki a műsorai arról szólnak, hogy hogyan pakolj tudatosan, meg hogyan hajtsd össze a dolgokat tudatosan, meg hogyan élj tudatosan. Tehát ő egy life coachba öntött interior designerrel meghempergetett ilyen pakolás szakértő. Zseniális.
2: Jó, persze, nyilván vannak jó ötletek, de azt én mondom, hogy változnak a szokások. Tehát manapságban nem úgy hajtogatjuk össze a ruhákat, vagy biztos vannak kivételek, de hogy most már nem. A másik, ami volt még régen, ez a vasalás mánia. Basszus, annyira durva belegondolni, az alsógatyákat vasalták régen. A szüleink, nagyszüleink.
1: Tényleg, Marie Kondo. A Marie Kondo. Marie Kondo.
2: Kondo.
1: Igen. Majdnem sónyom.
2: Csak ne tudtuk volna meg.
1: Igen.
2: Egy igazi nevén. Na mindegy. És tehát így vasalták, zoklikat, meg nem tudták, az is zseniális, tehát tényleg annyira sok felé. De jóval más volt a tempó, ugye volt erre idő, nem tudom, és akkor igény is adott esetben, tehát tényleg valamiságot szerintem nagyon keveset csinálják. Van pofonverseny, de erről hallunk sokat, egyébként legalábbis elém folyamatosan jönnek az ilyen videók, nyilván végignéztem az egyiket, vagy végignéztem azt a 10 másodpercet, ami kulcsfontosságú volt az algoritmus további működése szempontjából, és onnantól kezdve dobálta ki a pofonos videókat, tehát versenyeket szerveznek, és adják egymásnak a pofonokat az emberek. Így bekrétázzák a kezüket, és akkor még úgy tud, hogy száll az a por is.
1: Még jobban fájjon.
2: Borzasztó. De hát ez most már elég nagy rajongótábora van.
1: Hát hogyne, ez a pofon verseny, persze, mert vicces. Mert
2: egy pofont adhatsz.
1: De vicces, hogy akkor most pofon.
2: Valami, aki így elájul.
1: Hát gondolom. Nagyon siker, milyen ütés lesz belőle.
2: Chili paprika.
1: Hát igen, ez klasszikus. Ez klasszikus. Itt azért tudod nyilván ki az, aki jobban kitart, tovább tudja kontrollálni a fájdalmat, a kint, a szenvedést. Kőpapírolló világbajnokság. A kőpapírolló az egy zseniális játék. Én évekig, szerintem most egy pár éve tanultam meg. Én soha nem kőpapírollóztam senkivel. Valahogy én nőttem fel, hogy...
2: Én pár éve felejtettem el.
1: Hát meg vagy mi öl mit. Tehát a papír...
2: Ez gyerekkorban volt érdekes.
1: Az olló a zollót.
2: Az olló a papírt, a papír megbecsomagolja a követ.
1: Igen. Így van. De jó.
2: És akkor versenyeznek ebben. Milyen szomorú versenyek lehetnek. Kérdezik, szurkolónak lenni.
1: Hát, de most itt van egy taktika? Tehát én ezt nem értem, hogy mindig, hogy mivel kezdesz.
2: Hát, de tudod, hogy nézed a reakcióit. Lehet, hogy valamit le lehet olvasni az ember arcáról. A pókert is nem tudom, amióta az eszembe tudom, mindig így tálalják, hogy ez nem szerencsejátékos sokkal többen, de igazából szerencsejáték. Lássuk már be.
1: Van benne pszichológia.
2: Igen, egy picit tudsz növelni az esélyeiden.
1: Igen, tudsz növelni az esélyeiden.
2: Hogyha egy laikusabb vagy ügyetlenebb játékosra játszol, de ennyi. Tehát, hogy azon felül, meg hát te húzol egy papírba, hát nem tudod előre, hogy mit fogsz húzni.
1: Tehát a pókerben ott nagyon komolyan fennáll a veszélye annak, hogy te túl taktikázod, mert te ilyen vérprofiként, ilyen sárkként ülsz le játszani, és akkor a veled szemben ülő az meg egy komplett dilettáns, és ő pedig a hülyeségre is ráemel, amit te túl akarsz taktikázni, aztán meg elveszíted, mert ő egyszerűen csak simán szerencséje volt.
2: Igen.
1: És ebben nagyon-nagyon bele lehetem szaladni. De hát akkor mindenre megvan, hát ez szakkönyvek léteznek, ne viccelj. Tehát a Doyle Brunson az írta a Super System című könyv volt, az arról szól, érted? Okay. Aztán azóta van még 100 000 ilyen könyv, meg mindenféle taktika. De persze, tehát lehet abban. De hosszú távon a szerencse.
2: Igen. Gonosz kacaj verseny van ilyen. Én látok ilyeneket is egyébként. Angolok? Meg nem is tudom. Hát ilyen... Olyan területeken élők szoktak ilyen érdekes verseny. Amerikában is vannak természetesen ilyenek, meg persze, hát vannak olyan államok, ahol nem tudom, a lakosságnak a jelentős része az mondjuk valamilyen jellegű gazdálkodással foglalkozik, és akkor ilyen házi állatok hangjait utánozzák. És akkor nem tudom, van pulyka hangverseny, ki adja leghitelesebben vissza, nem tudom, a... párzáskor kiadott hangját az ilyen, amikor éhes.
1: Én annyira röhögtem, BBC hozta le
2: és múltkor. És meghökkentő egyébként, hogy milyen szintre eszembe, hogy
1: a leghangosabb férfi. Volt egy ilyen cikk, hogy a leghangosabb férfi. Ez valami Velszi csávó, akinek a kiáltása, az mit tudom, eléri a, nem tudom, a DB, nem tudom, valami elképesztően hangosat, de sehol se lehetett, tehát nem tudtam meghallgatni, abban a cikkben nem hozták le, de most megpróbálom meghallgatni. Várj, the world's loudest person, ugye beírom. Person. Azt mondja, man crowned world's loudest person makes, itt van. 122 decibellel üvölt a csávó. 122 decibel. Ez egy ausztrál figura, de a brit volt eddig, aki a trónon ült. Hát most itt a BBC, vagy ez a valami Ten News hozott le róla egy cikket, de nincs ide, nem adják elő, hát nincs a hang, maga a now kifejezést üvölti. Nem tudom.
2: Ezt mobilról tudjuk bejátszani. Mobilról,
1: igen. Most itt gondoltam, hogy
2: mire a Viktorit beadja, nem tudom, lassú. Nem tudunk rá számítani ebben sem.
1: Viccelünk. Loudest man. Nem. Aussie.
2: Na, keresd meg. Hát kell, én a leghangosabb madarat hallgattam a YouTube-on, az is ilyen érdekes, mint
1: ilyen. Loudest man, de ez itt van a csávó. Várj. De miért nem lett még egyszer? Itt van.
2: Tehát közel van a mikrofon. Hát egy ilyen sima kiáltás. Csak hangos legyen. Igen.
1: De mondja, hogy egyébként a hangja az olyan, mint egy, tehát betegszik egy lánchűrésszel, meg egy valamilyen sugárhajtású repülőgép, meg a felemelkedő sebességével. Elég hangos lehet ez az ember.
2: Istenem, kellemetlen.
1: Biztos, nem is veszi észre magát időnként, és rá kell szólni, hogy halkabban jó.
2: Nekik is benevezhetnének a szomszédaink időnként egyébként. Előkelő helyen végeznének.
1: Nem szégyenkeznére.
2: Chess boxing is van, tehát sokkoznak, meg megütik egymást, igen, boxolnak.
1: Igen, ó, de jó. Olyanokat kitalálnak.
2: Tehát áthúzza a szávítást, akkor felkezd, és így
1: megütöd. Mattot adta az anyád.
2: Megpróbálod, igen. Rendezzétek le.
1: Földre küldöd.
2: Az olyan, mint a hokén, annyira rácsodálkoztam a hokéra, nagyon régen.
1: Csak táblára.
2: Szerettem a hokit, meg így játszottam ezeket az NHL játékokat. Tényleg?
1: Rajtad kívül csak a csongit tudom a fejével.
2: Ilyen PC még. 90-es évek vége, amit vitt a Pentium 3-as
1: gép. Aki szereti az NHL-et.
2: NHL 99-es sokat játszottam, de mindegy, és akkor ott volt mindig, ott be is beletették ezt, hogy akkor, hogyha valami nem volt jó, akkor lerendezték a játékosok, és aztán utána olvastam most egy-két éve ennek, hogy ez a mai napig élő szabály a hokisoknál.
1: Hogy?
2: Hogyha van valami félreértés két játékos között, akkor a bíró megítélheti azt, akkor bunyózzák le. Leveszik a kesztyűt, és elkezdik ütni, vágni egymást. A végén mind a kettő büntetést kap. Aha. De ennek egy ilyen pszichológiai vonatkozása, hogy kiadják magukból a feszültséget, és aztán nyugodtabban lépnek pályára. Ez vadállatok. Nem normális az a sport egyébként.
1: De
2: ütik, verik egymást.
1: Az erőszakot azt miért promotálja bármilyen formában, bármilyen sport?
2: Ott belefér. Most belefér, a kezdetektől óta az így ott van, az a sport része, a és sport nem az része. Van, hogy nem tudom, kiállítják, mert nem játszott a következő három mérkőzésen, kapja valami büntető pontokat, de egy ilyen beleférős kategória.
1: Aha.
2: Érted? Tehát kiállítják, nem tudom, 3 percre azt a két játékost, aztán visszamennek, és akkor minden béke.
1: Minden béke.
2: Meg jó.
1: Hát jó, tudják, hogy nem személyes az ügy.
2: Nem, de látszik, hogy másfából faragták őket. Van egy ilyen orosz játékos, nem itt eszembe, hogy hívják, egy ilyen legendás, aki most még aktív játékos. És arról van ilyen videó, hogy nem tudom, így állott kint ott a pult mögött, még nem hívták be a pályára, és hát így száll a pak, és így eltalálja így a száját, így nézi, így fogja, és így kiköp egy fogat, és aztán nézi tovább, meg így szurkot. Nem zavarta. Elképesztő. Ovecskin, úgy hívják.
1: Tegnap néztem a Reacher-nek valami pillanat. De nézted a Reacher sorozatot?
2: Néztem.
1: És vannak ilyen zseniális, hogy jönnek megverni. Tehát mindig mi kezdve jönnek megverni. Nem is tudom, hogy miért menni oda egy ilyen emberhez, hogy meg akarod verni.
2: Igen.
1: Öngyilkos küldet. És akkor, hogy mennek oda hozzá, négyen, és akkor mondják neki, hogy na mi és ezek mondja, hogy ezek hagyjatok már békén. Azt most nézzük, el fogom törni hármótok kezét. Ezt én azt el fogom törni, és mondja, hogy hát de mi négyen vagyunk, és mondja, hát a negyediknek a kórházban majd el kell, hogy vezessen benneteket kocsi, annak azért nem
2: törnöm.
1: És akkor ezek megütik, és tényleg mind a három neki van, akinek így 90 fokban
2: a rossz irányban.
1: Tényleg így rossz nézni, hogy azért, az az ember azt elhiszett, hogy ezt így való életben is eltörni a kezed. Úgyhogy, ja. Tehát,
2: úgy gyerekeket, lejárt az idő.
1: Lejárt bizony, 9:49 perc van, és hamarosan kezdődik majd a presszó, itt a 91.5-ön. Lesz ma még csillaghullás is. Magyar kedvencek szünet nélkül, előtte pedig Editor's Choice, most visszafelé mondtam el nektek a műsorokat, de aki velünk tart még, azoknak köszönjük, mondjuk majd a híreket, a friss infókat. Kis-Boszniában egyébként továbbra is radaroznak. Jönnek az üzenetek. Ezt, amikor a gyerekek nem tanulnak meg időben, asszony leverni tuti üvöltésben. Ja igen, ez az üvöltőknél, igen. Skótoknál oszlopdobó verseny is van, írja Attila. Szörnyű. Az ágynemű gyorsan lerántanák valakiről, ugye jobban hangzik. Ja, az jó, ja, hogy ilyen az más. Az más műfaj, ez egy másik sportág.
2: Nyilván létezik ilyen is.
1: Igen, ilyen is van.
2: Na, gyerekek, lejárt a műsoridőn, köszönjük a figyelmet. Aki itt volt veletek, az Nagy Viktor az üvegfalon túlról, integet nektek, mosolyog, közben sír az egyik szeme, mert ugye búcsúznunk kell.
1: Igen.
2: Meg mehet jön a presszó.
1: De megszerelte nekünk a piros lámpát, úgyhogy minden oké.
2: Igen, köszönjük
1: világítunk.
2: Szépen.
1: Köszönjük
2: mi volt
1: szépen.
2: A baj?
1: Red Light District. Tehát kihúzódott a kis kábel.
2: Ja, az volt, igen.
1: Csak itt le kellett pattítani a Le Grand márkájú műanyag fedelet, amely alá oda kellett passzintani a kis konnektort, és már pirosan világít újra.
2: Csodálatos.
1: És Sánta Zoltán is itt volt veletek.
2: Zoltán, természetesen.
1: Találkozunk legközelebb. Holnap Anett és én várunk majd benneteket 6-10-ig a reggeliben. Szép napot, sziasztok!
2: Sziasztok! Csupon.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-410-202-es vagy a 065-9-100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Zsuzsanna vagyok. Alekszandar Vučić, szerb államfő az ENSZ közgyűlésében kijelentette, Szerbia megőrzi régi barátságait, de az Egyesült Államokkal is javítani szeretné kapcsolatait. New Yorkban meghívta Donald Trump amerikai elnököt Szerbiába, és reméli, hogy a látogatásra jövőre sor kerül. Beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek elismerték Koszovó függetlenségét. Azt mondta, Szerbia továbbra is kiáll területi egysége és az ENSZ biztonsági tanácsának 1244-es határozata mellett. Vučić szerint az ENSZ-re nagyobb szükség van, mint valaha, de a szervezetnek hatékonyabbá kell válnia. Megerősítette, hogy Szerbia célja továbbra is az Európai Uniós tagság, ám a polgárok joggal várnak kézzelfogható eredményeket. Hozzátette, az országnak erősítenie kell gazdaságát és hadseregét, hogy meg tudja védeni magát. Háromnapos állami látogatásra érkezett Washingtonba Xi Jinping kínai elnök. Donald Trump amerikai elnök személyesen fogadta őt az Andrews légi támaszponton, közvetlenül a repülőgépénél. A fogadáson a két elnök felesége is jelen volt, a kínai delegáció előtt pedig vörös szőnyeget terítettek le, és katonai díszőrség sorakozott fel. Xi érkezése után kijelentette, Kínának és az Egyesült Államoknak partnereknek kellene lenniük, nem vetélytársaknak. A két vezető a látogatás során a két ország kapcsolatáról és nemzetközi kérdésekről tárgyal. Szia, a Fehérházba is ellátogat, ahol ünnepi vacsorát rendeznek a tiszteletére.
6: Választások 2026.
8: Elfogadta a november 8-ai Nemzeti Kisebbségi Tanácsi Választások lebonyolításának határidőit, valamint a jelölt listák benyújtásához szükséges űrlapokat a Köztársasági Választási Bizottság. Közlésük szerint az űrlapok a korábbi választásokhoz képest nem változtak. A választáson 23 nemzeti kisebbség vesz részt, közülük 21, köztük a magyar közösség közvetlenül választja meg nemzeti tanácsának tagjait, míg a gorán és az orosz kisebbség elektori közgyűlés útján választ képviselőket. A külön választói névjegyzékekben szeptember 16-án összesen 477.837 választópolgár szerepelt. A Nemzeti Kisebbségi Tanácsok tagjait 4 évre választják, a választást november 8-án tartják. A Magyar Összefogás Lista Vajdaság szerte megkezdi a támogatói aláírások gyűjtését a nemzeti tanácsi választásokra, jelentette be Facebook videójában Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondta, tervük az, hogy 5000 aláírás gyűjtenek össze. Az aláírások gyűjtése ma lesz, a helyszíneket és az időpontokat a panonrtv.com oldalon is megtalálják.
6: Választások 2026.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 18,5 fokot mutat a hőmérő, eleinte változóan, később erősen felhős lesz az ég, csapadék éjszaka lehetséges. A legmelegebb órákban 22 fokot mérhetünk.
9: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. társadalmi célú felhívás.
3: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, 10 óra 15 perc van, és elkezdődik a mai csütörtöki Panompresszó, ami szokásunkhoz híven 14 óráig fog majd tartani, és sok-sok érdekességet, illetve jó kis témát hoztam nektek. El is mondom, hogy mivel készültem a mai napra. Bemutatunk egy Pásztor István alapítvány kedvezményezettjét, Vidákovics Brigittát és családját ismerhetitek majd meg a mai Pannonpresszóban. Foglalkozunk azzal is, hogy őszi műsorrács van a Pannon TV-ben is, úgy mint a Pannon Rádióban, illetve a Szabadkai Magyar Rádióban is. Bálint Csaba főszerkesztő jön majd ide a stúdióba, és mondja el a részleteket erről, hogy mit is jelent az, hogy őszi műsorrács a Pannon TV-ben, milyen műsorok érkeznek vissza, és milyen újdonságokra lehet számítani az ősz folyamán a Pannon TV-ben. Két programajánlót is hozok majd nektek, ugyanis a hétvégén szüreti napokat tartanak Horgoson, szervezőket kapcsolok ezzel kapcsolatban, illetve a Vox Insana kamarakórus koncertjéről is több információt tudhattok meg, szintén a szervezőt fogom kapcsolni, és ő fogja elmondani a részleteket. Emellett természetesen lesz még sok-sok érdekesség, időjárás, közérdekű hírek, út- és határinfo, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani ma is. Aki itt van veletek, az nem más, mint hangtechnikusunk Nagy Viktor, és jó magam itt a mikrofonnál, Balogh Sára.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.re.

0: Reklám.
1: Minőség és bőtermés hozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és

kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15

0: Panombresso a Facebookon is.
1: Welcome to Panon Radio.
2: A Panompresszóban beszoktunk mutatni egy-egy embert, egy-egy családot, aki a Pásztor István Alapítvány kedvezményezettje. Ma is bemutatunk egy családot, Vidákovics Brigitta Zenta Gunarasról, a gyermekük West szindrómával küzd, erről fogtok megtudni majd többet. A beszélgetést Fackovics Melissa vette fel.
3: Panorádió a te hangod, ez itt a Panompresszó továbbra is. Egy gyermekbetegsége egyik pillanatról a másikra változtatja meg egy család mindennapjait. A kezelések, az utazások, az orvosi költségek és a bizonytalanság nem csak lelkileg, hanem anyagilag is komoly terhet jelenthet a szülőknek. Ilyen helyzetben különösen sokat jelenthet, hogyha egy család nincs egyedül, és van egy olyan közösség vagy szervezet, amely segítséget tud nyújtani. A Pásztor István Alapítvány a nehéz élethelyzetbe került vajdasági családokat is támogatja, a beteg gyerekek gyógykezelése pedig az egyik legfontosabb támogatási területük. Az Zenta Gunarason élő Vidákovics Brigitta családja is segítséget kapott az alapítványtól. Most vele beszélgetünk arról, hogy hogyan változott meg az életük a gyermekük betegsége miatt, milyen időszakon vannak túl, és mit jelentett számukra az, hogy egy nehéz pillanatban segítséget kaptak. Üdvözöllek, Brigitta, és köszönöm szépen, hogy elvállalt a beszélgetést.
4: Én is üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
3: Az annyit nék, hogy mikor éreztétek először, hogy valami nincs rendben?
4: Igazából nálunk már szülés után rögtön jelentkezett probléma, akkor kórházba is kerültünk, viszont az alapnehézségek után hazajöhettünk, és akkor úgy tűnt, hogy minden rendben lesz, csak egy kicsit elmaradottabb a lányokhoz viszonyítva. Azután 5,5 hónaposan jelentkezett nála egy agyvelőgyulladás, és igazából nekünk onnan kezdve fordult fel az egész életünk. Akkor nagyon sokáig kórházban voltunk vele, amikor hazajöttünk, megkezdődött egy intenzív rehabilitációs időszak, utána vissza kórház, és így folyamatosan ez a oda-vissza kórház, picit itthon, újra kórház, és így nagyon mélyre kerültünk hirtelen, és igazából így az elmúlt év során mondhatom azt, hogy talán egy kicsit könnyebb. Tehát ez az első 3 év, ez nagyon nehéz volt.
3: Ugye egy ilyen helyzetben nagyon gyorsan háttérbe kerülnek a korábbi hétköznapi problémák. Sok minden megváltozott a család életében, ezt mondtad te is. Hogyan telnek most a mindennapjaitok?
4: Zsúfoltan telnek. A két lányom van ugye még, ők egyik óvodás, másik megkezdte az iskolát. Kicsivel igyekszünk a fejlesztéseket úgy rakni, hogy ez óvoda-iskola idő alatt megtörténjen, hogy a délután valamennyi idő jusson a lányokra is. Viszont itt érezzük legnagyobb hátrányát ennek a betegségnek, hogy a lányokat nagyon sok mindentől megvontuk, illetve ők is érzik ennek a hátrányát, hogy öcsére több idő jut, mindig őtőlük vesszük el azt, ami még nekik is kellene, mert kicsik.
3: Nagyon nehéz lehet ezt megélni. Anyaként egyébként neked mi volt az elmúlt időszak legnehezebb része? Ez egy kicsit nehéz kérdés, de szeretném egy picit jobban átérezni a helyzeteteket.
4: Anyaként talán ez a szervezkedés, meg az, hogy beleférjünk egy napba, és mindenkinek ott legyek, én is, mint apa, a férjem is, mint apa, hogy ő is ugye munkahelyen van. Ha itthon van, akkor mindenki próbál mindenre is figyelni, de ilyen káosznak érezzük az életünket nagyon sokszor. És igazából nekem ez a lelki fele a nehezebb, hogy százfele szakadni, meg ugye emellett keresni mindig azt a kiutat, ami talán a lázárt egy picit előre nyomhassa, vagy melyek azok a gyógymódok vagy terápiák, ami őt segítheti, és így mindig e körül forog a dolog, hogy beleférjünk mindenbe, meg ne érezzék annyira a lányok se a hátulütőjét. Ők nem tudják a teljes diagnózist, se csak annyit látnak, hogy öcsi még mindig baba, és még nem tudjuk velük megértetni, hogy lehet, hogy így is fog maradni.
3: Ugye egy gyógykezelés egy család számára nem csak lelki, hanem komoly anyagi terhelést és megterhelést is jelenthet. Milyen plusz kiadásokkal, nehézségekkel jár még ez az időszak, ami az anyagiakat illeti?
4: Nekünk intenzív terápia van előírva, most ez annyit takar, hogy mi heti 5 fejlesztésen veszünk részt, és az így ugye napi szinten megyünk Zentára hordom magánúton, ami opció lehetett volna, hogy időközönként befekszünk az Újvidéki Gyermekklinikára, és ott kap fejlesztéseket, viszont ez az itthoni életünkkel nem egyeztethető össze. Akkor mindig a lányoknak kell vagy dadát fizetnünk, vagy a szüleimet kivenni a munkahelyről, hogy ők tudjanak addig besegíteni, és ez így, akkor ezt választottuk, hogy magánúton, meg itt a közelbe, mert azért újvidékre is napi szinten leutazni nem megoldás, és akkor igazából nekünk ez a leg, hogy jár gyógypedagógiai fejlesztésre, gyógytornára, logopédia kilátásban van neki, hogy egyedül a diagnózisunknak ezek, amik segíthetnek.
3: Mikor hallottatok először a Pásztor István Alapítvány támogatási lehetőségéről, hogyan jutottatok el odáig, hogy benyújtsátok a kérelmet?
4: Tavaly nyáron hallottunk róla, nekem egy Facebookon jelent meg egy hirdetés, akkor kicsit utána olvastunk, és igazából úgy döntöttünk emellett, hogy itt nem kellett olyan sok mindent utána szaladgálni, minden el volt küldhető online, ha bármi probléma volt, azt tudtuk telefonon intézni vagy pótolni, nem kellett hivatalból hivatalba szaladgálnunk, mert igazából szerintem az összes szülőnek is ez a legnehezebb és legmegterhelőbb, hogy sorba álljál, kérd ki ezt, most nem jó helyen vagy, menj máshova, és ez a sok bürokráciai gond itt nem volt, mert megvolt minden papírunk, elfogadták a fénymásolatokat, vagy csak szkennelve, nem kellett úgymond sokat utána szaladgálni, és ez nagyon pozitív dolognak tartom, hogy végre valamit könnyen el tudtunk intézni.
3: És mire tudtátok fordítani a támogatást, miben tudta meg könnyíteni a család mindennapjait a segítség?
4: Mi teljes mértékben a fejlesztésre kértük a támogatást, hogy egy évre lefedje neki a gyógypedagógiát, gyógytornát, illetve ezt, ahova járunk, illetve az úti költséget.
3: Még egy kérdésem maradt hozzád, mit üzennél azoknak a szülőknek, akik most hasonló helyzetben vannak, és talán még azt sem tudják, hogy hogyan fognak így megbirkózni mindazzal, ami még így előttük áll?
4: Hát igazából nem tudom, hogy itt tudok-e bármi olyat mondani, ami segíteni tud nekik. Nagyon sokszor mély ponton vagyunk, meg így összezuhanunk mindannyian, de igazából a gyerekek, akik tartják bennünk a lelket, szerintem ő nekik, amennyire szükségük van rájunk, ugyanúgy nekünk is ő rájuk, hogy egy pici mosolyjal néha átírják az egész napunkat, hogy mégis van értelme, hogy ennyit tornázunk meg, meg megyünk, meg segítjük, és aztán sokszor este csak egy mosoly vagy egy öleléssel így a sok negatívot kihúzzák belőlünk. Kitartás, és tartsanak össze a szülők is, mert nagyon sok helyen ez ugye probléma, hogy csak egyik szülőre marad minden, és úgy még nehezebb.
3: Brigitta, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk. Remélem, hogy minél több sokan hallották ezt a beszélgetést, és tudtunk nekik segíteni, ha más nem információkkal. Én jó egészséget, kitartást, és minden szépet és jót kívánok nektek.
4: Köszönjük szépen!

0: find you very attractive. I've noticed you around.
1: A Pannon Pressót támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-10-ig, hetente csütörtök.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: 11 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Újabb különleges engedélyt kért az amerikai pénzügyminisztériumtól a szerbiai kőolajipari vállalata NIS. A vállalat az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyon ellenőrzéséért felelős hivatalához, az OFAC-hoz fordult, hogy szeptember 30-a után is zavartalanul folytathassa működését. A jelenleg érvényben lévő engedély ugyanis ezen a napon jár le. A NIS közleménye szerint a vállalat folyamatos működése, a pancsovai kőolajfinomító zavartalan üzemelése és a piac megfelelő ellátása kiemelten fontos Szerbia energiabiztonsága szempontjából. Az amerikai hatóság legutóbb augusztus 28-án hosszabbította meg a NIS működési engedélyét, amely szeptember végéig biztosítja a vállalat és a pancsovai finomító működését. Több mint 50 napon át küzdöttek a tűzzel a delibláti homokpusztán. Mostanra sikerült teljesen eloltani az augusztus elején keletkezett tüzet, közölte Ivica Dacic ügyvezető belügyminiszter. A Sumarák település térségében augusztus 2-án fellángolt tűzzel összesen 52 napon át küzdöttek a tűzoltók és a mentőegységek. Dacic kiemelte, a rendkívül nagy kiterjedésű tűzben senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. A legintenzívebb időszakban több mint 560 ember, 170 jármű, valamint légi és vízi egységek vettek részt az oltásban. A szerbiai egységek mellett több külföldi ország tűzoltói és légi egységei is bekapcsolódtak a munkába. Az ügyvezető belügyminiszter közölte, hogy a rendkívüli helyzetek szektorának egységei továbbra is dolgoznak a Szerbia területén még aktív tűzfészkek felszámolásán.
8: Választások 2026.
10: Indul az Én Vajdaságon fotópályázat, célja, hogy valódi fényképeken keresztül mutassa meg Vajdaság értékeit, sokszínűségét és szépségét. A fotópályázatra nagykorú személyek jelentkezhetnek telefonnal vagy fényképezőgéppel készített fotóval. Egy pályázó maximum 2 saját készítésű fotót küldhet be. Az elfogadott képek Facebook albumban jelennek meg, a reakciók döntenek. A beküldési határidő október 2-a péntek. A fődíj egy tablet, a második díj egy vezeték nélküli fejhallgató, a harmadik pedig egy páros vagy családi fotózás a Szabadkai Selfie Múzeumban. Részletek az énvajdaságon.com weboldalon találhatók. A pályázaton való részvételre buzdított Facebook videójában a VMS elnöke dr. Pásztor Bálint posztjában azzal a mesterséges intelligencia tengernyi mocska helyett Vajdaságot ezúttal azok szemén keresztül szeretnék megmutatni, akik itt élnek, ismerik és szeretik, tette hozzá a pártelnök.
8: Választások 2026.
7: Sport.
10: Szeptember 24-e és 29-e között rendezik meg a 32. nemzetközi Sztefán Viloti Tyele labdarúgó emléktornát, amelyen 4 országú 19-es válogatottja vesz részt. A házigazda Szerbia mellett Románia, Bulgária és Magyarország korosztályos csapata lép pályára. A mérkőzéseket ezúttal is 4 vajdasági településen játsszák majd. Zentán, Topolyán, Kulán és Szabadkán is lesznek meccsek. A torna nyitónapján Szerbia Bulgáriát fogadja Szabadkán, míg Románia és Magyarország a TSC Akadémián találkozik.
7: Időjárás.
10: Szabadkán 19 fok van, eleinte változóan, később pedig erősen felhős lesz az ég, csapadék pedig éjszaka lehetséges. A legmagasabb érték a mai nap folyamán 22 fok körül alakulhat.
11: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: keverve, nem felrázva. Pannon Presszó.
1: Őszi műsorrács a Pannon TV-ben is. Bálint Csaba főszerkesztő úr mondja el a részleteket, akit itt köszöntök a stúdióban. Szia!
2: Úr, te jó ég!
1: Hát ez micsoda. Mondottam, hogy viccesre vesszük a formát.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Na hát, hétfőtől indult a rádiókban is, illetve a tévében is a műsorrács, az őszi műsorrács. A tévében ez mit jelent?
2: Nekünk ez mindig egy teljesen jó időszak, mert a nyáron pihenőre vonult műsorok ugye visszatérnek, és akkor hát egyrészt ez plusz terhelést jelent a szerkesztőség szempontjából, meg az egész médiaház szempontjából, viszont azért jó újra látni azokat a műsorokat, amik eddig nem voltak képernyőn, meg szerintem a nézők is, akik követik a Pannon Televíziónak a műsor struktúráját, azok pozitívan értékelik azt, hogy visszatért mondjuk a közügyek. Ezt azért sokan szeretik, nagyon sokan követik aktuálpolitikai, meg közpolitikai eseményeket, meg témákat feldolgozó műsorról van szó. Viktor is nézi, ahogy látom, bólogat, jól van. Emellett visszatért a Sporthétfő, Doró Alennel. Ez azért fontos, mert nem vagyok biztos benne, hogy van még egy olyan műsor Vajdaságban, ami mondjuk a vajdasági magyar sport életre ekkora hangsúlyt fektet, és olyan témákat is földolgoz, amit egyébként máshol nézők nem láthatnak. Tehát, hogy egy kis helyi focit akarunk követni, vagy egy kis röplabdát, vagy akár legyen asztali teniszről szó, és vajdasági magyar sikerekről, akkor az általában Dóra lennél megjelenik. Visszajön a Kincses Ládánk, hála jó Istennek, kedves Sárának köszönhetően, ugye te már nagyban dolgozol különben rajta, igen. Palisra fogtok ellátogatni, így hétfőn van. Forgatjátok, és a jövő hét utáni héten már adásba is igen. Kerül. Na, ez is szerintem egy teljesen jó dolog. A Kincses Ládánknak is van egy olyan nagy előnye, hogy feldolgoz olyan településeket, amikre mondjuk az emberek nem feltétlenül tudnak eljutni. Tehát ha mondjuk nem tudom, megnézi a Pannon TV-be valaki Apatinba, hogy mi a helyzet Palicson, és mondjuk nem. Mondjuk Palics az nem jó példa erre, mert azért Palics az egy viszonylag.
1: Igen, de hát jártunk olyan helyeken, ami.
2: Ha legyen szó Ürményházáról, vagy Fekete Tó Terben van például, na mondjuk ott nem biztos, hogy mindenki járt, úgyhogy én személy szerint nekem szívem csücske a Kincses Ládánk című műsor, amellett, hogy nyilvánvaló az, hogy kezdünk kifogyni. Van egy ilyen listánk, ugye, hogy melyik településen járt a Kincses Ládánk az elmúlt évek során, és hát egyre kevesebb olyan magyar lakta település van, ahol el tudtak menni, de ezt majd meglátjuk az elkövetkező időszakban. Visszatért a Délbánát íze. Délbánát ízei című műsorunk, Gyuris Karolinával és Teri nénivel. Ez azért az hetedik évadot is megérte ez a történet. Szerintem ez sokat elárul róla. Nagyon jól fut a Facebookon, nagyon sokan kommentelik, követik, nézik, osztják. Szeretik Teri nénit meg Karolinát az emberek, és hát autentikus helyi ízeket dolgoznak föl. Nem az a street kitchen történet, amit az emberek nagy része mondjuk Magyarországról tapasztal, hanem az autentikus, igazi, hát igazából vajdasági magyar jellegű ételeket dolgozzák föl. Most is 15 adást legyártanak szépen nekünk ott Délbánátban, mert ezt ugye fontos leszögezni, nem Szabadkán készül ez a műsor, hanem Székelykevén, Gyuris Karolinának a konyhájában veszik föl, és Idei Sándor kollégánk, belgrádi tudósító kollégánk vágja össze ezt az egészet. Tehát ez igazi, ott készül, ahol forgatják az egész történetet. És hogyha már ilyen jellegű műsoroknál vagyunk, beszéljünk majd a grillbetyárokról is mindenképpen,
1: de
2: azon kívül fontos megemlíteni, hogy Forog a kamera Orosz Ildikóval visszajött. Ez is egy viszonylag jó műsornak számít abból a szempontból, hogy hát filmeseket próbálunk megszólítani, és filmeket dolgozunk föl. Itt is azért hangsúlyt kap a vajdasági magyar filmművészet. Alapvetően, hogyha egy új film születik mondjuk az adott évben, akkor azt Orosz Ildikó biztosan fel fogja dolgozni. Úgyhogy nyilván a teljes igénye nélkül, de körülbelül ezek azok a fő műsorok, amelyek visszajöttek. Hát itt a Szubjektív az heti 3 friss adása. Továbbra is futott a Közelkép, az eddig is képernyőn volt. Visszatért a Közbeszéd. A Közbeszédet igen. Egyébként nehogy kifelejtsük, ugye a Közügyeknek a testvér műsora. Ezt évelején indítottuk igazából tavasszal. Ott egy 5-6-7 adás ment le. Hétfőként jelentkezik a Közügyek helyén. És szerintem nagyon jó döntés volt. Én jó beszélgetéseket látok ebben a Közbeszéd című műsorban. Sokkal hosszabb témakifejtésre ad lehetőséget, például a mögöttünk álló évadnyitó adásban szerintem egy tök jó beszélgetést láthattak. Jó beszélgetéseket látok ebben a Közbeszéd című műsorban. Sokkal hosszabb

0: Pannon RTV Facebook oldalán is követni, és ez is egy újdonság, azt általában streamelni szoktuk oda, hát ha nagyobb nézettségre teszünk ezáltal szert.
1: És hát megemlítetted a grillbetyárokat, lehet, hogy ez a legnagyobb újdonság, ami az utóbbi évben elkészült, és ugye idén is leforgattátok a második évadot. Ez mikor kerül majd adásba, hogy áll jelenleg a grillbetyárok?
0: No, ez egy borzasztó nagy meló volt egyébként, igen, tehát meg még mindig az igazából. Azt hiszem, tegnap a Szabadkai Magyar Rádióban is elhangzott már, meg egy rádiós bejátszásunkban, meg híradós bejátszásunkban is elhangzott, hogy október 31-től indul a műsor. Szombatonként a 20 óra híradót követően fog adásba kerülni a grillbetyárok második évada. És hát akkor minden szombatot, ha figyelembe veszünk, akkor december 19-én fog kiderülni, hogy ki Vajdaság legjobb grillbetyárja, ugye? Nagyon sokat dolgoztunk ezzel, megint egy olyan produkciót sikerült szerintem letenni az asztalra, ami ahhoz képest, hogy mi mekkora médiaház vagyunk, hogyan működünk, mi teszi ki az életünk nagyobb részét, 80-90%-ban minket a hírkészítés, a híradózás, a közügyekezés köt le. Tehát annak fényében, hogy milyen profilú, regionális, helyi jellegűbb sajtótermék vagyunk, vagy médiaház vagyunk, ahhoz képest szerintem megint egy nagyon szépet sikerült alkotnunk. Hatalmas meló volt a forgatás, hatalmas meló tart a forgatás óta. Vágjuk a hetedik részt jelen pillanatban. Jövő héten elkészülünk majd a döntő résszel, és hát akkor onnantól kezdve megindítunk majd egy komoly promó történetet a Facebookon, van ugye a grillbetyárnak egy saját Facebook oldalot, majd bemutatjuk szépen a játékosokat, bemutatjuk majd szépen a bírókat. Tehát felfutatjuk az egész műsort. Mindig felhozom azt példaként tavalyról, hogy Pannon reggelisek indítottak egy szavazást itt a saját Facebook oldalukon, ugye viszonylag egy jó követő bázissal rendelkező Facebook oldalról van szó, és tavaly ott október-november környékén egy tévét lehetett nyerni. És feltették azt a kérdést, hogy a Pannon TV-ben kinek melyik a kedvenc műsora. És ezt nagyon érdekes volt, hogy ugye nyilván a közügyek nyert, a kincses ládánk lett azt hiszem, hogy a második, és a harmadik meg a grillbetyárok. És azért volt ez meglepő, hogy a grillbetyárok lett a harmadik, mert grillbetyárokról előtte mondjuk 3 hónappal még senki nem tudott, hogy egyáltalán lesz-e. Mindez számunkra azt támasztotta alá, vagy azt támasztja alá, hogy alapvetően, ha egy műsornak van egy ilyen nagyon jó bepromózott Facebook oldal, ahol lehet hozzászólni, lehet követni a dolgokat, akkor sokkal jobban bele vésődik az embereknek a fejébe, úgyhogy egy ilyet most is tervezünk majd. Nyereményjátékok lesznek, különböző rádióműsorokban majd a játékosokat, bírókat kapcsolni fogjuk, ahogy tavaly is volt, a közügyek is belekapcsolódik majd ebbe az egész történetbe, úgyhogy így ebbe a nagy politikai zűrzavarba, ami most itt előttünk áll egészen november 8-áig, hát szerintem a grillbetyárok majd egy ilyen üdítő, politikamentes, jó kis műsor lesz, amiért érdemes lesz leülni és megnézni a Pannon TV-t.
1: Mindenféle eredmény és minden elárulása nélkül azért egy kicsit csigázzuk már fel a hallgatókat, hogy mi mindenre lehet számítani így a második évadba.
0: Nagyon érdekes, hogy ez az évad abból a szempontból más lesz, hogy itt ez csak vaj magyar történet, tehát itt csak vajdasági magyar férfiak, csak férfiak.
1: Csak férfiak,
0: így van,
1: nem volt.
0: Sajnos hölgy csak műsorvezető szempontjából van. Tehát külön karakterek, meglátják a nézők, különös figurák, mindegyik egy karakter, aki itt részt vett ebben a műsorban. Lesznek, sokkal több viccesebb rész lesz szerintem. Igyekeztem úgy megírni az idei évadot, ellentétben a tavalyival, hát tavaly nem volt akkor a tapasztalat még, most egy kicsit már több van, egy évaddal több. Igyekeztem úgy megírni, hogy egy kicsit viccesebb legyen az egész történet, szórakoztatóbb legyen a történet. Lesz benne oktató jelleg, erős szórakoztató jellegű történet is lesz, és hát izgalmak is lesznek egyértelműen. Hát ismét arra bíztuk, véletlenül bíztuk tulajdonképpen, hogy kinyeri meg a műsort, tehát nem volt megjátszva semmi a háttérbe igazából. Ahogy esett, úgy puffant a történet, mi meg abból próbáltunk összehozni egy jó kis műsort, szerintem sikerült, úgyhogy lesznek izgalmak. Szerintem egyébként közel fognak állni az emberek szívéhez a karakterek, akik megjelennek a műsorban, és nagyon érdekes az is, hogy egy csomó olyan sütési technika lesz, amiről mondjuk én konkrétan a forgatások alatt hallottam először, tehát akkor valószínűleg így a nézőknek is, vagy a többségüknek is új lesz, hogy miről van szó, nem akarok poénokat lelőni. Nézzék a műsort. Én szerintem rá lehet szállni, most hosszabbak is lesznek különben, nem szűkítettük le, tehát ilyen 1 óra és 1 óra 20 perc között

0: közötti hosszúságú műsorok lesznek. Most például konkrétan a vágásból jövök, tehát a hetedik rész az olyan 1 óra 19 perc lesz, tehát nem szűkítettük le a történetet, menjen, aminek mennie kell. Aztán meglátjuk, hogy milyen fogadhatásban részesül.
1: Hát bízunk benne, hogy mindenki szeretni fogja az első évadot.
0: Legyen így.
1: Csaba, meddig fog tartani ez az őszi műsorrács? Hát van-e még valami újdonság, amit így tartogat a tévé?
0: Hát, hogy alapvetően ezeket, amiket felsoroltam, hogyha ezeket így lehozzuk, akkor már szerintem elégedettek lehetünk. Én azért bízok benne, hogy egy-két új dokumentumfilmre való nyitás lesz majd a szerkesztőségen belül. Ugye szép eredményeket értek el a kollégák a mögöttünk álló nyáron, és itt a Kultúra és Filmek Fesztiváljáról beszélek, ott ugye Mecserik Anitának a műsora eléggé jó szerepelt, olyannyira, hogy igazából megnyerte az egész fesztivált, úgyhogy igazából jó, nekünk van egy ilyen profilunk különben, ami az ilyen kis film vagy dokumentumfilm készítést illeti, én remélem, hogy ilyenek lesznek majd. Ami az őszi műsorrácsot illeti, az általában mindig a december 20-a környékéig tart, utána szépen jön a karácsony, egy hatalmas karácsony, az szilveszterezés. Hát aztán, hogy a Jóisten is úgy akarja, akkor visszatérünk, majd meglátjuk.
1: Köszi szépen, Csaba, hogy bejöttél és elmondtad a részleteinket.
0: Köszönjük szépen a lehetőséget, és nézzék a Pannon TV-t, mert érdemes.

0: mi.
1: Reklám.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
1: Műsorajánló.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Pannon Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
1: 11 óra 42 perc van, és rendőr, illetve határinfót hoztam nektek. Ami a rendőri jelenlétet illeti, Palicson az Ábrahám vendéglőnél vannak jelen, illetve a vendéglő után egy kicsivel vannak jelen a rendőrök, és a városból, a központból érkezőket mérik, azoknak a sebességét, és Kis-Bosznián is jelen vannak a rendőrök, méghozzá az iskolánál. Ami pedig a határhelyzetet illeti, 5-10 perces várakozásra kell számítani, mindegyik határátkelőn, úgy Szerbiából Magyarországra, mint Magyarországról Szerbiába, úgyhogy bátran lehet utazgatni a két ország között. Hogyha bennünket hallgattok és valami mást is tapasztaltok, legyen szó rendőri jelenlétről, illetve határhelyzetről, akkor írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös telefonszámra. Tartsatok velünk a továbbiakban is, ugyanis délben jön a híradó Dédics Szuzannával, utána pedig Horgosra kapcsolunk, ugyanis a hétvégén tartják a szüreti napokat a faluban.

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Szerbiának erősítenie kell kapcsolatait az Egyesült Államokkal. Háromnapos látogatásra érkezett Washingtonba a kínai elnök. Három nyelven segíti a kerékpárosokat az új OptiBike alkalmazás. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédic Zuzanna. Alekszandar Vučić szerb államfő az ENSZ közgyűlésében kijelentette, Szerbia megőrzi régi barátságait, de az Egyesült Államokkal is javítani szeretné kapcsolatait. New Yorkba meghívta Donald Trump amerikai elnököt Szerbiába, és reméli, hogy a látogatásra jövőre sor kerül. Beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek elismerték Koszovó függetlenségét. Azt mondta, Szerbia továbbra is kiáll területi egysége és az ENSZ biztonsági tanácsának 1244-es határozata mellett. Vučić szerint az ENSZ-re nagyobb szükség van, mint valaha, de a szervezetnek hatékonyabbá kell válnia. Megerősítette, hogy Szerbia célja továbbra is az Európai Uniós tagság, ám a polgárok joggal várnak kézzelfogható eredményeket. Hozzátette, az országnak erősítenie kell gazdaságát és hadseregét, hogy meg tudja védeni magát. Háromnapos állami látogatásra érkezett Washingtonba Xi Jinping kínai elnök. Donald Trump amerikai elnök személyesen fogadta őt az Andrews légitámaszponton, közvetlenül a repülőgépénél. A fogadáson a két elnök felesége is jelen volt, a kínai delegáció előtt pedig vörös szőnyeget terítettek le, és katonai díszőrség sorakozott fel. Xi érkezése után kijelentette, Kínának és az Egyesült Államoknak partnereknek kellene lenniük, nem vetélytársaknak. A két vezető a látogatás során a két ország kapcsolatáról és nemzetközi kérdésekről tárgyal. Xi a Fehérházba is ellátogat, ahol ünnepi vacsorát rendeznek a tiszteletére.
2: Választások 2026.
1: 12 év után szerda este ismét a Szabadkai Népkörben tartott lakossági fórumot a Vajdasági Magyar Szövetség. A találkozón a várost érintő kérdésekről, az elmúlt időszak eredményeiről és a további tervekről is beszéltek. A fórumon a jelenlévők is feltehették kérdéseiket és elmondhatták véleményüket a párt munkájáról. Balázs Zita és Balogh Sára beszámolója.
3: A fórumon a jelenlévőknek lehetőségük volt arra is, hogy közvetlenül feltegyék kérdéseiket, és megfogalmazzák az őket leginkább érintő problémákat. A felmerült témák között a fiatalok helyben maradása is szerepelt, így arról is szó esett, milyen támogatásokkal és intézkedésekkel igyekszik a Vajdasági Magyar Szövetség hozzájárulni ahhoz, hogy a vajdasági fiatalok a szülőföldjükön tervezzék a jövőjüket. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
4: Voltak igenis életbevágó kérdések, és nagyon jó, hogy a válaszokból látszódott, hogy egy olyan politikai opcióról, egy olyan politikai érdekképviseletről van szó, ami a kérdéseket meg tudja válaszolni, legyen szó vajdasági magyarságról, arról, hogy milyen stratégiai projektek vannak az országban, vagy hogyan lehetne a népesedés politikát pozitív irányba billenteni, úgyhogy úgy érzem, hogy ez ma Szabadkán a Népkörben egy nagyon jól sikerült politikai rendezvény a Vajdasági Magyar Szövetségnek.
3: A VMS elnöke a magyar érdekképviselet és az összefogás fontosságát hangsúlyozta. Dr. Pásztor Bálint szerint a párt a vajdasági magyar közösség tagjaival közösen határozta meg a következő időszak célkitűzéseit.
5: Az október 25-i választásnak az a tétje, hogy mi vajdasági magyarok, azon belül mi szabadkai magyarok érvényt tudunk-e szerezni annak, amit szeretnénk? Meg tudjuk-e valósítani az elképzeléseinket, az álmainkat? Olyan lesz-e a mi szülőföldünk, amilyennek szeretnénk? Olyan városokat és falvakat hagyunk-e a gyerekeinkre, amilyet szeretnénk, vagy pedig nem?
3: A Szabadkai Fórumon így az eddigi eredmények mellett a helyiek kérdései és a következő időszak prioritásai is terítékre kerültek. A találkozón a Vajdasági Magyar Újrakezdés több tagja is megjelent és feltette kérdéseit. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselői a választáson való részvételre és listájuk támogatására biztatták a jelenlévőket.
1: Elfogadta a Köztársasági Választási Bizottság a november 8-ai Nemzeti Kisebbségi Tanácsi Választások lebonyolításának határidőit, valamint a jelölt listák benyújtásához szükséges űrlapokat. A bizottság közlése szerint az űrlapok a korábbi választásokhoz képest nem változtak. A választáson 23 nemzeti kisebbség vesz részt, közülük 21 köztük a magyar közösség közvetlenül választja meg nemzeti tanácsának tagjait, míg a Gorán és az orosz kisebbség elektori közgyűlés útján választ képviselőket. A külön választói névjegyzékekben szeptember 16-án összesen 477.837 választópolgár szerepelt. A nemzeti kisebbségi tanácsok tagjait 4 évre választják, a választást november 8-án tartják. A Magyar Összefogás Lista Vajdaság szerte megkezdte a támogatói aláírások gyűjtését a nemzeti tanácsi választásokra, jelentette be Facebook videójában Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondta tervük, hogy 5000 aláírást gyűjtenek össze. Az aláírások gyűjtésére ma kerül sor. Az aláírások helyszínei és időpontjai a panonrtv.com oldalon is olvashatók.
2: Választások 2026.
1: 3 nyelvű mobil alkalmazás is segíti a kerékpárosokat az OptiBike projekt keretében, amelyet Szabadka és Tompa önkormányzata közösen valósít meg. Az OptiBike 3 az előző 2 projekt folytatása és az Interreg IPA Magyarország-Szerbia program támogatásával valósul meg. A projekt részeként új kerékpárutak épültek, emellett több olyan fejlesztést is megvalósítottak, amelyek a kerékpáros közlekedést és a két térség közötti kerékpáros kapcsolatokat segítik. Csernai Panna a mikrofonnál.
0: Az OptiBike 3 projektről elkészült tanulmány az OptiBike korábbi projektjeire épül. A vizsgálat középpontjában a fenntartható közlekedés és a kerékpáros turizmus fejlesztése állt. Fazekas Tibor, egyetemi tanár, a tanulmány szerzője.
6: Itt főleg a fenntarthatóság volt a fókuszban, mégpedig olyan egy cím is, egy alcím is arról beszél, hogy a fenntartható közlekedés és a fenntartható társadalom olyan viszonyban van, tehát ez nem csak egy implikációs viszony, hanem ez egy ekvivalenciós viszony is, ahol egymásra kihatnak, és hogyha jól vannak megszervezve azok a tervek, amelyek a fenntartható közlekedésre vonatkoznak, akkor a társadalom is fenntarthatóvá válik.
0: A tanulmány eredményeként egy mobil alkalmazás is készült, amit a sajtótájékoztatón be is mutattak. Az applikáció 3 nyelven, magyarul, szerbül és angolul használható, és androidos készülékre tölthető le. A fejlesztések nem csak a kerékpáros közlekedést, hanem a térség turizmusát is segítik. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
4: Vidékfejlesztés szempontjából, közlekedésbiztonság szempontjából és turizmus szempontjából is, mint ahogy azt tapasztalhatjuk, amióta hogy az OptiBike projekteknek köszönhetően képültek ezek a kerékpárutak, egyre több mellényes, kijelölt csapatot látunk, csoportot látunk érkezni a vidéki rendezvényeinkre Magyarországról, illetve a határmenti régióból, tehát a kitűzött cél, az elvárt hatása ezeknek a projektumoknak már látványosan is észlelhető.
0: Az OptiBike 3 projekt a végéhez közeledik. A projekt részeként további fejlesztéseket is terveznek a kerékpárosok számára. Újhelyi Ákos, az OptiBike projektum projektmenedzsere.
7: Az aszfaltozást befejeztük, 4,2 kilométernyi kerékpár utat építettünk ki, 1400 métert Palicson, a Vértótól a Ludasi felüljáróig, és 2800 métert Királyhalmán. Összesen az OptiBike-nak köszönhetően 14,5 kilométernyi kerékpárút lett eddig kiépítve Szabadkán, és több mint 2 millió euró támogatást kaptunk az Európai Uniótól annak érdekében, hogy ezeket a kerékpárutakat kiépítsük. Terve van ennek a folytatása, szeretnénk Ludason is kiépíteni a kerékpárutat, erre van tervdokumentációnk, 5 kilométernyi hosszan, de az 51-es divízió és a Partizán bázis utcában is szeretnénk folytatni a kerékpárútnak a kiépítését.
0: A projektmenedzser elmondta, hogy hajdójáráson kerékpáros hidat és pihenőhelyet is kialakítottak. Szabadka területén pedig 3 szervízpontot és 2 kerékpáros számlálót helyeznek el, amelyekkel követni tudják majd, hány kerékpáros érkezik a térségbe.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
8: Időjárás.
3: 20 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, többnyire felhős időre kell számítani a nap folytatásában 22 Celsius fokos maximumokkal. Csapadék késő este fordul majd elő.
8: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13 a Szabadka.
11: Bomax.
12: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
13: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
12: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
13: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
14: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
2: Ahogyan azt korábban említettem, foglalkozunk a mai Pannon Presszóban a horgosi szüreti napokkal is, amit szeptember 25-e és 27-e között tartanak meg a faluban. Sós Nóra van itt a vonal túlsó végén, aki nem más, mint a Juvenior Polgárok Egyesületének elnöke. Köszöntelek, Nóra, a vonal túlsó végén.
3: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Hát, hogyha jól látom, jól tudom, akkor szeptember 25-én egy megnyitóval kezdődik majd a szüreti napok rendezvénysorozat, hogyha lehet így fogalmazni, ugyanis több napon át tart ez az egész esemény. Mit kell tudni erről a megnyitóról, és utána hogyan folytatódnak a szüreti napok programsorozat?
3: A 36. szüreti napok valóban pénteken 25-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt, ekkor a művelődési ház előtti részen a napraforgó óvoda közösségével nyitjuk meg ezt a szüreti mulatságot, majd pedig a művelődési ház előterében azt a kiállítást láthatja a közönség, illetve a közösség, amely a régi mesterségeket mutatja be, és büszkén mondhatom, hogy nagyon szép és sok tárgyat kaptunk erre a kiállításra, melynek az elhelyezése folyamatos a héten, és emellett pedig a termény kiállítás is megvalósult, tehát meg fogják látni a kedves érdeklődők, hogy mennyire jól megférnek ezek a régi mesterségek, és ezek a szép és gazdag termények, amelyek az idejében kerültek ki a földekről. Így aztán ez a kiállítás megnyitó a művelési ház belső részében, az előtérben fog megvalósulni. Itt megtekintheti mindenki a kiállítást, és falatozhat is néhány finom falatot ezekből a terményekből, így ezzel nyitjuk meg a 36. születénapokat. Majd a későbbiekben szombaton pedig egy igazi kavalkád veszi majd kezdetét nálunk, több helyszínen, több különböző programmal, hiszen a Vasút utcában és a Barat Szabad Időparkban és az Asztenzensz Klubban és a Játszóházban is programok várják az érdeklődőket, de a színpadon is kínálunk mindenkinek jugabéthez szóló nótát és a különböző gyermekprogramokat is.
2: Látom itt az eseménynél, hogy főzőverseny lesz majd a szombati nap folyamán. Mit főznek a versenyzők? Van-e még szabad hely, hogyha valaki most hall erről a főzőversenyről?
3: A főzőverseny jelent mindenben az érdeklődés, hiszen meghirdetjük a szarvas főzőversenyt, illetve szabadon választó kategóriában mindenki szabadon választhat ételt, sütet és főzhet. Megmondom őszintén, hogy még a mai napon is fogadtam főzőversenyre érdeklődőket, illetve aki szeretne, az nyugodtan jöhet, bár már csak a szabadon választó kategóriában tudnak ételeket készíteni. A helyet pedig mindenkinek saját magának kell úgymond lefoglalni, itt a Vasút utca oldalán, így aztán aki szeretne még jönni, az időben kell, hogy érkezzen, mert hogy helyet ad foglalnia kell mindenkinek saját magának, de aki szeretne, azt nagy szeretettel várjuk. Amellett pedig, akik viszont nem készítenek itt helyben, azok pedig azt mondom, hogy különlegességek közül tudnak válogatni, hiszen a parkolóban különböző ételeket tudnak megvásárolni és megkóstolni.
2: Mit nyerhetnek a legjobbak, illetve ki az, aki zsűrizni fogja az elkészült ételeket?
3: Magyarország, illetve vajdasági szakácsok, akik zsűriznek, és főszakácsok, főmester, akik mesterszakácsok, akik zsűriznek minden évben. Ilyenkor nem csak az ételeket zsűrizik, hanem nyilván egy-egy pálinka is megjelenik egy-egy csoportnál, és ezeket is értékelni szokták, és különböző érmekkel, illetve eszközökkel tudják támogatni a csapatokat, akik esetleg jól szerepeltek ezen a főzőversenyen.
2: És hát menjünk is tovább, ugyanis, ahogy te is említetted, több helyszínen zajlanak a programok, barátságos sportmérkőzések lesznek majd a Barat Szabad Időparkban. Ez mit takar, mit jelent, illetve itt van még az asztali tenisz bajnokság is.
3: Így igaz, tehát több sportolási tevékenység is lehetőség van ezen a napon, hiszen a barátságos sportmérkőzés igazából azt jelenti, hogy bárki szabadon csatlakozhat hozzánk az iskolások közösségéhez, illetve civil szervezetekhez, akik szeretnének esetleg focizni vagy kosárlabdázni, illetve röplabdázni is, valamint az Asztali Tenisz Klub minden évben megszervezi a születi kupájukat, illetve a születi nap alkalmával, az évben már 36. alkalommal kupát bajnokságot tartanak, és olyan sok jelentkezőjük van az idejében, hogy nem csak a klubban, hanem még a Játszóház belső részében is van erre lehetőségük.
2: A miniszüreti olimpia, illetve a szüreti olimpia, ez mit takar, mit jelent, kinek szólnak ezek az olimpiák?
3: Ezek az olimpiák általában a gyermekeknek szólnak, és a legkisebbeknek, tehát az óvodások közösségének, iskolások közösségének, a pedagógusok veszik ki ebben a szerepüket, és a pedagógusok végzik ezeket a tevékenységet, ők állítják össze, hogy születi jellegűek legyenek ezek a játékok, és nagyon élvezik a kicsik és a nagyok, és azt hiszem, hogy ez igazán fénypontja az ő kis korosztályoknak is ezek a tevékenységek. Nyilván egy picit közelebb hozzuk hozzájuk a születi dolgokat, tehát akkor is a morzsolásra van éppen lehetőségük, vagy almából építhetnek tornyot, vagy kuricsa csutkából építhetnek tornyot, tehát mi mindegy picit a születet próbálja megidézni.
2: És itt van még ugye a falu kompániától, a tudom én már gyermekelőadás, én azt hiszem, hogy ez Vajdaságban mindenki ismeri ezt a gyermekelőadást, úgyhogy ezt külön nem kellene bemutatni. Viszont van még itt a könyvtár olvasó termében egy ringató foglalkozás. Na erről mit kell tudni? Kiknek szól?
3: Valóban igyekszünk mindig a programunkat úgy összeállítani, hogy legyen köztem nagyon sok gyermekprogram, hiszen a családokat szeretnénk megszólítani ez alkalommal is. Ugye aztán, aki éppen nem az olimpián vesz részt, vagy éppen nem a falu kompánia előadása tekinti, meg is interaktívan vesz részt a foglalkozáson, az a legkisebbek, a 3 éves közösséget szeretnénk megszólítani, és ringató foglalkozáson vehetnek részt egy csendesebb, nyugodtabb helyen, tehát a könyvtárban, ahol aztán egy 30-40 perces foglalkozáson vehetnek majd részt.
2: És mivel zárul az idei születi napok rendezvénysorozat?
3: Amit még kell emelnem, ugye a délutáni vendégeink vannak című program, melyen több mint 20 népművészeti tevékenység, népművészeti ág fog bemutatkozni. Nagyon sok vendégünk érkezik Magyarország, illetve Vajdaság különböző pontjairól, és aztán a lakitelekiek, a mesztegnyűiek, a móraholmiak, a ferencszállásiak is nálunk szerepelnek, majd ezt bemutatkoznak. Én azt gondolom, hogy igazán színpompás kavalkád lesz majd a színpadon a születi nap jegyében. Az esét pedig hát nyilván zenével is jó kedvel zárjuk, így aztán a Szabadkai Partizanekar, Vajdaság egyik kedvenc partizanekara lesz nálunk, a Night Cruisers Band, így nagy szeretettel várunk mindenkit erre a koncertre is.
2: Mennyire szokott népes lenni egyébként ez a születi napok? Gondolok itt arra, hogy nyilván ez a horgosiaknak szól leginkább, de hát valószínű, hogy környékbeli városokból is érkeznek vendégek.
3: Horgos kiemelt jelentőségű eseményről beszélgetünk ilyenkor, tehát Horgos legnagyobb eseményre készülünk ezen a hétvégén. Így a horgosiak valóban nagyon szeretik ezt a rendezvényt, amikor egy picikét hazajönnek, úgymond az elszármazottak már. Mindenki úgy igazítja, hogy vendégeket tudjon fogadni ezen a hétvégén, vagy éppen ki tudjon látogatni erre a programra. Így azt gondolom, hogy a horgosiak számára igencsak nagy jelentősége van ennek a születénapoknak, és ez meglátszik igazából a munkánkon is, hiszen sokan hozzáteznek azhoz, hogy minden jól menjen itt nálunk Horgoson, és jól működjön a program kapcsán is. És azt kell, hogy mondjam, hogy a vajdaságiak is szeretik, és több településről érkeznek. Gondolok itt akár a kirakodóvásárosok, és nekik is megvan nyilván a kis körük, akiket megszólítanak, de akár a fűzőverseny is, hiszen ilyenkor nagyobb társaságok látogatnak ki, és akár vendégül is látnak, nem csak horgosiakat ez alkalommal. Tehát azt gondolom, hogy aki egy picit szeretne kikapcsolódni, így az ősz közepette, az meg lehet írni nálunk, és jól érezheti magát szeptember végén is.
2: És hát úgy néz ki, hogy az időjárás is kedvezni fog, ugyanis ilyen 25-6-7 fokos értékekre van kilátás, úgyhogy valószínű, hogy minden program a helyén lesz megtartva. Nóra, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad a részleteket.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, és várom mindenkit nagy szeretettel Horgosra.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. 5000 tonna eurodízelt bocsát a piacra a szerb kormány az állami tartalékokból. Dobravka Gyédovics Handánovics ügyvezető, bányászati és energiaügyi miniszter szerint erre azért van szükség, mert októberben rendkívül magas, mintegy 205000 tonnás dízelfogyasztás várható, miközben a vállalatok a magas árak miatt leállították az importot. A miniszter szerint a globális konfliktusok és az ellátási zavarok mellett a Duna alacsony vízállása is növeli a szállítás költségeit. Az állam a következő 1-2 napban megkötheti a szerződéseket a vállalatokkal, ezt követően pedig megkezdődhet a tartalékok kivonása. Pápai magánaudenciára utazott a Vatikánba a magyar miniszterelnök. Magyar Péter és kísérete néhány perccel 10:30 után érkezett meg a 14. Leóval való találkozóra. Magyar Péter a Szentszéki államtitkárságon is tárgyal, majd felkeresi a Szent Péter téren található rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt. A magyar miniszterelnök korábban koszorút helyezett el Szent István szobornál a vatikáni magyar kápolnában. A Facebookon is posztolt. Fotóján az látható, ahogy a pápai audencia előtt meglátogatja II. János Pál pápa sírját a Szent Péter bazilikában. A miniszterelnök azt írta, az ő jelmondata, vagyis a ne féljetek adott és ad erőt sokunknak a legnehezebb időkben.
8: Választások 2026.
10: A Bogojub Karić vezette Szerbia ereje mozgalom BK több mint 10 000 támogató aláírással adta át választási listáját a köztársasági választási bizottságnak az október 25-ére kiírt parlamenti választásokra. A lista átadása után Karić azt mondta, reméli, hogy a választás békésen, ünnepi légkörben zajlik majd. Később a választási bizottság egyhangulag úgy döntött, hogy sürgős ellenőrzést kér a támogatói nyilatkozatok hitelesítéséről. A bizottság egyes nyilatkozatok esetében ugyanis kétségeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy azokat jogszerűen gyűjtötték és hitelesítették-e. Bogojub Karić ismert szerb üzletember és politikus, aki testvéreivel családi vállalkozást alapított, később pedig a távközlésben, az építőiparban és a médiában is érdekelt volt. Korábban tárca nélküli miniszterként dolgozott, majd megalapította a nevét viselő politikai mozgalmat.
8: Választások 2026.
10: Szeptember 26-án szombaton a Sétaerdőből indul a gyaloglás napjának szabadkai túrája. A résztvevőket 15,2 kilométeres körútra várja, amelyre az indulás előtt a helyszínen is lehet jelentkezni. A gyaloglás napját a Szerbiai Hegymászó Szövetség és a Szabadkai Spartakusz Hegymászó Sportklub szervezi. A résztvevők a sétaerdei sportcsarnok előtt gyülekeznek, ahol 8:45-kor nyitják meg a rendezvényt. A túra 9 órakor indul. Az útvonal a sportcsarnoktól indul és a Majdán felé vezet, majd a sétaerdőbe tér vissza. A teljes körútra 15,2 km hosszú. Megnyílt Szabadkán a Lidl harmadik üzlete, a Zombori út 58-as szám alatt a korábbi Slavica vállalat helyén. Az új áruház mintegy 30 embernek biztosít munkát, a vállalat pedig versenyképes munkafeltételeket, magán egészségbiztosítást és további juttatásokat kínál dolgozóinak. Az üzletnyitás alkalmából a Lidl a Baba varázsdoboza ajándékcsomagokkal is készült. Ezeket azok az édesanyák kapják, akiknek gyermeke szeptember 24-e és 30-a között születik meg a Szabadkai Közkórházban. A vásárlók október 7-ig nyereményjátékon is részt vehetnek, amelynek fődíja egy Skoda Kodiaq személygépkocsi. A nyeremény alapban több mint 400 ajándék szerepel. Szabadka új Lidl üzlete minden nap 7:30 és 21 óra között tart nyitva.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 21 fok van, a nap hátra lévő részében felhős, borús időre kell számítani, csapadék éjszaka lehetséges, a legmelegebb órákban 22 fokot mérhetünk majd.
7: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: Pannon Presszó folytatásában egy jó kis eseményt hoztam nektek, ugyanis kamarakórus koncert lesz Szabadkán, és Orosz Dórát köszöntöm a vonal túlsó végén. Ő fogja nekünk elmondani a részleteket. Szia, köszöntelek a Pannon Presszóban.
2: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy megemlíthetem a hétvégi eseményünket. A Voxinszán a kamarakórus egy budapesti alapítású együttes, lassan most már 17 éve működünk. Kollégám Tőri Csaba alapította, és most már én is lassan majdnem 10 éve dolgozom az együttessel. A 20 fős létszámú kórus rendszeresen ad elő kortárs zeneszerzőknek a műveit, és ez egy nagy elkötelezettségünk, és most is ilyen műsorral készülünk szeptember 26-ára, tehát szombatra, a hét szombatra, 7:30-ra az Avilai Szent Teréz Székesegyházban lesz ez a koncert, amelyen magyar kortárs zeneszerzők műveit hallhatják, és persze készülünk egy kis romantikus zenével is, Mendelssohn és Liszt művei is felcsendülnek, illetve talán lehet, hogy sokan ismerik a háromvonalas magas C miatt nagyon népszerű Gregorio Allegri Miserere című műve is. Szerencsénkre van egy olyan csodálatos szoprán szólistánk, aki ezt el tudja énekelni. Illetve a koncerten Nagy Blanka is szólózni fog, mégpedig ebben a Mendelssohn Zsoltárban, aki palaicsi származású énekes hölgy.
1: Hogyan állítjátok össze ilyen kamarakoncertre, vagy kamarakórusi koncertre a repertoárotokat?
2: Hát általában az a koncepció, hogy egy korszakot öleljünk föl nagy részben. A műsor nagyjában is most kortárs zeneszerzők műveit hallhatják majd. A nagyoktól, tehát a mesterektől, Orbán Györgytől, Csemicki Miklóstól, Vajda Jánostól lesznek művek, valamint a mi kortársaink, akikkel ugye a Zeneakadémiára együtt jártunk, és igyekszünk mai napig abszolút élő kapcsolatot ápolni velük, Kutrik Bence, Balog Máté, Stojanov George és Ott Rezső művei lesznek, valamint egy nagyon fiatal, tehetséges zeneszerző hölgy, Móricz Viola gyönyörű esti hangulatú darabja is meg fog szólalni.
1: Ugye ez a koncert most szombaton lesz, 19:30-tól.
2: Igen.
1: A belépés az díjtalan, hogyha jól tudom.
2: Díjtalan, igen, így van, és az eseményt a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. Úgyhogy nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.
1: Hát bízunk benne, hogy mindenki ott lesz. Elmondjuk még egyszer a helyszínt, az Avilai Szent Teréz Székesegyház itt Szabadkán, és ugye az időpont, ahogy már mondtuk, szeptember 26-19:30. És hát, hogy rátérjünk egy másik témára is, hogyha jól tudom, akkor te szervezed évek óta a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarának turnéját is. Hát erről mit kell tudni? Mióta szervezitek?
2: Igen, ez egy professzionális együttes, amely évente alakul meg. 2017-ben a Kodály év kapcsán nem minden évben sikerült megszervezni ezt az eseményt. Most idén nem minden évben sikerült

0: hogy hát valahogy nagyon-nagyon jó lenne a kórussal is eljönni erre a helyszínre, mert csodálatos akusztikája van, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép az egész templom, és a közönség is nagyon-nagyon érdeklődő volt, úgyhogy tulajdonképpen ez volt a gyújtópont vagy ötlet, hogy ezt a koncertet megszervezzük.
1: A határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekara merre szokott turnézni? Minden évben ugyanazokon az állomásokon vesztek részt, vagy vannak újítások is?
0: Igen, ugye a logisztikai szempontból egy picit nehéz, mert a zenekar ugye Vajdaságból, Erdélyből és Felvidékből is szervez művészeket, és akkor mindig egy ilyen gyűjtőpontban egy helyen összegyűlünk. Ez általában Budapest, most idén Miskolc volt, és onnan indulunk csillagtúra-szerűen, lehetőleg egy olyan helyszíne is, amely határon túli magyar lakta város. És most ugye idén Szatmárnémetiben volt az egyik hangverseny, majd Nagyváradon, és ugye Miskolcon is volt természetesen egy hangverseny, tehát így kell elképzelni az esemény sorozatot, azt az egy hetet. Általában 3 nap próba van, és 3 koncert egy azonos műsorból.
1: És milyen zenészek vannak ebben a szimfonikus zenekarban? Hányan vagytok? Mi az, amivel
0: Ez
1: foglalkoznak?
0: abszolút változó. Ugye az együttest megálmodó karmester Vashegyi György, művészeti vezető, ő szokta eldönteni, hogy milyen műsor legyen, illetve hogyha nem ő vezényel, akkor a meghívott karmester, és ettől függően alakul a meghívott művészek létszáma is, hiszen minden repertoár más létszámot kíván. Általában egy olyan 40 és 60 fő között szokott lenni a zenekar mérete.
1: Hát az egy elég népes zenekar.
0: Igen. Most idén Liszt és Bartók volt műsoron, ez egy nagyobb zenekart kívánó repertoár, és nagyon szépen sikerült összegyűjtenünk, mindenki már jön, hogyha ó, jaj, lesz idén, jaj, de jó, akkor jövök. Szóval
1: Mindenki várja.
0: egy hagyomány kialakult, és hát nagyon bízunk benne, hogy tudjuk folytatni a hagyományt.
1: Egyébként egy kicsit személyes vonalra is elvinném ezt a beszélgetést. Te mikor találkoztál először a magával, a zenével igazából, és mikor döntötted el azt, hogy valamilyen formában részt veszel bármilyen koncerten, vagy szervezed az ilyen
0: Hát
1: eseményeket?
0: ugye elég korán megszületett ez a döntés, azt hiszem, tehát valahol már édesapámnál elindult ez a dolog, hiszen ő is zenész, és már gyerekként énekzene tagozatos általános iskolába szerettem volna menni, ezt kifejeztem a szüleimnek is, hogy én szeretnék zeneibe járni, és hogy ez abszolút szívem, lelkem. Utána a kórusozás az elkapott, és ez olyan, mint egy gépszi, úgy elindul, és nem tudja letenni az ember, mert annyira fantasztikus élmény, amikor együtt lehet énekelni, lélegezni. És aztán végül úgy alakult, hogy a vezénylést is megtanultam. Ha nem is ezen a területen dolgozom a hétköznapokon, akkor is az együttessel esténként vannak próbák, heti egyszer, úgyhogy abszolút a zene az életem része, a szervezés pedig a napokban, tehát végül is a hétköznapokban is a zenei kapcsolat az megmaradt, hiszen zenekari szervező vagyok.
1: Én Dóra, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Sok témát felöleltünk igazából, de azért így a beszélgetés végén még egyszer elmondom a hallgatóknak, hogy kamarakórus koncert lesz Szabadkán, az Avilai Szent Teréz Székesegyházban, úgyhogy aki teheti, látogasson el, a belépés díjtalan.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettünk az eseményről mai napon, és várunk szeretettel mindenkit.

0: Reklám.
1: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a

0: Szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyazdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyazdravja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Programajánló.
6: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
7: Média támogató a Pannon RTV.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Műsorajánló.
1: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb jettesi listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Eddig tartott a mai Pannon Presszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk egészen idáig. Holnap is tartsatok velünk a reggeli után 10-től 14 óráig. Kókai Mónika számít majd a figyelmetekre itt a Pannon Presszóban. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédit Zsuzsanna. A sikeres vállalkozások mögött jó kérdések, új nézőpontok és értékes kapcsolatok állnak, ezek idén is középpontba kerülnek a Connect and Grow konferencián. Vajdaság egyetlen magyar nyelvű üzleti konferenciája ma kezdődött Palicson a Vigadóban, és az esemény holnap is folytatódik. A kétnapos programon inspiráló előadások, aktuális vállalkozói témák, kapcsolatépítési lehetőségek és közösségi program várják a résztvevőket. Heves vitával kezdődött, majd kisebb nézeteltérésekkel folytatódott a Szabadkai Városi Képviselőtestület 17. rendesülése ma. Már az első napirendi pont a városi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló jelentés komoly vitát váltott ki. Az ellenzék azt kifogásolta, hogy a költségvetésben meghatározott összegeket nem minden esetben arra fordították, amire eredetileg előirányozták. Az óvodák állapotára is többször felhívták a figyelmet. A képviselők végül ezt a napirendi pontot is nagy többséggel elfogadták. A további 39 napirendi pontról kisebb viták után szintén többséggel döntöttek. Az együttműködés és a tűzmegelőzés került a középpontba az idei Interreg együttműködés napján, amelynek orom adott otthont. A 15. alkalommal megszervezett rendezvény mottója ezúttal az együtt a tüzek ellen volt. Az eseményen szerbiai és romániai önkéntes tűzoltók és projektpartnerek mutatták be, milyen szerepe van a határon átnyúló együttműködésnek a megelőzésben és a vészhelyzetekre való gyors reagálásban. A téma különösen aktuális, hiszen az idei szerbiai erdőtüzek megfékezésében romániai tűzoltó egységek is segítséget nyújtottak. A résztvevők megtekinthették az Interreg Ipar Románia-Szerbia program támogatásával az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Prevent projektje keretében beszerzett felszereléseket is. Október 6-án kezdődik a 12. őszi zsidó kulturális fesztivál Szabadkán. A Szabadkai Zsidó Hídközség 2015 óta szervezi meg a rendezvényt, amelynek célja, hogy a zsidó kultúrát, hagyományokat és művészetet a széles közönség számára is bemutassa. Az idei fesztivál október 6-a és 11-e között kínál változatos programokat. A zenei koncertek, előadások és kiállítások mellett színházi előadás is várja az érdeklődőket.
0: Sport.
7: Szerbia a görögöket fogadja a Nemzetek Ligájában. A labdarúgó válogatott ma 20 óra 45 perctől a Rajko Mitić stadionban kezdi meg szereplését az A divízióban. Veljko Paunović szövetségi kapitány számára ez lesz az első hazai tétmérkőzés, miközben Dusan Tadić visszatér a nemzeti csapatba. A görögök elleni találkozó különösen fontos lehet a szerbek számára, hiszen a csoport másik két együttese Németország és Hollandia. A szerbek ugyanakkor több kulcsjátékusokra sem számíthatnak. Sérülés miatt Dusan Vlahović és Nikola Milenković is hiányzik. A görögöket a szerb szakember Iván Jovanović irányítja.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 21 fokot mutat a hőmérő. A nap hátra lévő részében is felhős, borongós időre kell készülni. Az előrejelzések szerint csapadék éjszaka lehetséges. A legmelegebb órákban ma 22 fokot mutathat a hőmérő.
1: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
8: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
9: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra. Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Alekszandar Vučić szerb államfő az ENSZ közgyűlésében kijelentette, Szerbia megőrzi régi barátságait, de az Egyesült Államokkal is javítani szeretné kapcsolatait. New Yorkban meghívta Donald Trump amerikai elnököt Szerbiába, és reméli, hogy a látogatásra jövőre sor kerül. Beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek elismerték Koszovó függetlenségét. Vučić szerint az ENSZ-re nagyobb szükség van, mint valaha, de a szervezetnek hatékonyabbá kell válnia. Megerősítette, hogy Szerbia célja továbbra is az Európai Uniós tagság, ám a polgárok joggal várnak kézzelfogható eredményeket. Hozzátette, az országnak erősítenie kell gazdaságát és hadseregét, hogy meg tudja védeni magát. Újabb különleges engedélyt kért az amerikai pénzügyminisztériumtól a szerbiai kőolajipari vállalata NIS. A vállalat az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzéséért felelős hivatalához, az OFAC-hoz fordult, hogy szeptember 30-a után is zavartalanul folytathassa működését. A jelenleg érvényben lévő engedély ugyanis ezen a napon jár le. A NIS közleménye szerint a vállalat folyamatos működése, a pancsovai kőolajfinomító zavartalan üzemelése és a piac megfelelő ellátása kiemelten fontos Szerbia energiabiztonsága szempontjából. Az amerikai hatóság legutóbb augusztus 28-án hosszabbította meg a NIS működési engedélyét, amely szeptember végéig biztosítja a vállalat és a pancsovai finomító működését is. Több mint egy órás vita után fogadták el Szabadka költségvetésének fél évre terjedő beszámolóját a Szabadkai Városi Képviselőtestület 17. rendesülésén. A képviselők a költségvetés elfogadása után döntöttek Bajmok általános szabályozási tervének kidolgozásáról, valamint az egykori Koszta Nagy laktanya területére vonatkozó terv módosításáról. Újabb 4 éves periódusra kinevezték a köztisztasági és parkosítási kommunális közvállalat, a temetkezési kommunális közvállalat, a stadion kommunális közvállalat és a palicsi állatkert igazgatóját. Megnyílt Szabadkán a Lidl 3. üzlete a Zombori út 58-as szám alatt a korábbi Slavica vállalat helyén. Az új áruház mintegy 30 embernek biztosít munkát, a vállalat pedig versenyképes munkafeltételeket, magánegészségbiztosítást és további juttatásokat kínál dolgozóinak. Az üzletnyitás alkalmából a Lidl a baba varázsdoboza ajándékcsomagokkal is készült. Ezeket azok az édesanyák kapják, akiknek gyermeke szeptember 24-e és 30-a között születik a Szabadkai Közkórházban. A vásárlók október 7-ig nyereményjátékokon is részt vehetnek. Szabadka új Lidl üzlete minden nap 7:30 és 21 óra között tart nyitva.
5: Sport.
8: Szerbia a görögöket fogadja a Nemzetek Ligájában. A labdarúgó válogatott ma 20 óra 45 perctől a Rajko Mitić stadionban kezdi meg a szereplését az A divízióban. Veljko Paunović szövetségi kapitány számára ez lesz az első hazai tétmérkőzés, miközben Dusan Tadić visszatér a nemzeti csapatba. A görögök elleni találkozó különösen fontos lehet a szerbek számára, hiszen a csoport másik két együttese Németország és Hollandia. A szerbek ugyanakkor több kulcsjátékosukra sem számíthatnak, sérülés miatt Dusan Vlahović és Nikola Milenković is hiányzik. A görögöket a szerb szakember Ivan Jovanović irányítja. A magyar válogatott pedig holnap ugyancsak hazai pályán kezd a B divízióban Ukrajna ellen.
5: időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelen pillanatban a hőmérő 21 fokot mutat. Az előrejelzések szerint a holnapi nap folyamán a napsütést felhőátvonulások zavarhatják meg, néhol alakulhat ki záporzivatar. Az értékek a holnapi nap folyamán hasonlóképpen alakulnak, mint a mai napon, kora reggel 10 fokot, délután pedig 19 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Készen állsz?
9: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
9: No, no, no.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
9: Megkezdte a támogatói aláírások gyűjtését a Magyar Összefogás Lista november 8-ai nemzeti tanácsi választásokra. Negyedszer találkoznak a vajdasági magyar vállalkozók a Connect and Grow konferencián. Heves vita után elfogadták a szabadkai költségvetési beszámolót a VKT ülésén. Magán audencián fogadta 14. Leó pápa a Vatikánban Magyar Pétert. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a hírszerkesztő Dédics Zuzanna.
7: Választások 2026.
9: A Magyar Összefogás Lista vajdaság szerte megkezdte a támogatói aláírások gyűjtését a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokra. Kicsivel több mint 1000 aláírás elegendő lenne a nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz, a Magyar Összefogás Lista viszont 5000 aláírás összegyűjtését tervezi egyetlen nap alatt. A közvetlen választásokon a Magyar Nemzeti Tanács 35 tagját választják meg 4 éves megbízatási időre. Csernai Panna a mikrofonnál.
10: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A Köztársasági Választási Bizottság szerdán este elfogadta a Nemzeti Kisebbségek Nemzeti Tanácsi Tagjelölt listáinak benyújtására szolgáló nyomtatványokról szóló határozatot. Emellett elfogadták a november 8-ára kiírt közvetlen választási eljárás lebonyolításának határidőnaplóját is. A közvetlen választásokon 21 nemzeti kisebbség nemzeti tanácsának tagjait választják meg, míg a gorán és az orosz kisebbség esetében elektori gyűlések útján választják meg a nemzeti tanácsok tagjait. Már a reggeli órákban érkeztek polgárok a szabadkai aláírásgyűjtő pontokra, hiszen a Magyar Összefogás Lista vajdaság szerte megkezdte a támogatói aláírások gyűjtését a nemzeti tanácsi választásokra. Wagner Kornélia, Szabadka.
11: Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a kisebbségek, és nekünk ugye, mint külön fontos magyar kisebbségnek a nemzeti tanácsi választásokon megfelelő képviseletünk legyen, és olyan listát támogassunk, ahol olyan emberek vannak, olyan szakértők vannak kinevezve, vagy hát jelölve, akik már sok éves tapasztalattal rendelkeznek, és akik megfelelő képpen tudnak bennünket képviselni.
10: A Palicsi Ábrahám Balázs is aláírásával támogatta a Magyar Összefogás listáját.
12: Azért jöttem el, mert fontosnak tartom, hogy a magyar érdekek megmaradjanak, és hogy a magyar kisebbség tovább erősödjön.
10: Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a Magyar Nemzeti Tanács székházában írta alá a támogató iratokat. Ami pedig magát a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokat illeti, a közvetlen választáson az a személy szavazhat, akit saját kérelmére felvettek az adott község külön választói névjegyzékébe. Egy személy csak egy nemzeti kisebbség külön választói névjegyzékében szerepelhet. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes községi vagy városi közigazgatási hivatalhoz kell benyújtani. A névjegyzéket a választás előtt 15 nappal zárják le. A közvetlen választáson az a személy szavazhat, aki betöltötte a 18. életévét, szerb állampolgár, rendelkezik általános választójoggal, az adott nemzeti kisebbséghez tartozik, és saját kérelmére felvették az adott község külön választói névjegyzékébe. A közvetlen választásokon a Magyar Nemzeti Tanács 35 tagját választják meg.
9: A Bogojub Karić vezette Szerbia ereje mozgalom BK több mint 10 000 támogató aláírással adta át választási listáját a köztársasági választási bizottságnak az október 25-ére kiírt parlamenti választásokra. A lista átadása után Karić azt mondta, reméli, hogy a választás békésen, ünnepi légkörben zajlik majd. Később a választási bizottság egyhangulag úgy döntött, hogy sürgős ellenőrzést kér a támogatói nyilatkozatok hitelesítéséről. A bizottság egyes nyilatkozatok esetében ugyanis kétségeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy azokat jogszerűen gyűjtötték és hitelesítették-e. Bogojub Karić ismert szerb üzletember és politikus, aki korábban tárca nélküli miniszterként dolgozott, majd megalapította a nevét viselő politikai mozgalmat.
7: Választások 2026.
9: A vajdasági magyar vállalkozók találkozási és kapcsolatépítési lehetőségeit helyezi középpontba az idei Connect and Grow konferencia. Vajdaság egyetlen magyar nyelvű üzleti konferenciáját 4. alkalommal rendezik meg Palicson a Vigadóban. A kétnapos program ma kezdődött és holnap is folytatódik inspiráló előadásokkal, aktuális vállalkozói témákkal és közösségi programokkal. Rózsa Krisztina riportja.
13: A Connect and Grow immár 4. alkalommal gyűjti egybe a vajdasági magyar vállalkozói közösség tagjait. Az idei konferencia ünnepélyes megnyitóval kezdődött, több mint 300 résztvevővel. Nagy Zita, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője.
14: Újra belaktuk a Palicsi Vigadó épületét, és a mai program kiváló alkalmat kínál arra, hogy inspiráló előadásokat hallgassunk, őszinte szakmai párbeszédeket folytassunk, és olyan gyakorlati tapasztalatokat osszunk meg egymással, amelyek a konferencián túl is hasznosíthatóak.
13: A résztvevők között kezdő és több évtizedes tapasztalattal rendelkező vállalkozók is vannak, akik számára nem csak a szakmai fejlődés, hanem a közösséghez tartozás is fontos. A konferencia éppen ezért a kapcsolatépítés és a tapasztalatcsere fontos terepe. Tóth Tamás, a Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesületének elnöke.
15: Mi, akik itt vagyunk egész Vajdaságból, a Tömbből, a Szórványból, az egyszemélyes, az 1000 személyes vállalkozás, az induló és a 3. generációs. Itt vagyunk, mert makacsul megyünk előre, fittyethányva a soha nem látott geopolitikai bizonytalanságra, az energetikai bizonytalanságra. Megyünk előre, mert itt akarunk elérni valamit, maradandót alkotni.
13: A kétnapos programban az üzleti kapcsolatok mellett a tudásmegosztás is fontos szerepet kap. Juhász Bálint szerint az elmúlt években kialakult vállalkozói közösség és a konferencia is azt mutatja, hogy az együttműködésnek kézzelfogható eredményei vannak.
16: Megérte erős vajdasági magyar vállalkozói közösséget építeni, ez a nap erre is bizonyíték. Ez a konferencia... Úgy álmodtuk meg, hogy ne egy legyen a konferenciák sorába, és ezt közösen teljesítettük. Összefogva ez is sikerült. Modern, lendületes, használható tudást hoz, egyedi. Palicson szervezzük, de gyakorlatilag bárhol megállná a helyét, attól azok picit a világon. Vagy a Kárpát-medencében, az biztos. Ennek ellenére vajdasági. Igazi vajdasági. Nem csak a helyszín miatt. Azért is, mert a vajdasági magyar vállalkozóknak tartjuk fenn.
13: Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a konferencia közösségi jelentőségét hangsúlyozta. Szerinte a Connect and Grow a vajdasági magyar közösség egészéről is képet ad.
17: Minden körülmények között meg kell rendezni, akár esik, akár fúj, akár mi történik a régióban, a világban, mert ez a rendezvény, ez megmutatja országnak, világnak, hogy milyenek vagyunk mi vajdasági magyarok. Nem csak a vajdasági vállalkozók, természetesen elsősorban a vállalkozók, de az egész közösségről mutat egy röntgenképet a Connect and Grow.
13: A Connect and Grow üzenete idén is az, hogy a közösség, a tudás és az együttműködés egymást erősítve teremthet új lehetőségeket a vajdasági magyar vállalkozók számára.
9: Több mint egy órás vita után fogadták el ma a Szabadka költségvetésének fél évre terjedő beszámolóját a Szabadkai Városi Képviselőtestület 17. rendesülésén. A képviselők a költségvetés elfogadása után döntöttek Bajmok általános szabályozási tervének kidolgozásáról, valamint az egykori Koszta nagy laktanya területére vonatkozó terv módosításáról. Újabb 4 éves periódusra kinevezték a köztisztasági és parkosítási kommunális közvállalat, a temetkezési kommunális közvállalat, a stadion kommunális közvállalat és a Palicsi állatkert igazgatóját. Alekszandar Vučić, szerb államfő az ENSZ közgyűlésében kijelentette, Szerbia megőrzi régi barátságait, de az Egyesült Államokkal is javítani szeretné kapcsolatait. Beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek elismerték Koszovó függetlenségét. Azt mondta, Szerbia továbbra is kiáll területi egysége és az ENSZ biztonsági tanácsának 1244-es határozata mellett. Vučić szerint az ENSZ-re nagyobb szükség van, mint valaha, de a szervezetnek hatékonyabbá kell válnia. Megerősítette, hogy Szerbia célja továbbra is az Európai Uniós tagság, ám a polgárok joggal várnak kézzelfogható eredményeket. 3 napos állami látogatásra érkezett Washingtonba Xi Jinping kínai elnök. Donald Trump amerikai elnök személyesen fogadta őt az Andrews légi támaszponton közvetlenül a repülőgépénél. Xi érkezése után kijelentette, Kínának és az Egyesült Államoknak partnereknek kellene lenniük, nem vetélytársaknak. A két vezető a látogatás során a két ország kapcsolatáról és nemzetközi kérdésekről tárgyal. Xi a Fehérházba is ellátogat, ahol ünnepi vacsorát rendeznek a tiszteletére. Magán audencián fogadta a magyar miniszterelnököt 14. Leó pápa a Vatikánban, az apostoli palotában. A megbeszélésen szó esett Magyarországról, az Európa előtt álló kihívásokról, valamint a mesterséges intelligencia térnyeréséről és a fiatalok elmagányosodásáról is. Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a találkozón beszámolt az elmúlt években történt eseményekről Magyarországon és a magyar politika alapelveiről. A találkozó végén a miniszterelnök pápai áldást kért az országra, és meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. Magyar Péter a beszámolója végén személyes jelentőségét is hangsúlyozta a találkozónak. Mint írta, egykori piarista diákként számára különösen emlékezetes marad a vatikáni látogatás. A pontos idő 16 óra 11 perc.
18: Időjárás.
19: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fokot mérhetünk, a nap folytatásában csapadékos időre számíthatunk, pénteken pedig a napsütést felhő átvonulások zavarhatják meg, de holnap már számottevő csapadék nem várható. Kora reggel 10-11, délután 18-19 fok körül alakulnak a hőmérsékleti értékek.
20: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
21: Reklám.
22: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
23: Önnek is van takargatni valója?
24: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
23: Bármilyen van, befedjük.
24: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
23: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
24: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
23: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
24: 063 18 88 971.
20: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyás Drávia Poliklinikán. 060 55
1: 0675-754.
23: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063-18-88-971. 063-18-88-971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Vidám hangulatú apró house dallamok itt a mai csillagulás kezdetén. Another és 54 Ultra Talk to You. Egy különleges apró house remixben. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban. Itt a 91.5-ön, mint a borongós esős időben. Üdítő dallamokkal tudok szolgálni egészen 20 óráig. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. Ezt 19 óráig tehetitek meg, mégpedig a 90-es évektől egészen napjainkig. Ahogyan azt egyébként már néhányan meg is tették. Hamarosan tehát már az első mai kérések, kívánság dalok teljesülnek. Előtte azonban jön Kelly Clarkson újdonsága, I'll Be Lying. Így szól legalábbis a dalcím, utána pedig Topic és a Lucky Ones, ez is egy jó kis mai kedvenc. Én pedig kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást ezen a mai csillaghullásban, és hát azt még tudni kell, hogy játszani is fogunk, mégpedig a következő órában, a harmadik órában pedig retro chat, hogy a csütörtökönként lenni szokott. Szóval tartsatok velem, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. Továbbiakban a mikrofon és a keverő előtt a műsor házigazdáját, Boros Alent halljátok.
1: Hi, this is Kelly Clarkson.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, it's Katy Perry.
6: What's up, this is Pink.
7: Hey, this is Lady Gaga.
8: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannonrádión.

0: Topic és a Lucky Ones. És akkor az első új kérések, kívánság dolog jönnek. Hello, a Titanium számot szeretném. Mindenkinek, aki épp munkán hallgatja a műsort. Üdve, Arnold! Jó munkát neked is, illetve mindenkinek, aki menón hallgatja. A csillagulás jön, David Getta és szia! És a Titanium. Szia, Len, Nagy Bogi és Des, Jól leszek újra című dalát kérném. Már Lilla kérte, mindjárt meghallgatjuk ezt is. Sziasztok, a Daniel Fé és Honey Beast, Bárcsak lennék című dalát hallgatnám meg. Üdve, Orsi! Egy újabb keltezési dal, Tarján Zsófi, Daniel Fé Gergőjékkel. A két csapat összeállt és elkészítették a Bárcsak lennék című dalt. Üdve, Clean Bandit Symphony, pörögjön nekem is, azoknak, akik szeretik. Köszönöm, Ádám! Ezt is meghallgatjuk én a Clean Bandit Zara Larsonnal, illetve szia, Andi vagyok, Zain, és szia, Dusk Till Dawn dalát szeretném a kívánság műsorban. Köszönöm. Na hát, szia, duplázni fog. A blokk elején és a blokk végén. Először Zain-nel, itt lesz a Dusk Till Dawn, a blokk végén David Gettával a Titaniumban, köztük pedig Honey Beast Daniel Fivel, aztán Clean Bandit Zara Larsonnal, Nagy Bogi pedig Dessel.
1: Hello, I'm Zane.
2: This is Sia.
3: Now.
1: Zane featuring Sia.
3: Dusk Till Dawn.
4: Csillagullás a Pannon Rádióban.
5: Energy.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A Panon.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Loki Begy vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Következik a folytatásban Gudics Máté, a Megasztár korábbi győztese, aki a Sztármosztár legfrissebb évadában is szerepel, a legújabb daláról mesél, ennek a címe Égetem.
2: Az eddigi dalaim azt gondolom, hogy egy útkeresés volt mindegyik a maga műfajában teljesen. Nem lehet teljesen elvonatkoztatni rock zenétől az előző dalaimat, viszont azt mondom, hogy ez az, amit én szeretek, és ezt szeretném képviselni, és nagyon vártam már tényleg, hogy megjelenjen, és úgy láttam, hogy tetszik is a közönségnek. Koncerteken már többször játszottuk, úgyhogy ott is nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a dallal kapcsolatban. Szerettem, én ez a pörgős srác vagyok, egyébként ez a rocker srác, úgyhogy remélem lesz még ilyen dal hamarosan. Hát lemezem biztos vagyok benne, hogy igen. Pultnál egy józan pillanat, fejemben fáradt gondolat. Szerintem a dalszöveget nem kell túl misztifikálni, ez arról szól, amiről szól. Ez a szakmánkból adódóan is előfordul többször. Folyamatosan égetjük hétvégén a gyertyát. Na hát én azt gondolom, hogy mi zenészek egyértelműen igen, nem kell túlságosan a gonosz dolgokra gondolni. Elég az a mindennapi mókuskerék, amiben vagyunk, ugye éjszakázunk rengeteget, hogyha egy nap van több fellépés, ugye az is egy eléggé megterhelő dolog tud lenni. És hát nyilván ez a nyári időszak, ez erről szól, hogy megyünk éjjel-nappal, úgyhogy nagyjából erről szól a dal. Tehát maga ez a rekett, ez a rockos világ, ez muszáj egy kijöjjön dalból, tehát teljesen mindegy, hogy most egy diszkós slágert akarunk írni, de ha én éneklem el, akkor is ez valamennyire Gudics Mátés lesz, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon túlságosan nehéz ezt így a keretek között tartani. Mondom, tehát elég sok rétű dal született már, ami nekem íródott, mindegyikben megtaláltam én magamat, és szerintem a közönség is.
3: Sziasztok! Gudics Máté vagyok, ez pedig az új dalom. Hallgassátok ti is a Pannon Rádióban!

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éjséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Csillagullás. Több mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

0: Imaile Angel és az I'm Alive itt a csillagulás második órájában. Mindjárt játszani fogunk. Jön a játékhoz először is az ajánló.
1: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
0: Mindez tehát szombat este az Atlantis Gardenben. Játszani fogunk, mégpedig a következő kérdés lesz majd, tehát a nyeremény kérdés a következő. A Cosmix nagy lemezeket is megjelentetett. Most hát legutóbb 2015-ben, a nagy lemezek kiadásának kezdete pedig 1995. Ezen időszak alatt hány nagy lemezt jelentetett meg? Azt hozzá kell tenni, hogy válogatás lemez megjelent 1998-ban, a Hitmix Best of Cosmix, ezt ne számoljunk bele. Tehát a válogatás lemezen kívül összesen hány nagy lemeze jelent meg eddig a Cosmixnak? Ezt írjátok meg, tehát egy számra vagyok kíváncsi, utána pedig tegyétek oda a teljes neveteket vezetéknévvel, keresztnévvel, amennyiben pályáznátok a páros belépőkre. A nyereményjáték mintegy 8 percig fog tartani, tehát a válogatás lemezen kívül, amely 1998-ban jelent meg, Cosmix összesen hány nagy lemezt jelentetett meg? Erre várom a válaszokat, csak és kizárólag SMS-ben játszunk, 063-621-605, és ami fontos, csak a saját nevetekben játszatok. Indult át a nyereményjáték.

0: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
1: Nyereményjáték lezárva, a 8-as volt a helyes válasz, ugyanis 9 nagy lemez jelent meg, ebből ugye az a válogatás lemez, amelyet nem kellett beszámítani. 95-ben a 100%, 96-ban a 200% című nagy lemez, 97-ben a lázadás, 98-ban a Cosmix a házban, aztán ugyanebben az évben jött ez a válogatás lemez, tehát nagyon termékeny korszak volt ez a 3 év. Utána 2000-ben az Angyal nagy lemez, 2002-ben a Szárnyak nélkül, 2005-ben a Holnap után, 2015-ben pedig egy picit más stílusban az Eklektika, úgyhogy a 8-as volt a helyes válasz. Sokan eltaláltátok, sok a helyes válasz, de 2 nyertese lesz a mai játéknak. Indul a sorsolás.

0: Ő volt Gála is, hogy örökérvényű klasszikusát zolott a Freed from Desire itt a csillagulásban. Megtörtént a sorsolás. A mai nyertesek, akik páros belépővel, tehát másodmagukkal bulizhatnak egy jó kis bebiztosítják maguknak a helyet szombat estére. Varga Róbert, illetve Bakurek Szabina, ti vagytok a mai nyertesek, tehát páros belépők a tiétek. Varga Róbert, Bakurek Szabina. Gratulálok, jó bulit, a neveitek ott lesznek. Majd a nyertes listán szombat este az Atlantis Garden jegypénztáránál. Varga Róbert, Bakurek Szabina, ti vagytok, tehát a mai nyertesek. És még holnap lesz egy utolsó nyereményjáték majd a csillaghullásban. Most viszont további kívánság dolog teljesülnek, és még 19 óráig érkezhetnek is. Hali az I Adore You kérdése ma lenn. Köszi, remek a műsor. Zsombi. Köszönöm szépen, Zsombi. Hugel, J Balvin, Ellie Goulding, Topic és Árás. Jön az I Adore You. Az a dal, amelyet végül is behozta ezt az Afro House őrületet. Hát mondhatni világszinten. Úgyhogy mindjárt hallgatjuk. Hello Alan, Urban Cookie Collective, The Key, The Secret zeneszámot szeretném. Köszi, Gyuri. Egy klasszikus, 1993-ból jön majd a dal. Üdv a Well Hello-tól kérném a Csoda, hogy még élünk zenét. Deján kérésére játszom majd Well Hello és Lil Frak közös dalát. Nézzünk egy újabbat. Sziasztok, jó zenéket engedtek, minden nap hallgatlak titeket. Köszönöm szépen. Szeretnék kérni egy számot. Happy Gang, kérek egy kulcsot a szívedhez. Diana írta, illetve kérte, hogy jön egy Happy Gang klasszikus mindjárt elsőként. Azzal a Vitamin nevezetű úriemberrel, aki egyébként a Cosmix alapításánál ott volt, majd utána átigazolt a Happy Gangbe. Hát végül is egy kicsit lazább stílust képviselt, lehet, hogy ezt közelebb érezte magáinak, vagy legalábbis könnyebben magáinak tudta érezni, valahogy így. Szóval, mindjárt jön a kérek egy kulcsot a szívedhez, és még egy üzenet, szia Charlie Puth és Selena Gomez, We Don't Talk Anymore című dalt szeretném kérni. Szilvia kérte. Egy MX változatban mindjárt jön, hogy egy picikét pörgősem egy Charlie Puth és Selena Gomez, aztán az Urban Cookie Collective klasszikusa, itt lesz Well Hello Lil Frakkal, Hugelék jönnek másodiként, kezdésnek pedig egy klasszik Happy Gang.
1: Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

lépsz, a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd, igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató.

0: guys.
1: Üdvözlök mindenkit, én Karamel vagyok.
2: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
3: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
4: Szevasztok, én Jörg, a doktor Béres, ez a Csillaghullás.
3: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom. Ciao.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-10-ig, hetente csütörtökön.
2: Hey, what's up? This is Jay-Z.
3: This is Big Snoop D-O-double-G.
4: This is your boy Wiz Khalifa, man.
5: Hey, yo, this is Eminem.
6: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
7: Chilla Kulash.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS

0: Peggy Gou legújabb dala volt ez, a Woman. Egy jó kis Afrohouse stílusba csomagolva. Nagyon megy ez most. 18 óra 11 perckor pedig újabb kívánság dolog teljesülnek. Majd az óra második felében itt lesz a Retro Chart, vagyis hát olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon így szeptember vége felé, szeptember 24-én uralták a hivatalos angol toplistát, a UK chartot bizonyos években a múltban. Na de addig is, szia, szólhatna Lost Frequencies-től a Love to Go? Tini kérdezte. Szólhat bizony Lost Frequencies, Zonderling és a Love to Go, ez jön mindjárt elsőként. Hello Allen a Bagosi Brothers-től az olyan őszámot kérném, Bálint kérésére pörgete majd ezt a dalt, és még egy üzenet, ciao, a Poison számot ad le Allen. Köszi, jó a műsor, üdv Kelebiáról, Bandi. Ez pedig a 2000-es évek Hands Up korszakából. Jön a Groove Coverage, egy Alice Cooper feldolgozással. Itt lesz tehát a Poison, előtt a Bagosiéktól az olyan ő, kezdésnek pedig Lost Frequencies, Love to Go.
1: Hey, what's up? It's Armin van Buuren here.
2: Hey, I'm Nicky Romero.
3: This is Don Diablo.
4: Hey, here's Robin Schulz.
5: Hi, it's Bob Sinclair.
6: Hey, we're Lucas and Steve.
7: Chilla, chilla, chilla collage.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Ivo Dash és a Kukás Autó című dal, amelyben ugye a saját életét vitte bele, még a siker előtti időszakból, és a folytatásban mesél nekünk több dologról is.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: És kecsel a sötétben, bele virrad rám a hajzom, azt a csók megígérte, te egyedül jár.
3: A 10 millió az egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy akkor ez egy sláger. Akkor van értelme, az megérte ezt megcsinálni. Nem úgy adunk egy dalt, hogy na, vajon jót fog menni, hanem biztosak vagyunk abban, hogy ez egy olyan dal, ami megállja a helyét.
2: Kívánja, de csókot csentem a szádra, mama szíta meddig várna, but it's shaped like Tyler, wait till the morning, I sing like...
3: Na, a klipeket azt szoktam nézni, de ilyen statisztikában a társam, Young Fly testvér, az egész nap bújja a Spotify-t, most rekordot döntöttünk, és akkor ugye el van ettől így kápráztatva, imádom, de én amúgy annyira nem szoktam nézni a statisztikát. Mi megnézem az első pár napot, mert szerintem befolyásolja a dolgot. Ha látom, hogy megy egyfolytában a dal, akkor igazából onnantól kezdve néha-néha két napon talán nézek. Azért az ritkább mostanában. Én is csinálom a dolgaim, ő is, de azért mindig összefut a szél. Tehát, hogy télen kevesebb, de azért nyáron mindig együtt vagyunk. Tehát, hogy azért két hetente mindig valahogy beszélünk, vagy találkozunk. Mama.

Attól függetlenül, hogy YouTube-on és streamingeken hatalmas számokat érünk el, olyanokat, amit még talán nem is értek el itthon, vagy termeltek előadók ilyen rendszerességgel, attól függetlenül az nem váltja koncertjegyekre szerintem ezeket a dolgokat. De hát azért próbálkozunk a koncerteken is mindig minél több olyan jó dolgot, vagy olyan minőségi produkciót csinálni, hogy ez hát, ha eljut egy Puskásig, de hát álmodozni lehet, meg kell valósítani.

mutogatom magam, hogy mekkora király vagyok, császár vagyok, otthon ülök, játszok, sorozatozok, kutyáimmal vagyok. Igazából otthon magamnak így a négy fal között így teljesen el vagyok.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco, szeptember 26-a, Atlantis Garden. Ne maradj le!
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
6: Indul mindjárt a retro chat. Olyan dalok jönnek, amelyek az angol toplista a UK chart első helyén álltak szeptember 24-én, mégpedig 1996-ban, 2000-ben, 2007-ben, 2010-ben, 2012-ben, vagy például 2016-ban.
7: Csillagullás a Pannon Rádióban.
8: The Retro Chart.
5: Your number one.
7: Csillagullás a Pannon Rádióban.
9: 1996.
10: What's love?
9: Warren G featuring Adina Howard. What's love got to do with it?
10: Warren G.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: 2000. Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: Csillaghullás a Pannonrádióban.
1: 2007. Leona Lewis, A Moment Like This.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: 2012. Robbie Williams, Candy.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

kezdeti a csillagulás mai utolsó óráját halljátok, mert hogy belevágtunk már Jonas Blue és az Edge of Desire egy igazán pörgős remix változatban szólt, és a folytatásban elérkeztünk a záróblokkhoz, kettő kívánsággal teljesül még, és kettő üzenet maradt hátra. Szép estét, Alain, jó munkát, kérném Minelli Rampampám, és küldöm minden hallgatónak, üdve Tigi. Mindjárt jön majd Minelli és a Rampampám, de utána pedig Hali, ha lehet, akkor a Sand Storm lenne a kérésem. Kösz szépen, Edwin. Egy pörgősebb változatban, bár ugye az eredeti is elég pörgős Darúttól, van egy olyan változat, amely egy vokált is biztosított hozzá, sőt, még jobban felturbózta. Dark Intensity készített el a Sandstormnek ezt a különleges változatát, Runaway a címmel, úgyhogy ebben játszom, ez egy frissebb átgondolás. Előtte viszont már is pörög a Rampampám.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban pedig jön a Csillaghullás Mix a 2020-as évek elejéről, egészen pontosan 2022-ből jönnek nagy-nagy zenék. És mindez egy velekbe gyúrva, ez vár rátok, tehát itt a Csillaghullás Mixben egészen 20 óráig, amikor is érkezik Lackó Árpi és indul a non-stop hip-hop 20 és 22 óra között. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, hétvégére hangolódásképpen számítok majd a figyelmetekre. Mára viszont búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Alekszandar Vučić, szerb államfő az ENSZ közgyűlésében kijelentette, Szerbia megőrzi régi barátságait, de az Egyesült Államokkal is javítani szeretné kapcsolatait. Beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek elismerték Koszovó függetlenségét. Vučić szerint az ENSZ-re nagyobb szükség van, mint valaha, de a szervezetnek hatékonyabbá kell válnia. Magánaudiencián fogadta a magyar miniszterelnököt 14. Leó pápa a Vatikánban, az apostoli palotában. A megbeszélésen szó esett Magyarországról, az Európa előtt álló kihívásokról, valamint a mesterséges intelligencia térnyeréséről és a fiatalok elmagányosodásáról is. A találkozó végén a miniszterelnök pápai áldást kért az országra, és meghívta a 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. Háromnapos állami látogatásra érkezett Washingtonba Xi Jinping. A kínai elnököt Donald Trump amerikai elnök személyesen fogadta. Xi érkezése után kijelentette, Kínának és az Egyesült Államoknak partnereknek kellene lenniük, nem vetélytársaknak. A két vezető a látogatás során a két ország kapcsolatáról és nemzetközi kérdésekről tárgyal. Október 6-án kezdődik az őszi zsidó kulturális fesztivál Szabadkán. A Szabadkai Zsidó Hitközség 2015 óta szervezi meg a rendezvényt, amely a zsidó kultúrát, hagyományokat és művészetet mutatja be a széles közönségnek. Az idei fesztivál október 6-a és 11-e között kínál változatos programokat. A koncertek, előadások és kiállítások mellett színházi előadás is várja az érdeklődőket.
0: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fir-firkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön. Üdv és szép estét kívánva, csá nektek, mi a pálya? Haladvál a vénasszonyok nyarának nevezett időszakot, a mai nap estén tekerek nektek egy fullos zenei listát. Ma beleválogattam a keverésbe szinte minden stílust a meglévő mappából. Prácsi szövegében a műsor alatt New School előadókról is hallhatsz ismertetőt, valamint egy-két érdekességet. Indítsunk jó kis West Side Fazonnal, Tupac-től nem, hanem Tupac-tól a California Love című zene.

No disrespect. Non-stop hip-hop 91.5. Yes, indeed. Yes, indeed.

0: Best Side-ot emlegetve a beköszönésemben a következő blokkban 4 ászzeneit hozom, kicsit átívelve a nyugati angyalok városából, Kelly-ből, East Coast NY-ba. A következő művészeket szinte mindenki ismeri. Snoop, Dre, Eminem és 50. Az ő banger cuccai sorakoznak egymás után. Egyébként ők négyen 2023-ban az amerikai foci Super Bowl eseményén hatalmasat alkottak a hip-hop 50 éves szülnapja révén. Érdemes lecsekkolni YouTube-on, több előadó is rendkívülit énekelt és zenélt a showban, mint például egyik újsulis személyes kedvencem Kendrick Lamar. De hajrá tovább, jó szél éri a tengeri hajót, vagyis más szavakkal, ne álljon a lemez!
1: What's up, nigga?
2: Yeah, motherfucker.
1: Yeah, nigga. One left, nigga.
2: Yeah, nigga.

creep. Creep mode, baby, we in creep mode. Come around here, baby.

Jönni fog egy kis új suli, méghozzá Stormzy két zenéjét is bejátszom többek között. Stormzy freestyle rapből indult, erről is híres, és lényegében 2014-ben ezzel futott be az ismertebbek közé. 1993-as születésű, az Egyesült Királyság földjén született, és Londonban nevelkedett családjával. Nincs zenei tanulmánya, de elmondása szerint különösen kedvelte gyerekkorától. Stormzy Nadia Rose rokona, és könnyen felismerhető hangja van, jellegzetes a zenéivel együtt. Elsőként hallgatjuk tőle a Big For Your Boots trackjét.

A következő rész főszereplője G-Eazy. Amerikai származású, 2006-ban kezdte karrierjét, ma is tevékenykedik Oaklandben. Két album is úgymondván egyedül adott ki, mielőtt leszerződött volna a híres RCA Recordsnál. Több helyen is turnézik, 26 és 27-ben, pontosan nem tudom az adatokat, de sok országban lesz rendkívüli fellépései. Sajátos karakterisztika az ő hangja és zenéje is, amely közül a Calm Down következik most. És utána még halljuk Ruszt, aki hasonlóan önmaga írja és szerkeszti a zenéket, valamint a szöveget rá, egyedül vételezi és egyedül marketinge. Hajrá!

Mára itt elbúcsúzom, köszönöm, ha velem tartva ugrattatok. Egy hét múlva ugyanitt és ugyanekkor legendáris hip-hop, nem kizárólag, de tömör, jóféle zenei tartalommal. Hallgassátok addig is a Pannon Rádiót. Tisztelet, puszi pacsi, prápá!

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.